0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden éppen több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futballpálya. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Kaspert településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró, felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráéjezte saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápa támadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamaszlányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére. És még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképé állítottak össze. Ez már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük Altha Krohn körülbelül az egyetlen, aki ilyen kisméretben készít pulóvereket.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és meggyógyítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül meggyógyítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gombakinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massza csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massza a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massza, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyen fajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzést mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnéznéd ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappelyhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szívesen meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táskarádió oldala.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
2: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz, ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
1: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
2: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
1: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: belong. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi, fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egy

0: te mondat egy határ, egy önvédelmi gesztus.
1: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igen mondasz magadra.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 97-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a szájszélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik.

0: Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Breznay Óra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
3: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
2: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
3: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
2: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
3: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
2: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segíthet a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanulásod. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hosszú távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: 8. Aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: 9. Környezet optimalizálása. Teremts csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: 10. Mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben, mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a 4 fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen fűvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as finálébe a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszortan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
2: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya Luca és Pitman Titanilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy hogyan bánjunk a lovakkal. A lovakkal pont úgy kell bánni, mint az emberekkel. Szépen. Monty Roberts élő legenda a lovas világban. Módszere egészen új alapokra helyezte a ló és az ember közötti kapcsolatot. Kommunikációin alapuló erőszakmentes technikáit instrukcióira közvetítik szerte a világon. Az ember legjobb barátja a kutya után a ló. Mégis róluk nem sok mindent tudunk. Sokan vannak, akiknek az életük a lovaglás, míg mások nem is kedvelik ezeket az állatokat. De csak azért, mert nem ismerik őket. Sok állatról, köztük a lovakról is, az emberek úgy formálnak véleményt, hogy nem is ismerik őket.
1: Most pedig megosztunk veletek pár tudnivalót a lovakról. A legtöbb ló 25-35 éves koráig él. A világ legidősebb lova Old Billy névre hallgatott, és 62 éves korában múlt ki. A legtöbb esetben a csikók hajnalban születnek. Születésük után 1-2 órával már lábra állnak és járni kezdenek. A csikók 3-4 éves korukig nőnek. A lovak nem képesek szájon át lélegezni. Egy ló képes 45 liter vizet meginni naponta. A ló tud járni, ügetni, vágtatni és galoppozni. A ló látja a színeket.
0: Egyszerre két irányba is lát. Szemük nagyobb, mint a többi más állati. A fej két oldalán helyezkednek el, és nem előre nézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket külön tudják használni. Tehát a ló képes egy időben látni testének a két oldalán történő eseményeket. Mind emellett képes mindkét szemével egy irányba fókuszálni, így biztosítva a távolbalátást. A ló az emberi beszédből nem a szavakat, hanem a hangsúlyokat ismeri föl. A lovak tudnak arckifejezésekkel is kommunikálni. Hangulatukat orrukkal, fülükkel és szemükkel fejezik ki.
1: A lovak mindazat érzékkel rendelkeznek. Fellett az íz, tapintás, hallás, szaglás és a látás érzékelésük. A lovaknál felfedezhető még egy titokzatos 6. érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket, és ez igen hangsúlyosan jelentkezik náluk, viszont rendkívül ritka az embernél. A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit sokan nevetésnek, grimasznak vélnek. Ez a viselkedés azonban az úgynevezett Flaffman reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. A lovak meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. A lovak kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató vagy vidám hangszeres zene felel meg. A hangos dübörgő zene, mint a rock, izgatottá teszi őket.
0: 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket az egymás közötti kommunikációhoz is használják. Egy nap 45 percre fekszik le. A lovak fekve több energiát használnak el. Körülbelül 4 órát alszanak, és képesek állva is aludni, mert ilyenkor ízületeik egyedi módon rögzülnek. A lófogazata nagyobb helyet foglal el a koponyájában, mint az agya. A lófogazata elárulja az állat életkorát. Hasonlóan a rágcsálókhoz, a lovak nem tudnak hányni, ezért a toxikus anyagok nehezebben szabadulnak a szervezetükből.
1: A ló memóriája olyan, mint az elefánté. 10 év elteltével is pontosan emlékszik, hogyan reagált egy adott helyzetre, még akkor is, ha közben egyetlen egyszer sem került hasonló szituációba. Mindenki felett Camargue ló fehér. Ez azért különös, mert feketén jönnek világra. Bármilyen mintát a ló homlokán csillagnak nevezünk, mindenmilyen az alakja. A lovak lehetnek tarkák vagy egyszínűek. Általában fekete, pej, krém vagy szürke színűek. Végül jöjjön pár extra érdekesség a lovakról. A világon élt legmagasabb ló Samson volt a maga 215 cm-es marmagasságával.
0: A ló patája olyan, mint a köröm, folyamatosan nő és rendszeresen vágni kell.
1: Tudtad, hogy a lovak is szeretnek puszit adni ugyanúgy, mint a kutyák vagy a cicák? Lehet, hogy megnyalnak, de valószínűbb, ha gyengéden az arcodhoz élesztik a pofájukat, esetleg megragadnak az ajkaikkal. Ilyenkor azt mondják neked, szeretlek, adsz nekem egy almát.
0: Tudjátok, hogy miért a lovak bal oldaláról szállunk fel? Ezzel a szokással egy régi magyar hagyományt őrzünk meg. Régen a lovas huszárok a kardjukat a bal oldalukra tették. Ezért a másik oldalról nehézkes lett volna a felszállás.
1: Közel 160 fajtát ismerünk a világon, de ezek közül egyedülálló az alapteli vér, mely a legtisztább vérű lófajta.
0: A ló sokkal intelligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek kinyitni a karám, vagy az istálló ajtaját, és kiengedni a többi lovat.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: hozzá még egyet.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony Pőce Borbála mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 7 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
2: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munkaközben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
1: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
2: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200 000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
1: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
2: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátára volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételten viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
1: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
2: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.

0: 90 itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kocka medúza áll. A kocka medúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kocka medúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kocka medúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmányszerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmányszerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nélusi krokodil és a Dél-Kelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres-szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot. A többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben támadnak az emberre. Akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelő országainak lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge mellett véralvadó gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
0: Az első helyen pedig a maláriai szúnyog áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltólász kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több, mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra.

0: 95.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szilil Barnabás és Széplek Emma. A jackfruit Magyarországon még nem elterjedt trópusi óriás gyümölcs, a jákafa termése. A jákafa és a jackfruit származását tekintve Indiában őshonos, azonban a világ trópusi övezetében szinte mindenhol termesztik azt. A jackfruit népszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termék Sri Lankán, Dél-Kelet-Ázsia térségében és szigetvilágában, mint például a Fülöp-szigeteken, de termesztik azt a Karibi térségben és Kamerunban is. A jackfruit a trópusi tavasz és nyár gyümölcse. Évente társégtől függően 6-9 hónapon keresztül szüretelhető.
1: A hatalmas jákafa akár 20 méter magasra is megnőhet. Egy jákafa évente 150-200 darab 20 és 40 kg közötti súlyú gyümölcsöt terem. Ezzel a jackfruit kiérdemelte a világ legnagyobb gyümölcse címét. Mérete változó, azonban nem ritkák az 1 méteres példányok sem. Jellegzetes megjelenését nem csak hatalmas méretének, hanem extravagáns külsejének is köszönheti. A héja sárgás-zöld, árnyalatú, egész felületén rücskös, kifejezetten figyelemfelkeltő jelenség.
0: Fogyasztása történhet éretlen formában, mivel ebben az érési fázisban a gyümölcs szálas textúrája a húsra emlékeztet, illetve érett gyümölcsként is. Az érett jackfruit íze azokat, akik már kóstolták, leginkább az őszi barack, a mangó, az ananász és a banán furcsa keverékére emlékezteti, azonban megvan a sajátos, egyedülálló aromája is. Az éretlen jackfruit ízvilága nem kifejezetten gyümölcsös, az érett ízénél sokkal tompább, visszafogottabb, ezért egyszerűbb ízesíteni azt. Különösképpen fűszeres, sós főételek készítése során.
1: A frissen szüretelt jackfruit vaskos héját viszonylag könnyen ki lehet bontani, nem kell csontkeménységű védeburokra számítani. Belseje rózsákra szedhető, ezekben a húsos rózsákban találhatóak a jackfruit magjai. A magok között fehér, ragacsos növényi részek találhatóak, ezek miatt a kibontáskor érdemes lehet kesztyűt húzni, hiszen makacs szennyeződést hajtanak magok után. Jackfruit fogyasztásra alkalmas része a magokat körülölelő gyümölcshús, amelyeket a fent leírt módon érett és éretlen állapotban is felhasználhatunk.
0: Mindemellett népszerű eleme a vegán barbecue ételeknek és gyakori szendvics alapanyaga, a pulled pork szendvicsek vegán megfelelője.
2: 97.5
3: All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Csípőssé tennék a paradicsomot a génbuherátorok.
1: Jóval egyszerűbb lenne a főzés, ha a paradicsomnak is létezne csípős változata, és nem kéne csupán az ízesítés miatt erős paprikát tenni a tésztaszószba. Egy brazil és ír tudósokból álló kutatócsoport pont arra készült, hogy ezt megoldja, mégpedig a gének átszabásával. A paradicsom ugyanabba a családba tartozik, mint a paprika, és természetes módon megvannak benne a csili erejét adó kapszaicin előállításához szükséges genetikai információk. Csupán be kell azokat kapcsolni, amire a genetikában alkalmazott egyik módszer lehetőséget ad.
0: A tudósok nem csupán a gasztronómiát szeretnék előre mozdítani. A paradicsom ugyanis elég fontos modellnövény, amit számos genetikai kutatásban is felhasználtak már. Például ültettek már bele fagyáló fehérje sejteket egy halból. Bár a kapszaicin ipari termelés is igen hasznos lenne, hiszen az nem csak kulináris élvezeteket nyújt, az anyag fájdalomcsillapítókban és más gyógyászati termékekben is megtalálható.
1: Persze a génszabászat nem olyan egyszerű, mint amikor elvisszük méretre igazítatni a konfekciós multinál megvett egyenhosszúságú nadrágot, mert a művelet közben bekapcsolhatnak nem kívánt tulajdonságokat is. Ezért Zsögön szerint csípős paradicsom nem kerül egyhamar a vágódeszkára.
0: Maradjunk a génmódosításoknál, gyógyíthatóvá válhat a cukorbetegség.
1: Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek funkcióit. Kutatásuk elvezethet a cukorbetegség új kezelési módjaihoz.
0: A cukorbetegséget az okozza, hogy nem képesek inzulin termelni a sérült vagy nem létező inzulin sejtjeink. Az inzulin egy hormon, amely a vércukorszint szabályozásához szükséges.

0: testnél még alfa sejtjei termelnek, és feladata a vércukorszint emelése, azaz hatása ellentétes az inzulinéval.
1: Valószínűleg a cukorbetegség kezelés egy teljesen új formájának a kezdetét jelentheti ez, amikor a szervezet képes saját inzulin termelni egy kis kezdeti segítséggel. Idézte Luisa Gilát, a Norvég Egyetem kutatóját a Science Daily tudományos hírportál. A kutatók felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben lévő szomszédos sejteknek csupán 2%-a képes megváltoztatni funkcióját. Ennek ellenére optimisták az új kezelési lehetőségek megközelítését illetően.
0: A kutatásokban először voltak képesek leírni a sejtidentitás változása mögötti mechanizmust, amely nem egy passzív folyamat, hanem a környező sejtekből jövő jelzések eredménye. A kutatásokban képesek voltak 5%-ra növelni az inzulin termelő sejtek számát egy hatóanyag segítségével, amely hatása volt a sejtek közti jelző folyamatra. Eredményeiket állatkísérletekben mutatták be.
1: Ha többet tudunk meg az ezen sejt rugalmassága mögött álló mechanizmusról, valószínűleg képesek leszünk a folyamatot kontrollálni, és még több sejt identitását megváltoztatni oly módon, hogy több inzulin termelődjön, magyarázta Gila. A kutatók szerint felfedezésük nem csak a cukorbetegség kezelését illetően jó hír. A sejtidentitás funkció változtatásának képessége döntő felfedezés lehet más sejthalál okozta betegségek kezelésében, mint például az Alzheimer-kor és a szívroham miatti sejtkárosodás, mondta Luisa Gila.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

Cancelated Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A Tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredeti

0: egy gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé, mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma a zen buddhizmus alapítója. Harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Sennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vattea növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L.K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad, hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhajába is bemer menni, aki a segítségért cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni. De vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja és démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángra lobban.
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek. Mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Manapság nagyon népszerű, mondhatni menő az a jármű, ami elektromos. Metrók, vonatok, trolibuszok és már autók is elektromos árammal működnek. Nem olyan régóta azonban az EasyJet légitársaság azon gondolkodik, hogy villamosítja az egyik repülőgép járatát.
1: Egyes elemzők szerint a repülés lesz a közlekedés következő ága, amely áramosítva lesz. Ez részben azért lehet igaz, mert a mostani repülők tényleg nagy részt foglalnak az éghajlatváltozásban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez a szám pedig a légiforgalommal együtt folyamatosan növekszik.
0: A korszellemet követve az EasyJet bejelentette, hogy az Airbus-szal és a Wright Electric-kel társulva ki fogja fejleszteni azt a hibrid repülőgépet és hajtóművét, amellyel félig villamosítani fogja a London-Amsterdam járatot. Ennek a legnagyobb környezettudatossági előnye az, hogy a földi gurulás is elektromos árammal lesz megoldva, ami jót tesz Amsterdam levegőjének, mert a repülőtéren a legtávolabbi kifutópálya 15 percre van a termináltól.
1: Mindez véletlenül 2030-ra fog elkészülni, mert egyelőre nincs még akkora akkumulátorkapacitás, amely még egy ilyen rövid útra is elég lenne. A szakemberek szerint a több száz utast elszállítani képes hibrid repülőgép még sokáig csak álom marad emiatt. A teljesen elektromos motorok pedig még pár évtizedig csak a párüléses kísérleti repülőgépeket tudják majd egy negyed fél órára a levegőbe repíteni.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Waka Waka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt. Van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királynapok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a 4 fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen fűvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Aranyérmet nyert a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumona ultramikroszkopik szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelvben egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetűs szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni, teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak egy betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden 6. ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita. Egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E-k szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drang szóra angolul.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Dukai Alexandra. Tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül. Csabai Attilával beszélgetünk a már vártalakban.
1: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jól legyenek a nyeretek?
2: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőből áll. Jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
3: Milyen fázisokon mennyátok a kenyér, amíg készül?
2: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú tagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában. És akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána bekerülnek a hűtőbe, a szakhajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
3: Minden kenyerhez használtok kovászt?
2: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerinkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül bele a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
4: Hogyan készül a kovász?
2: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi tejsav baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyérlisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, hogy ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap adsz neki egy picit enni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
5: És melyik pékhárút a legnehezebb elkészíteni?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékhárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni az nehéz.
6: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Sörre bor, vagy inkább fordítva. Tények és tévhitek az alkoholról. Mi történik a testünkben került alkohollal? Hogyan hat az ital a diétázókra? Mi történik, ha energiaitallal együtt fogyasztjuk? Tényleg igaz, hogy a férfiak jobban bírják a szeszt, mint a nők? A tények megismerésében és a tévhitek eloszlatásában dr. Kadosa Ildikó szakorvos segít.
1: Az alkohol a gyomorból legnagyobb részt a nyombélből szívódik fel. Ha a gyomor üres, akkor gyorsan a nyombélbe jut az alkohol, de ha a gyomorban emésztendő táplálék van, úgy szakaszosan és elhúzódóan. A teljes gyomortartalom mintegy 4 óra alatt ürül ki az alkohollal keveredve.
0: A nyombélből az alkohol a véráramba jut, és rövidesen megjelenik a májban és az agyban. A felszívódott alkoholt a májunk bontja le enzimek segítségével. A véralkohol szint csökkenése a test magasságtól, a máj alkoholbontó képességétől és a test súlytól függ.
1: Nem lehet kiizzadni vagy lemozogni, és a friss levegő, a hideg zuhany vagy a kávé sem segíti az alkohol kiürülését. Ezekkel a trükkökkel nem lehet kijózanodni, csak átmenetileg érezhetjük frissebbnek magunkat tőle.
0: Kismértékben az alkohol rövid távú hatásai az eufória és a gátlások alóli felszabadulás. Csökkenti a fájdalmat, rontja a hőszabályozást és a hidegérzékelést, illetve hatással van a központi idegrendszerre és az agyra. Így romlanak az érzékeink, nehezebben mozog a nyelvünk, kihagy az emlékezetünk és bizonytalanná válik a járásunk.
1: Ha gyakran iszunk nagy mennyiségű alkoholt, akkor a hosszú távú hatásai a fizikai és szellemi leépülés. Károsodik az idegrendszer, az agy és az idegsejtek, amitől lassan el lehet butulni. Ha azonban a beteg az ivást abba hagyja, a folyamat visszafordítható, és 2 éven belül sokat javulhat.
0: Az emésztőrendszer szervei, a gyomor, a hasnyálmirigy és a máj is megbetegszik, kialakulhat a májzsugor. Legyengül az immunrendszer és megnő a rákos megbetegedések kockázata. Okozhat átmeneti vércukor emelkedést, de akár kómát is. Hosszú távon pedig hasnyálmirigy gyulladás és cukorbetegség alakulhat ki.
1: Sörre bor vagy fordít. Bármit is állítanak a gyakorlott italozók vagy a városi legendák, lényegtelen, hogy mit mivel keverve iszunk, hiszen a máj a szeszes italokban található etanolt bontja le, nem pedig magát, a pálinkát vagy a bort. Az alkoholfajták keverésénél az is kérdés, hogy tartalmaz-e az adott ital szénsavat, mert az a felszívódás nagyban gyorsítja.
0: Férfiak jobban bírják az alkoholt, hiszen nagyobb a testtömegük, ezáltal a testük víztartalma is, illetve nagyobb a testmagasságuk, így magasabb alkoholbontó enzimkészlettel rendelkeznek, mint a nők. Továbbá a vérben lévő hormonok is befolyásolják az alkoholtoleranciát, a hormonszint a nőknél pedig folyamatosan változik, így a nők általában érzékenyebben reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
1: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital csak folyadék, így nem sokat számít, pedig az alkohol rengeteg plusz kalóriát tartalmaz, arról nem is beszélve, hogy étvágygerjesztő hatása van, ami nem igazán járul hozzá a fogyókúra sikerességéhez.
0: Energiaitallal keverve halálos méreg is lehet. Az energiaitalok többsége szénsavas, így gyorsabban szívódnak fel. A fiatalok körében népszerű az energiaitalokat alkohollal keverni, egyrészt mert gyorsabban jelentkezik és hosszabb távon érezhető a feldobottság érzése, másrészt mert az energiaitalok koffein tartalma egy időre elfedi az alkohol hatását.
1: Kevesen tudják, hogy az alkohol depresszáns, a koffein viszont stimulálószer. Így ellentétes a hatásuk az idegrendszerre. Amíg átmenetileg érvényesül a koffein élénkítő hatása, a fogyasztó jóval nagyobb mennyiségű alkoholt képes meginni, mert egyszerűen nem érzi magát részegnek.
0: A koffein és az alkohol is erős vízzelvonó hatású, a kettő összeadódva pedig drámai is lehet. Ha valaki nem figyel a folyadék visszapótlására víz formájában, az alkohollal kevert energiaital fogyasztása enyhébb esetben kiszáradáshoz, rosszuléthez, akár hirtelen halálhoz is vezethet.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Vas Eszter, Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 cikis sztorit lányoktól arról, mit tettek meg egy fiúért, aki tetszett nekik.
1: Íme pár cikis sztori arról, mint ment keresztül 6 lány, akinek tetszett egy fiú. Pontosabban az a fiú. Első sztorink, nem olyan titkos hódoló. Minden évben küldhettünk Valentin-napi kártyákat a suliban, így jutott eszembe, hogy írjak egyet a srácnak, aki bejött. Mivel barátok voltunk, ismerte a kézírásom, ezért lefizettem egy lányt, hogy írja alá azzal, titkos imádód. Minden évben eljátszottam ezt, ám kiderült, egy közös barátunk elárulta neki a titkomat, így végig tudta. Kínos.
0: Második cikis sztorink, az új hit. Csatlakoztam a Hídgyulis csoporthoz, mert benne volt a fiú is, aki tetszett. Köztudottan ateista voltam, és ez az egy óra annyival telt el kedd reggelente, hogy próbáltam vele szemkontaktust létesíteni, miközben Istenről papoltak.
1: Harmadik, a környezettudatos szerelmes. Első éves egyetemista voltam, a kiszemeltem pedig a folyosó másik végén lakott, a szoba mellett, ahova a szemetet hordtuk. Így mindig jelentkeztem a szemétholdásra, hát ha összetalálkozunk a folyosón is, köszönhetek neki. Ha eltévesztettem az időpontot, akkor nekiálltam szelektálni is, így tuti elcsíptem.
2: Negyedik, az előrelátó. Amikor 18 voltam, az unokatesóm esküvői képére photoshopoltam magamat és a srácot, akibe bele voltam zúgva, hogy lássam, hogy mutatnánk együtt a szalagavatón.
0: Az ötödik cikis sztorink, a kicsit meggondolattam. Arra az egyetemre jelentkeztem, ahol az idegenvezető másodéves fiú édes és megnyerő volt. Felvettek, szóval egy életre szóló döntést hoztam egy kiszemelt miatt, akit ahányszor megláttam, csak fülig pirultam, de leszólítani nem mertem.
1: A plusz egyedik sztorink pedig a Pretty Little Lie. Első évtől érettségig volt egy fiú, akibe bele voltam zúgva. Természetesen nagyon népszerű volt. A kézilabda edzésen azt hazudtam, hogy smároltunk, csak azért, hogy beilleszkedjek a menő lányok közé. Mai napig nem értem miért. Egyszerűen kicsúszott, de azonnal megbántam. Természetesen a srác fülébe is bejutott, és borzalmasan kínos volt. Bocsánatot kértem egyik óra után, de nem hiszem, hogy valaha is elfelejtette. Az évkönyvben mi voltunk a legkínosabb párként feltüntetve.
2: Neked is van hasonló cikis sztorid? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Te is beleférsz.
5: If you need me, call me.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Noár Barbara és Zsombi Judit. A mai adásban az animékről lesz szó.
1: Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élő szereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus, komikus, akció és dráma.
0: Az anime története 20. század elején kezdődik, amikor a japán filmesek Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban felfedezett animációs technikákkal kísérleteztek. A legrégebbi ismert anime egy mindössze 3 másodperc hosszú klip egy matrózruhás fiúról. Ez összesen 50 képkockából áll, és 2003-ban fedezték fel Kyotóban. A fiú egy táblára kancsival írja föl a mozgóképek kifejezést, aztán szembefordul a nézővel, leveszi a sapkáját és tiszteleg. A klip készítője ismeretlen, címe pedig egyszerűen Katsudo Shashin.
1: 1914 áprilisában egy francia karikaturista, Fantasmagori című, nem egészen másfél perces animációja vetítésre került Japánban, Dekobo no Shinjukasho címmel. Ez volt az első animációs rajzfilm, amit Japánban vetítettek, és meglehetősen nagy hatással volt a japán filmstúdiókra, amelyek azonnal el is mélyedtek az animációs technikák tanulmányozásában. Az 1912-ben alapult Nikatsu stúdió, amely a legöregebb japán filmstúdiók között van, 1915-ben az animációs filmek készítésébe vetette bele magát. Kitajeme Szájtáró festőművész közreműködésével.
0: A Tenkatsu stúdió követve ezt a példát másodikként vágott bele az anime készítésébe Shimokawa Hekoten mangaka közreműködésével. Shimokawa Oten egyedülálló technikáját alkalmazva született meg a Tenkatsu stúdióban az első igazi anime, amelynek címe Imokawa Mukuzogen Kanban no Maki. A címbeli Mukuzo Imokawa Shimokawa saját mangájából származó karakter volt. Állítólag az animáció minősége olyan gyenge volt, hogy még maga a rendező is csalódott volt miatta. Sajnos ma már nem ismerjük sem a pontos tartalmát, sem a ténylegesen alkalmazott animációs technikát.
1: A mai animéknek általában 4 fajta megjelenési formája van. Az egész estés filmek, a tévésorozatok, valamint az OVA és az ONA. Az egész estés filmeket általában a mozikban vetítik. Ez a 3 kategória közül az, ami a legnagyobb költségvetéssel és a legjobb képminőséggel készül. Ilyen például a hazánkban is népszerű Csihiro Szellemországban vagy a Vándorló Palota. Az anime tévésorozatok rövidebb, valamilyen rendszerességgel televízióban közvetített részekből állnak. Ezek általában rosszabb minőségűek az ováknál vagy a filmeknél, mert a produkciós költségek az összes epizódra széttelítve lépnek fel. Az epizódok tipikus hossza 23 perc, hogy reklámokkal együtt éppen kitöltsön egy fél órás tévés időszeletet. Az ovák többnyire 2-20 epizódból állnak, illetve léteznek sorozaton kívüli egyrészes darabok, amik általában rövidebbek egy film hosszánál. Azonnal az ova mintájára csak az interneten keresztül terjesztett anime. Az ovákhoz hasonlóan magas költségvetésű, illetve minőségű. Az epizódszám nem szükségszerűen alacsony.
0: És hoztunk nektek pár igazán érdekes animét, amit megéri végignézni. Az első a My Hero Academia, vagy magyarul Hős Akadémia, hiszen már magyar szinkronnal is elérhető. A történet főhőse Izuku Midoriya ugyanis egy olyan világba született, ahol általános, hogy mindenki szupererővel bír. A Midoriának nincs semmilyen különleges képessége, mégis arra hivatott, hogy életeket mentsen. Hogy ő is szertehessen a hőn vágyott erőre, számtalan kihívással kell szembenéznie.
1: A következő érdekes sorozatunk a Hunter x Hunter. Történetünk a főhősünkkel kezdődik, az ifjú Gonnal, aki először hagyja el városkáját és szigetét is, hogy megtalálja réges-rég eltűnt apját. Egyetlen nyoma van csupán, apja hivatásos, egyben világhírű vadász volt. Így Gon is nekivág a hírhetten életveszélyes vizsgának, mely által maga is vadásszá válhat.

0: Míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
1: A nagy közönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
0: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
1: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
0: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tagidő korlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
1: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a 4 főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
0: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
1: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
0: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják a Spotify zenei tartalmait.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: szeretet csak szétszedne.
1: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
2: A középsuli sorozat 2015 áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
1: Többek között Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
2: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
1: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
2: A forgatások havonta egyszer-kétszer vannak egész nap különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak vagy dolgoznak és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
1: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
2: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintballpályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
1: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
2: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsuli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, LL Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsuli YouTube csatornáján.
1: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsuli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsuli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
2: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon.
3: 97.5 Táskarádió.

0: Storik, pletykák és a tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt. Van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapot. Van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli ötusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszortan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95. Táskaradió teljes beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 7 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. A világon a legtöbb Guinness rekordot az amerikai Ashrita Foreman döntötte meg egész pontosan 577-et. Ebből már csak 196 az övé, de azért az is soknak számít, ahhoz képest, hogy összesen 40 ezer Guinness rekord létezik. Egyébként 1979-ben döntötte meg az első Guinness rekordját, ami 27 ezer terpeszugrás volt egymás után.
1: Most következik az egyetlen magyar Guinness rekord a listában. A világ legnagyobb könyvért járó díjat az Akteleken kiállított nagykönyv kapta, ami 1420 kg, ebből a fedőlap 430 kg. Egy oldalának magassága 4 méter 18 centi, szélessége 3 méter 77 centiméter. Az Aktelek élő világáról szól, és a világ minden tájáról járnak ide a szakértők csodálni. A könyv 4 évig készült, és a lapozásához 8 ember szükséges.
0: Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetni a napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet. Ami még így is elég lassú egy emberhez képest, a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centimétert haladt másodpercenként.
1: Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és László Vivien. Sok olyan paranormális dolog van az életben, melyet az emberek nagy fantáziájának köszönhetünk, így tehát nem teljesen igazak. De az biztos, hogy boszorkányos képességekkel rendelkező emberek mindig is voltak. A 15. századtól kezdődött a boszorkány üldözés, és a 18. századig tartott. Minden olyan nőt, aki gyógyítani tudott, tárgyakat mozgatott az akaratával, pszichokinézis, belelátott az emberek elméjébe, telekinézis, vagy lebegni tudott a föld felett, levitáció, egyértelműen boszorkánynak nyilvánították. Közülük az egyik leghíresebb Eleonora Zugun volt.
1: Az 1900-as évek elején Romániában élt egy 7 éves gyermek különleges paranormális erőkkel. Tárgyak emelkedtek fel körülötte, tálak repültek a házban, majd nagy erővel a falhoz csapódtak. A család tagjai úgy gondolták, hogy a papok segítségével ki tudják űzni belőle a gonoszt. De ez nem sikerült, ezért a lányt elmegyógyintézetbe helyezték el. Ekkor felfigyelt rá egy újságíró, aki megírta Eleonora történetét. Ennek köszönhetően nemzetközi figyelmet kapott a lány, majd egyre több pszichológus, pszichiáter is érdeklődött az eset iránt.
2: Egy osztrák pszichológus, Grunwald, figyelte meg a gyermeket és dokumentált mindent. Egy héten belül legalább 30 paranormális jelenség történt a lány körül. Nem sokkal később Grunwald szívrohamot kapott. Ezután Zoe Vasilko szerecki bécsi grófnő vette szárnyai alá a megrémült lányt. Miután megismerkedtek, több napot együtt töltött vele a kolostorban, ahol Eleonora élt. A számtalan paranormális tapasztalatait részletesen egy könyvben meg is írta.
1: Eleonórán sebhelyek, stigmák jelentek meg, melyek keletkezését senki sem tudta megmagyarázni. Néhány nap múlva a sérülések eltűntek, majd újra láthatóvá váltak. A pszichikai kutatások elnöke Harry Price vizsgálta meg a lányt, és módjában állt meggyőződni arról, hogy ezek a jelenségek valóságosak.
2: Megállapították, hogy a lány valóban képes telekinézist végrehajtani. Az egyik döntő bizonyíték az volt, mikor egy zárt, jól őrzött helyről eltüntetett egy tárgyat. A tudósok ennek megörültek, hogy találtak végre egy hiteles, paranormális képességekkel rendelkező embert.
0: Örömük azonban nem tartott sokáig. Amikor Eleonora betöltötte a 14. életévét, képességei rohamosan romlottak. Majd mikor megjött az első menstruációja, akkor egy csapásra semmivé fosztottak paranormális képességei.
1: Magyarázat erre nagyon nincs, viszont sokan ezt a pubertáns korhoz kötik, és a hányattatott gyerekkor során felgyülemlett pszichikus energiákhoz, amiket a folyamatos frusztráció gerjesztett. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznél Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket, egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mire a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Imina sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Salomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanannyi ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pápa Ivett és Barics Richard. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek, a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
1: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
0: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt majd maguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
1: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható lehet, a másokkal szemben támasztott elvárásai miatt pedig követelőző és hiányzik az őszinteség.
0: De honnan tudod, hogy valaki társfüggő? A tünetei, ha valaki nem tudja a saját és mások érzéseit, gondolatait elkülöníteni. A mások jóváhagyására van szükség, ahhoz, hogy jól érezze magát. A mások problémái miatt is idegeskedik és felelősnek érzi magát. Ha nem tudja, hogy mit akar, nem képes felismerni, hogy mire volna szüksége, vagy megfelelési kényszere van.
1: Összeomlik vagy kiborul, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy várta. Minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozat szerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
0: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket vagy tökéletesnek vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
1: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kérd segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám. A mostani adás során szerettem volna valami igazán különleges sportot bemutatni, és egy kis böngészés után meg is találtam az igazit. Amikor ezt megtaláltam, ezzel kapcsolatban három kérdés merült föl bennem azonnal, hogy miért, és hogy ez még miért nem híres. Hölgyeim és uraim, íme a víz alatti jégkorong.
1: Hogy a nevéből is sejteni lehet, a játék alapjai azonosak a hagyományos jégkorongéval, azzal a jelentős eltéréssel azonban, hogy a jég másik víz alatti felén játsszák.
0: A játék célja, hogy a 6 méter széles, 8 méter hosszú pályán a kb. 25 cm átmérőjű hunkarocell korongot a jégbe fejjel lefelé rögzített kapuba juttassák. A jég alatt egyszerre a két fős csapatok egy-egy tagjai küzdenek egymással, akiknek nem csak remek búvároknak kell lenniük, de igen nagy tüdővel is kell rendelkezniük, hiszen a sportot mindenféle légzőfelszerelés nélkül játsszák.
1: És ebben eltér mondjuk egyes más víz alatti sportoktól. Vannak ugye olyanok, amik szintén így egy hagyományos sportágnak a víz alatti megvalósításai, amit ugye egy búvár palackokkal játszanak.
0: Amúgy ennek is van, tehát a jégkorongnak is van még egy másik változata. Én azt nincsen magyar fordítás, én ezt csak simán víz alatti hokinak fordítottam, amit egész konkrétan az úszómedence alján játszanak búvár felszerelése, de hát ott nem a kétfokos vízben, hanem az úszodában, tehát azért ez lényegesen egyszerűbb.
1: A játékosok 30-60 másodpercenként feljönnek a jégbe vált lyukakon, hogy levegőt vegyenek.
0: Viszont tehát érthető módon nem olyan ritka, hogy valaki nem ér fel időben és eszméletét veszti a víz alatt. Ilyenkor azonnal akcióba lép a négy lyukaknál várakozó oxigénpalackkal felszerelt búvár egyike.
1: Hagyományos testvéréhez hasonlóan a víz alatti hoki is harmadokból áll, ezek azonban nem 20, csak 10 percesek, és köztük 10 perces szünetek vannak, hát igen, egészségügyi okai lehetnek ennek.
0: Valószínű, bár ugye közben van csere, tehát egy csapat ugye két főből áll, és néha cserélnek.
1: És 10 perces szünetek vannak, amikor a játékosok a pálya mellett felállított sátrakban és szaunákban melegedhetnek fel, hiszen hiába a búvár felszerelés, a víz még így is hihetetlenül hideg.
0: Az első víz alatti jégkorong világbajnokságot 2007. februárjában tartották Dél-Ausztriában, a Weissensee tó jegén, illetve hát egész konkrétan alatta.
1: A játékosok 30 cm vastag jég alatt 2 fokos vízben játszottak. Az első helyen Finnország végzett, nem is értem miért. Őt követte Ausztria és Szlovákia. Rajtuk kívül még Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia képviseltette magát a tornán.
0: Szerinted ennek a sportnak az elterjedésére mennyire van esély mondjuk, hogy világszinten? Hiszen azért nyilván vannak olyan országok, ahol ezt nehezen megvalósítani, de azért például szerintem Magyarországon egy víz alatti jégkorong pályát igazán lehetne létesíteni.
1: Lehetne, hát hogyha annyira fölkapnák az emberek, annyira tetszene, akkor már mostanra egy kicsit jobban elterjedt volna, hiszen 10 éve volt az első világbajnokság.
0: Nekem mondjuk nagyon tetszik, tehát én abszolút támogatom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy így egyes társadalmi csoportoknak a kedvelt hobbiaként, akár résztvevőként, akár nézőként terjed inkább be, mint sem úgy egyetemesen.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker? Most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg

0: különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktatófogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: Hetedik, taco. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: Nyolcadik, pad thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű táj tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9-es, csokoládé. Az édesöremforrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség. A csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáron sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát Manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, fontosabban összeszorítják, és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben. Y'all ready?

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
8: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
9: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt. Van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Alba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapot. Van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli ötusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma is igazi nyári időben lesz részünk, a közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.

95.5 Táskrádió, te is beleférsz. Ez itt a Bekker, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Durján Benedek és Csikrézi. Ma szó lesz arról, hogy jelenleg körülbelül 16 millió olyan férfi él a világon, aki ugyanattól a híres uralkodótól származik, valamint arról is szó lesz, hogy spanyol önkénteseket keresnek, akik a tudomány nevében minden nap isznak majd bort. Most pedig megyünk tovább Olivier Tree és David Guetta közösével a Here We Go Again.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A spanyolok 10.000 önkéntes keresnek, akik 4 éven át vállalják, hogy minden nap bort igyanak a tudomány nevében. Ez egy klinikai kutatás, ami végre pontot tehet egy évtizedes vita végére, ami nem más, mint az, hogy a mértékletes ivás tényleg segít, vagy csak elegánsabb módja annak, hogy leépüljön a szervezetünk.
1: Elég érdekes, és miért kell erre 10.000 önkéntes? Az elég drága. Nem tudom, hogy...
0: Hát
2: mindenkinek más a mennyiség.
0: De önkéntesek.
1: De, hát jó, de hát abból minden 10.000 ember bort vesz minden
0: nap. De nem ők veszik meg nekik.
1: Hát ott nekik is drága.
0: De hogyha jelentkezek rá, de most igazából szerintem bőven lesznek rá jelentkezők. Mindenre találsz jelentkezőket.
2: Főleg ilyenre.
0: Hát meg ugye valaki ingyen csinálja alapjáraton otthon, hogy tett.
2: Hát nem ingyen, mert valami megkerül a bor.
0: De nem úgy, hanem hogy így egy kutatás része lenne legalább. Most valaki alapból alkoholista,
2: igen, de
0: így meg egy kutatás
2: kutatásokért általában, tehát a résztvevőknek szoktak fizetni, mert mondjuk van olyan kutatás, ami mondjuk lehet, hogy kicsit kellemetlen, vagy mit tudom én, és akkor azt mondják, hogy önkénteseket keresnek, és azért éri meg nekik, mert hogy kapnak érte pénzt,
0: hát
2: vagy
0: de
2: valami
0: lehet, hogy kapnak egy kupont egy boráruházba.
3: Vagy csak kapnak bort, hát és az nekik lehet. Elég.
2: Vagy tehát, hogy nem nekik kell fizetni.
0: Mondjuk szerintem az alap, mondjuk hogy nagyon drága
2: mondjuk lenne. Az szerintem az alap, hogy azok fizetik, akik a kísérletet csinálják.
3: Igen, mondjuk arra is gondoltam, hogy nekik kellene
0: meg vagyok. Ez egy 10.000 embernek venni bort minden nap.
2: Hát jó, de mondom. Most ha ez a kísérlet, akkor
1: nem feltétlenül. Jó, de mondjuk feltétlenül. A másik, hogy önkéntes, tehát te vállalkozol rá, az is.
2: Igen, ez az.
3: És nem minden nap kell venni.
2: Tehát nem arra vállalkozom, hogy magamnak fizessek, hanem hogy...
3: Meg nem minden nap kell.
2: Nem arra vállalkozom, hogy költsem a pénzem.
0: De amúgy szerintetek ez... leépíti a szervezetet, vagy akkor segít amúgy
3: hogyha
0: az élet?
3: Hogyha mértékelés, igen. Ott, hogyha mondjuk csak pár decit naponta, akkor az segít a szervezetnek.
0: De a mindennapi szól akár igen, egy kicsit is az alkoholizmus.
1: Ez a probléma amúgy, hogy az, hogy minden nap. Tehát, hogyha mondjuk igen. Pár decit iszol, mit tudom én, havonta, vagy nem tudom, mondjuk oké, mondjuk még lehet, hogy hetente egyszer, de hogy azért már minden nap iszod, az nem hiszem,
0: hát az alkoholizmusnak számít amúgy,
3: nekem
0: igen.
3: Nekem a nagyszüleim csinálták azt, jó, hát akik az ilyen most... nagyon-nagyon szabály szeretők, hogy minden nap leültek, és egy deci bort ittak.
0: De minden nap csak egy deci, szóval... A bor az megint más, mert azért nem mindegy, hogy valaki vodkát iszik minden nap otthon, vagy bort, mert az sem ugyanaz.
1: Azt mondjuk nem kéne kipróbálni.
0: Hát igen, de amúgy alapból hát szerintem úgy, az idősebbeknek ez más, de úgyhogy azért fiatalként, hogy nem tudom, mondjuk azt, hogy egy 30 éves ember hazamegy, azt minden nap egyedül bort iszik, az megint más, hogy a nagyszülők leülnek ketten inni egy bort. Érted? Tehát szerintem az tök jó.
1: De ez már csak egy ilyen szociális része, hogy nem mindegy, hogy egyedül csinál.
0: Hát de most nem a kísérletről beszélek, de amúgy nem, mert az már súlyos, hogyha valaki egyedül iszik otthon minden nap.
1: Hát az elég nagy probléma,
0: hát
1: igen.
0: Hát azért mondom, igen. Tehát az valamilyen szinten azért le tudja építeni a szervezetet szerintem.
1: Hát most ja, vállalkoznak majd rá, és tudnak arra hivatkozni, hogy ezt a tudomány nevében csinálják. 10.000
0: ember fog vállalkozni.
2: Hát most az a lényeg, hogy gondolom mindenkivel más mennyiséget hitadnak, és akkor ki mennyire épül le, vagy nem épül le.
0: Tehát leépítik az a 10.000 embert,
1: Szerintem pont ugyanannyit. Csak az a lényeg, hogy ugye minden nap mértékezésen ugyanannyit iszol, és ugye megnézik, hogy.
0: Igen.
1: Most akkor tényleg leépül,
2: én,
1: és azért
2: én azt gondolnám,
1: ember.
2: hogy van, aki sokat kap, van, aki kevesebbet, és akkor mondjuk, hogy megnézik, hogy hol van az, ahol még mondjuk esetleg jót is tesz, vagy mit tudom én, és hol van az, ahol meg már nagyon gatya és nem jó ötlet.
0: Igen. Hát írjátok már nekünk, hogy ti mit gondoltok erről, hogy hosszú távon milyen hatásai lehetnek az alkoholnak. Mi pedig megyünk tovább Dave és Temps közösével Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 95 táskarádiót te is beleférsz. Jelenleg körülbelül 16 millió olyan férfi él a világon, aki ugyanattól a híres uralkodótól származik. Ő nem más, mint Genghis Khan, az első mongol nagykán, a világ történelem egyik legnagyobb hódítója. Minden idők egyik legnagyobb hódítója uralma alá hajtotta fél világot, és menet közben körülbelül 1000 nőt ejtett teherbe, számos gyermekek közül pedig többen is kiterjedt háremben éltek. És igazából a mai napig úgy látszik, hogy ez az 1200-as évekből folytatódott az ő vérvonala.
1: 16 millió olyan férfi él a világon, és hány nő?
0: Hát ezt nem tudhatjuk
2: hát
0: amúgy. De igazából a vérvonala folytatódott azóta is ez tart.
3: Szóval hogy lehet igazából, hogy a 200-ben én is benne vagyok, mert igazából mongolok, meg elvileg mongolokba vagyunk, vagy nem tudom én már miből. Úgyhogy,
0: igen. Hát akkor lehet pont, hogy ez ugye a magyarokhoz még jobban kötődik, hogy itt minden második férfi az utcán. Genghis Khan-nak a...
1: Genghis Khan.
0: Leszármazottja. Tett róla az ember, hogy minden alatt legyen.
1: Hát ez előre látó volt, ez meg előre gondolkodott, hogy legyen végül majd az utódai összefognak, és akkor leigazzak a világot, hogy nem tudom.
2: A Genghis Khan utódok.
1: Aha.
3: Amúgy tényleg, ja, én kaptam múltkor egy ilyen hasonló levelet, csak nem, akkor lehet, hogy igaz volt.
0: Meghívtak, hogy legyél te is ilyen Genghis Khan, nézd, én reklámozó, hogy te vagy az utódja.
1: Genghis Khan
3: levelet. Ilyen titkos zsűlés.
0: Genghis Khan titkos zsűlése, hogy itt beszélnek a tagokkal.
1: Kiderül, hogy ilyen nem halt meg, és Genghis Khan
2: feltámasztják. Az a célük, hogy visszahozzák.
0: Azóta él, és azért erről van még ennyi ember, aki az utódja, azóta él, és azóta is vannak gyerekei.
3: Micsoda? Számoltad ki?
0: Nem számoltam ki, ezt mondom.
1: Nem, csak ezt mondja, ez az elmélet.
0: Igen.
1: Az a teória, hogy Genghis Khan még mindig él.
0: Ez egy sötét elmélet.
1: És most
3: én tudok egyes más, de nem mondhatom el sajnos.
2: Tudjátok, kivel fogod össze? Petőfivel. Hiszen ő eltűnt, nem halt meg. Ő is él.
3: Jó,
1: igen, fura egyébként. Petőfivel összefogtak. Szerintem Petőfi is a leszármazottja volt Genghis Khannak.
3: Jó, hát amúgy ki tudja. Elképzelhetőnek tartom, aztán most összefognak.
1: Figyelj, bajusz megvan.
0: az a jó kis csinos szakáll is ott van, igen.
2: Hát akkor lelepleztünk Petőfi, ha ezt hallgatod.
0: Igen.
1: Igen.
0: Mind a kettőzeket, hogyha mind a ketten ezt hallgatják. Jövünk majd a következő fél órával, most pedig megyünk tovább Milky Chance-től a Camouflage.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt. Van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk, a közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.

95.5 Taska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonnál Csikrézi, Bali Villő, Dúrián Beni és Sarfjanka. Most beszélni fogunk arról, hogy egy brit apukának elegált az ítéletidőből, és furcsa kézjelzőt csinált a kocsiából, és arról, hogy a krónikus hazudozók lebuktatásának új módszere a szenvedély hiánya. De mindezek

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. Itt a krónikus hazudozók lebuktatásának új, alattomos módszere. Kiderült, mit árul el a szenvedély. Egy friss brit kutatás trükköst, de zseniális módszer dolgozott ki a notórius hazudozók kiszűrésére. Nem az figyeli, mit mondanak, hanem hogy hogyan. És a lebukás kulcsa a szenvedély hiánya. A hazudozók, amikor nem mondanak igazat, látványosan elveszítették a lendületüket, nem világosan, nem meggyőzően és legfőképpen nem szenvedéllyel beszélnek.
1: De amúgy nem pont az a

0: egy történet valakinek, és érezni a hangodon, hogy mondod, és nem az van, hogy mondjuk picit gondolkodsz, vagy bizonytalan vagy, akkor úgy tudod, hogy oké, ez egy őszinte történet, amit úgy boldogsággal vagy.
1: Hogyha előre kigálod, akkor nem fogsz elitálni.
2: Hát igen, de akkor meg nem is mondod olyan szenvedélyesen. Már csak azért is, mert szerintem úgy, hogyha valamit nagyon szenvedélyesen mondasz meg minden, akkor az a másiknak a fejében nagyon megragad, mert azt nagyon lendületesen mondtad, igen, hogy mennyire odaig vagy, érted meg minden. És most az neked nem feltétlen jó, hogyha a másik ilyen, szóval hogyha ennyire megjegyzik ezt a, tehát hogyha szóról-szóra megjegyzik a hazugságodat.
0: De azért mondom, hogy viszont vannak olyan emberek, akik meg ugye nagyon jól hazudnak, de vannak olyan emberek is szerintem, akik egyáltalán nem tudnak hazudni, tehát én ismerek ilyet, és akkor látszik az arcán, hogy nem mond igazat. Tehát, hogy tudod így, nem az, hogy elkezd mosolyogni, hanem így látod a szemébe. És akkor ők, nekik ez nagyon nem megy, de szerintem azért vannak olyan emberek, akik nagyon jól tudnak hazudni, és ott nem vennéd észre.
2: Nekem erről a mosolygósdiról jutott eszembe, hogy nálunk, amikor kisebbek voltunk, akkor volt mindig az, hogy amikor kérdeztek valamit a szüleink, és akkor az volt, hogy ugye amikor kamusztunk, akkor így elmosolyodtunk, és volt olyan, amikor igazat mondtunk, de ugyan nyomás miatt elvigyorodtunk, és de tényleg igazat mondtuk, csak nem tudok nem vigyorogni.
0: De ez mindig akkor, így szokott lenni, ugye bármikor megkérdezi valaki, hogy hát mi történt, vagy most igazat mond, és elkezdesz mosolyogni, de amúgy igen.
2: Igen, tehát csak, hogy igaz, csak
0: ez egy reflex. Igen, szerintem is amúgy.
2: Tehát ilyen tök sokszor történt már.
3: Egyébként ebben a szemedében tehát amúgy tényleg van valami, mert mondjuk akit úgy nem tudom, jobban ismerek mondjuk, és nem folyamatos hazudozó által függetlenül egyébként szerintem lehet látni rajta tényleg, mert ugye azt is szokták mondani, hogy tanulják gondolkozom, mert ugye ki kell találni valamit.
2: Ezt mondtam.
3: Ezért, ez az, hogy meg ugye töredezettebb a beszéde, meg minden. Ettől függetlenül, még hogyha folyékonyan mondja, akkor is azért nagyon sok mindent. Illetve ugye a másik az, hogy elfelejted ugye, hogy kinek hazudtál és mit, úgyhogy amikor a másiknak meg egy kicsit mást mondasz, aztán azt így hallod, úgy hallod.
0: Hát de az is lehet, tehát velem olyan is volt, már nem velem, hogy valaki nekem mesélt valamit, és akkor 10 perc ezelőtt mást mondott, és 10 perc után is, de a kettő nem függött össze, és akkor mondtam meg, hogy de hát mi nem ezt mondta az előbb. Hát az úgy volt, hogy hát ez, és akkor ott már ott lebukik, tehát
1: jön a harmadik verzió.
0: Jön a harmadik verzió.
3: És az az igazságom.
0: Én ezt nem értem, ennek mi értelme van. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltok erről, és hogy mi lesz a kutatás vége, mi pedig megyünk tovább Fastboy és Topic közösével Forget You-val.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Egy brit apukának elege lett az ítéletidőből, ugye az folytonos esőből, és átalakította a kocsiját, hogy jobban bírja a szélsőséges esőzést, mégpedig úgy néz ki, mint egy ilyen, hát egy kocsi meg egy tengeralattjárónak így a szerelem gyereke, és így most konkrétan hasít a vízes tájon. Ami szerintem úgy tök jó ötlet, meg pár tízezer forintnak megfelelő összegből alakította át, szóval nem is volt annyira drága, és így gyorsabban tud közlekedni a tájon. Mert azt azért tudjuk, hogy Angliában mennyit esik az eső.
1: Hát igen, de akkor azt gondolnád, hogy Angliában azért az angolok már megtanulják, hogy hogyan kell vezetni benne normálisan.
0: Vagy hogy mindenki csinálja ilyen tengeralattjárót.
1: Nem tudom, szerintem annyira nem fontos.
2: Szerintem nem az, hogy mondjuk lenne rá mód, hogy hogyan kell rendesen vezetni az esőbe, mármint hogy a briteknél, hanem megszokták, hogy akkor ilyen gatya is nem lehet rendesen vezetni. Neki meg, ő meg nem szokta meg, ő lázadó is elege van belőle, és ezért csinált egy négy kereken guruló tenger alatt járó.
0: Hát meg ugye azon a környéken, ilyen Lanchester vidékén nagyon sok az áradás, és ez miatt is csinálta ezt a kocsit.
1: Nem tudom, de amúgy az biztos, hogy már hozzászoktak, mert például erre egy nagyon jó példa is amúgy, hogy voltunk most Londonban, legalábbis én először, és nagyon nagy eső volt nyilván minden nap, amikor ott voltunk. Ehhez képest olyan esőben, ahol egyébként például emberek már nem is motoroznának, egy csomó embert láttam. Mert egyszerűen ők már annyira hozzászoknak, hogy őket már nem érdekli.
0: Igen, a nővérem ott élt, és pont legutóbb mesélte, hogy már majdnem egy hónapja nem látott napot. Mert konkrétan nem sütött a nap.
1: Hát igen, mi azért láttuk napot, de hát ja, egy három napot voltunk abban, egyébként két és fél eső volt.
2: Valamikor láttam egy ilyen cikket, vagy csak egy ilyen headline-t, hogy akkor, ha szerintem ilyen január végén volt, hogy még 2026-ban akkor még nem volt száraz nap Angliában. Nem tudom, hogy azóta volt-e, de egy hónapig minden nap esett.
1: Hát azt nem tudom, mi ugye decemberben voltunk, úgyhogy még pont 2025 volt, de egyébként teljesen elképzelhetőnek tartom, tehát borzasztó idő van. De amúgy nagyon meleg volt kint, én például azon lepődtem meg.
0: Decemberben tényleg?
1: Hát azt néz, hogy mondjuk nem tudom, ilyen 3-4 fok volt Magyarországon, oda mentünk, és akkor ilyen 15 fok volt. De ugye esett, de nagyon meleg volt.
0: Az érdekes.
2: Egyébként egy olyan időjárásnak örülnék, mert mint hogy én szeretem, tehát nálunk volt, mi voltunk, volt olyan, hogy nyáron ilyen nyári zápor volt is esett, és az volt, akkor még általános iskolás voltam, és apukám jött, értem meg a tesóimért az iskolába, és az volt, hogy de neki így leszakadt az ég, és neki kell zuhogni az eső, és a kis nyári szoknyámba azt csináltuk, hogy így fa, tehát hogy fától fáig futottunk, ahol ilyen kb. Száraz volt az zuhogó esőbe. Jókat megálltunk egy picit, pihentünk, és aztán megint rohantunk az zuhogó esőbe a kövi száraz pontig, és amúgy ez van volt. Egy olyan szívesen csinálnék még egyszer.
1: Rajtam nem volt se sapka, se kapucni, és én brutálisan megfáztam a harmadik napra.
2: Én ilyet hóesésbe csináltam.
1: Hát az nem kellemes.
2: Arcüreg gyulladásra voltam otthon egy hétig, miután a hóban hószivercskét csináltam sapka és áll nélkül, de legalább élveztem.
0: Hát szerintem építsetek ti is egy ilyen tengeralattjárót, az megvédeli titeket az esőtől meg a hótól. Mi most megyünk tovább Alex Warrentől az Ordinary-val.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléről. Mivel a 18-as finálébe a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekkel, a mikrofonnál Csikrézi, Bali Villő, Dórián Beni és Sarfjanka. Most szó lesz arról, hogy egy esküvőn lepleződött le a mennyasszony szörnyű titka, és arról, hogy a croissant még több plusz kilót is ad, mint a kenyér. Mindezek előtt jöjjön Edison Ray-től a Fame is a Gun.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Sokan még ma is a fehér kenyeret kiáltják ki a legnagyobb bűnösnek, ha plusz kilókról van szó, de amúgy ez árnyaltabb, mert van egy másik közkedvelt péksütemény, amely kalóriában és zsírtartalomban is messze túlszárnyalja a fehér lisztből készült kenyeret, ez pedig a croissant, szóval a franciák lehet, hogy... Amúgy nem tudom, mert az összes francia olyan vékony szokott lenni.
1: Őszintén szóval én nem vagyok meglepve, hogy a croissant az jobban hízlal, mint a fehér kenyér. Tehát amúgy csak néz rá, olyan guszta, és amúgy tényleg, tehát tényleg ilyen, mert ez ilyen vajas croissant, meg nem tudom, és tehát ránézel akkor is, meg szóval ahogy harapod, érződik, hogy ilyen zsírosabb, vagy nem tudom, de nagyon
0: igen.
1: Finom.
0: Igen, de amúgy szerintem finomabb, mint a kenyér.
1: Hát igen, hát ilyen, hát mert az alapból kicsit ilyen édes, meg mit tudom én, ilyen édes kis íze van. Vagyis hát attól függ most, hogy milyenre csinálják, de...
0: Akkor a franciák miért nem híznek el teljesen?
1: Biztos sokat mozognak, nem tudom.
2: Mert nem esznek semmi mást.
0: Csak croissant.
1: Csak hát croissant.
2: Az egy reggeli,
1: nem,
2: vacsora,
1: mást is esznek,
2: ennyi.
1: Tudod, csigát, meg ilyenek.
2: Ja, csigát. Hát jó, de csiga csak nem hízla.
0: Csigás croissant, mit szóltok?
2: Na jó, fejezd.
1: Hát biztos van olyan, biztos van olyan.
0: Miért? Szerintem a franciák biztosan szeretik.
1: Egyébként van Budapesten egy tök jó ilyen kicsit olyan, mint egy ilyen reggelizőhely, nem tudom, ami ilyen francia, és ott szoktak ilyen croissantokat árulni, ami olyan, hogy így félbe van vágva, és mint egy zsömle, és így meg van pakolva mindennel, tojáskrémmel, avokádóval, nagyon sok minden, és fú, na azok nagyon finomak.
0: Valamit azt hittem, hogy azt fogom mondani, van Budapesten egy ilyen csigázó.
1: Nem. De egyszer, nem tudom honnan, de apukám szerzett valahonnan csigát. Valamelyik...
0: Na, ettél csigát?
1: Én nem. Én nem ettem, de valamelyik nap volt valami boltban, és azzal állított haza, hogy volt valamilyen izé, hogy árultak csigát, és egy ilyen tálnyi ilyen izéval jött haza, és akkor gyere, kóstoljátok meg, mi meg így... Nem.
0: Biztos, hogy inkább elmenekülünk, és elfordultatok a másik irányba, és elmentetek.
1: Hát igen, konkrétan. Inkább, tehát én igazából szinte mindent hajlandó vagyok legalább megkóstolni, vagy valami, de arra azt mondtam, hogy na, azt azért talán nem.
0: Mert úgy mennyi hír van most rában, hogy ilyen bogarakat esznek az emberek, meg csigákat, szóval
1: hát igen,
0: valószínűleg ez a jövőnk, de
1: eddig is ettek bogarakat, meg egyébként úgy, tehát egyébként az ételekben az étel színezék az elvileg ilyen bogarakból készült dolog.
0: Nekem még mindig azon a fejemben, amikor a filmekben így bemennek az őserdőbe, és ott ragadnak, és akkor kénytelenek
1: ilyen csótányt enni.
0: Igen. Konkrétan az, hogy a fejemben, amikor valaki azt mondja, hogy bogarat kell enni.
1: Igen, tehát ez amúgy nekem se túl imponáló. Én kicsit úgy vagyok vele, hogy ha nem néz ki rosszul, és nem mondják meg nekem, hogy mi az, akkor megeszem. És ha utólag megmondják, hogy hát amúgy te most nem tudom, gőtepetét ettél csótánnyal, akkor így hát ez nagyon gusztustalan, de finom volt, de hogyha előre megmondják nekem, hogy figyelj, ez csótány, és te most ezt megeszed, és látom a fejét, akkor nem, kösz.
0: Hát akkor mindenkinek üzenjük, hogy figyeljetek oda a croissantra, mi most pedig megyünk tovább Viz the MC és a Bees and Honey közösével, a Show Me Love-val. Show me love.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Az esküvőn lepesződött le a mennyasszonynak a szörnyű titka, mégpedig úgy volt, hogy volt ez az esküvő, és a mennyasszonynak az egyik rossz akarója szándékosan az esküvőre időzítette a nagy lelepezést. Hát eléggé nagy káoszba és botrányba fulladt az egész ünnepély. Valami titok volt, amit évekig sikerült megőrizni a mennyasszonynak, és videó felvételeket szivárogtattak ki róla, és hát pont ugye az esküvő napján is, ezért kell ugye nagyon vigyázni. Mert az interneten minden fennmarad. És
1: nem vigyázni kell, hanem nem kéne megcsinálni.
2: Ja, hát mármint úgy, hogy arra kell vigyázni, hogy miről mit csinálsz, aztán hova rakod ki.
0: Igen, mert az interneten konkrétan semmi, minden fennmarad, és pont ma figyelmeztetek minket, hogy ugye lesz majd nekünk iskolában ilyen kompetencia felmérés, és pont most mondták, hogy egyetemben ugye nem biztos, hogy bele fog számítani, de az konkrétan név alapján vissza lehet keresni, akár 20 év múlva, hogy azt hogy csináltuk meg.
2: Hát szerintem egyébként ez azért nem annyira releváns, mármint ja, mondjuk olyan szempontból releváns, hogy nem tudom, ha valahova jelentkezel állásra
0: egyetemre,
2: egyetemre is, pont őket pont a kompetencia felmérésed érdekli, akkor lehet nem biztos, hogy jól jársz vele.
3: Igen,
2: épp ez az, hogy nem gondolom, hogy annyira érdekelne bárkit, de most, hogyha ilyen kiderül, most így arra gondolva, hogy mint hogy az esküvőn kiderült róla valami a múltjából, ami gáz volt a nőnek, most ha kiderülne, hogy jaj, mennyire gatya lett a kompetencia felmérés, szerintem mindenki tudja, hogy az embereknek az elég nagy része ezeket a kompetencia felméréseket úgy csinálja meg, hogy minél hamarabb kész vagyok vele, annál hamarabb mehetek haza, mert nincsenek órák.
1: Amúgy nem tudom, én kaptam egy ötöst, értem már, hogy elvileg valami, nem tudom, országosan valami nagyon jó lett, vagy mit tudom én, valami ilyesmit mondtak, és kaptak
2: rá. Én nem tudom, én mindig megcsináltam rendesen, mert már csak, de mi sosem kaptunk rá semmilyen jegyet, de...
0: Nem csak visszajelzéssel, hogy én soha nem is láttam az enyémet.
2: Egyébként én sem láttam soha, de az emberek nagy része csak betűnt
1: vissza. De ennyi.
2: Nálunk az emberek nagy része mindig azt csinálta, hogy betippingszeli, mert akkor mehetett haza fél óra alatt, megcsinálta mind a kettőt, ami aznap volt, és akkor mehet haza.
0: Igen, tavaly ez volt a mi osztályunkban, nálatok nem ez volt, nem. Nálatok azt mondta az osztályfőnök, hogy benne kell maradnotok nagyon, hát a végéig.
2: Hát mármint, hogy itt igen volt ilyen, nem, én a régi sulimra gondoltam egyébként, ott volt olyan, hogy csak úgy betippingszelték az emberek, hogy mehessenek haza.
0: Igen, hát
2: egyetlen egy volt, amit nem tippmixelt be senki, az angol, mert mindenki nagyon jól tudott angolul, azért azzal amúgy is gyorsan végeztek.
0: Igen, de amúgy nincsen annyira értelme szerintem ennek a kompetencia mérésnek, és amúgy annak se, hogy így a mennyasszonynak így pont a esküvője napján tegyenek keresztbe.
2: Hát igen, de meg ezt egy barát tette ki, tehát most milyen barát az, aki ilyet csinál?
0: Vagy ez rossz akarót említ.
2: Ja,
0: nem barátot.
2: Úgy emlékeztem, hogy barátot ér mindig, de mert
0: egy rossz akaró barát.
2: Rossz akaró barát, megegyeztünk. Tehát egy rossz akaró barát volt.
0: Mindenki

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt. Van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonnál Csíkrézi, Bali Villő, Dórián Meredek és Sárfjanka. Most arról fogunk beszélni, hogy betiltották a disznóhúst a színházban, még a Peppa Malacot játsszák, és arról, hogy megőrül az internet egy makákóért, akinek egy plüssmajom lett a legjobb barátja. De mindezek előtt érkezzen Gigi Perez-től a Sailor Song.

0: 97 a Táskarádiót, te is beleférsz. Megőrül az internet a makákóért, akinek egy plüssmajom lett a legjobb barátja. Punch, a japán Ichikawa város állatkertjének makákója 2025. júliusában született, nem sokkal azután, hogy világra jött, magára hagyta az anyja. A mindössze 500 grammot nyomó baba majmot az állatkert gondozói kezdték etetni és nevelgetni, és hagyták, hogy a társai közt nőjön fel. Ez azonban nem volt jó ötlet, a makákók kiközösítették Páncsot, aki teljesen magára maradt. A gondozók mindvégig segítették, de az anyukáját nem tudták pótolni, viszont előálltak egy rendhagyó ötlettel. Egy plüss anyukát vásároltak neki. A játék egyfajta pótanyaként szolgál, Páncs pedig annyira megszerette, hogy éjjel-nappal vele van.
1: Pont láttam egy képet erről, egy ilyen nagyon kicsi kis barna majom, egy ilyen kicsit vörösebb, ilyen nagyobb plüst hordoz össze-vissza.
0: Amúgy ez nagyon cuki, szerintem. Igen. Az, hogy kiközösítették meg, hogy genyúk vele a többi majom, az elég csúnya dolog.
1: De igen, az meg ugye azt jelentette, hogy össze-vissza verték meg, össze-vissza hurcolgatták magukkal, meg ilyenek. Szóval igen, nagyon szóval kegyetlenek voltak vele.
0: Igen, viszont tök arik a gondozók, hogy így foglalkoztak vele, meg hogy vettek neki pótanyukát. És igen, hogy odáig van a kis plüssér.
1: Még lehet, hogy venni kéne neki ilyen póttestvéreket is. Ilyen egész kis plüss családot.
0: Kap egy egész kis plüss családot.
1: Aha.
0: Egyébként tényleg Ari lenne, de szerintem így jobb. Van neki egy legjobb plüss barátja.
1: Igen, akit örökre hordozhat ide-oda, és reméljük nem szakad el.
0: Majd, ha elszakad, megvárják.
1: Vagy vesznek neki egy újat.
0: Inkább én a megvárásra
1: szavazok. Pótanya lesz.
0: Pótanya.
1: Pótanya, amikor már elszakad az ötödik is. Egyébként ti fogadnátok örökbe ilyen majomszerű lényt? Vagy bármilyen ilyen vadállatot?
0: Majomszerű lényt. Vadállatot? Mármint, hogy ilyen...
1: Hát ilyen vadon ilyen, élő állatot. Ja,
0: tehát ilyen nem kifejezetten házi állat.
1: Hát nem macskát, hanem mondjuk majmot.
0: Nem tudom, egyébként van, hát itt szerintem nem lehetne házi állatként majmot tartani, de van olyan ország vagy állam, ahol lehet házi állatként majmot tartani.
2: Én mondjuk, nem tudom, egy ilyen kis majom az még talán szóba jöhet, de nem egy ilyen gorilla, ami letépi az arcom, amíg alszom, tehát azt mondjuk lehet, hogy nem kéne.
1: Pedig vannak ilyen hatalmas gorilla plüssök, tudom, mikkel ilyen nagyon jól lehet aludni.
2: Ja, rendes állatra gondoltam, nem
0: tudom, plüssök. Hát a plüssök nem tudom, hogy le az arcodat.
2: Gorillában max azt a fotelt, vagy az ilyen ágy. Ilyen,
1: amúgy ez nagyon menő, mindig néztem.
2: Egy olyat szeretnék amúgy.
0: Egyébként a kicsi pandák. Mármint, hogy pandát házi állat.
1: Aha. Olyan kis pandák és olyan kis esetlenek.
2: Ez egy picit drága ahhoz.
1: Hát jó, igen. Biztos. Jó, de hát biztos egy majom is.
2: Igen, a pandát azt nem fogadhatsz örökbe. Tehát az vagy igazából semmit nem csinálsz vele. Az ott van az állatkertben, és egyébként egyszer azt hallottam, hogy elvileg az összes panda, ami ugye, mert hogy Kínából vannak a pandák, és az összes állatkert az igazából csak
0: kölcsönbe kapta.
2: Kölcsönbe, igen.
0: Igen, hogy
1: szóval bármikor visszakérhetik őket.
0: Ezt, igen, erről én is hallottam, hogy az összes panda az igen. Kínának, vagy a kínai államnak, vagy nem tudom, a tulajdona, és hogy akinél van panda az állatkertben, azoknál azért van panda, mert hogy nekik így kölcsön adta Kína, és hogy ezzel így kifejezik a baráti viszonyt meg.
2: Ja, hát igen, hát lehet valami

0: 95 ös Rádió, te is beleférsz. Betiltották a disznóhúst a színházban, míg a Pepa malacot játsszák. Beleegyezett a kérésbe, eltávolítja az étlapról a szalonnát és a kolbászt egy Lincoln síri színház a Pepa malacról szóló előadás alatt. A Grimsby Auditorium a döntést figyelmes gesztusként hozta meg egy állatjogi jótékonysági szervezet kérésére, írta a BBC. A színház közölte, hogy elkötelezett amellett, hogy folyamatosan felülvizsgálja étlapja kínálatát, és a március 3. és 4. Pepa malac nagy családi sójának előadásai alatt minden sertéshúsos terméket eltávolítanak a kínálatukból.
1: Elmondaná valaki nekem, hogy ki akar szalonnát és kolbászt tenni a színházban?
0: Na várjál! A Pepa malacban nem csak malacok vannak, abban szó szerint minden más alatt van. Nyúl, ló, birka, kecske, tehén, abban minden van. Akkor most, akkor ennyi erővel, akkor a többi állatot is.
1: Biztos, hogy benne, van benne valami beszélő kukorica is, és akkor pokon se lehet enni.
0: Hát beszélő kukorica nincsen benne, de szó szerint minden más állat is van benne. Tehát akkor ilyen alapon miért nem veszik le a menüről akkor arra a napra az összes húst?
1: És ki az, aki bemegy a színházba, és így, ó, nem, a pokon az nem jó, ó, hát nagyon se kívánok. Együnk egy jó kis szalonnát, az jó hangzik.
0: Szalonnát, zsíros kenyeret, meg ilyeneket, az persze, én is azt tennék a színházba amúgy.
1: Hát persze, az a legjobb, nem? És ez a Pepa malac nagy családi show, biztosan nagyon sokan mennek oda.
0: Hát persze, a gyerekek Pepa malac alatt eszik a sült kolbászt.
1: Nem annyira tudom, irritáló hangja van szerintem Pepa malacnak. Ezt nem tudom, hogy csak én, vagy...
0: Én már nagyon régen néztem Pepa malacot.
1: Tehát hát én is, amikor 5 éves voltam, és azóta is megvan a fejem, hogy milyen irritáló hangja
0: ugye
1: van.
0: De ugye ez valahol valami angol nyelvterületen, szóval gondolom ez ilyen... Meg ez egy színdarab, vagy nem? Tehát színház szóval egy színdarab, szóval ott biztos más a hangja. Meg nem tudom, hogy te most a magyarra vagy az eredeti hangra gondolsz.
1: Azt hiszem az eredetire. De őszintén nem tudom, nem emlékszek.
0: Nem tudom. Egyébként nálunk, tehát mi amikor színházba mentünk, ilyen kisebbként, vagy ilyesmi, akkor...
1: Hát ti is mindig szalonnát zabáltatok, ugye?
0: Ja, persze. Nem, nálunk mindig az volt, hogy új színházba vagyunk, és akkor szeretnénk a rohadrága büfébe venni valami innivalót, rágcsát, tudod, ilyen nagyon picit, és akkor mindig ilyen chipset, meg ilyen gumicukrot, meg mindig ezeket kajáltuk. Mert hogy azt tároltak ott, és akkor ilyen menők voltunk, hogy hány én tudok ilyet venni, mert én kaptam pénzt otthonról, és akkor így vettünk színházas kaját.
1: És akkor mindig nem szalonnát vetetek, igen.
0: Igen.
1: Oda mentetek, hogy hát a szalonna a legdrágább. Eldicsekszek vele a pajtársaimnak, hogy nem, vettem szalonnát.
0: Nálunk a chips ment, és az volt menő, aki tudott a színház büfébe ilyen finomságokat venni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hallgassuk meg Robin Schulz és David Guetta közösét, az On Repeat-et.

0: 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Mini Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as finálébe a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék!

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan ér túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon ráparázol a dolgokra, akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
0: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladat típusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel, ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit ebben az esetben, a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A vezekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmisé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod?

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf és Bognár Lilla. 2100-ra eltűnhet a homokos tengerpartok fele a klímaváltozás miatt.
1: Eltűnhet a világ homokos tengerpartjainak fele az évszázad végére, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés, állítja egy Európai Uniós kutatás. A Nature Climate Change című tudományos folyóiratban publikált tanulmányt jegyző tudósok az elmúlt 30 évben készített műholdfelvételek alapján modellezték a következő évtizedek várható alakulását, illetve hogy hogyan befolyásolhatja a homokos tengerpartok állapotának változását a globális felmelegedés folytatódása.
0: Azt találtuk, hogy az évszázad végére a világ strandjainak fele szenved el 100 méteresnél nagyobb kiterjedésű eróziót, ami azt jelenti, hogy valószínűleg elvesznek számunkra. Állapította meg a Michaelis, az ISPRA nevű észak-olaszországi kisvárosban működő Európai Bizottság közös kutatóközpont kutatója. A homokos strandok a világ tengerpartjainak egyharmadát teszik ki, de nem csak a turizmus és a vadvilág, hanem a hullámoktól és viharoktól való védelem szempontjából is jelentősek. A partvidékeket már most is erősen sújtja az emberi tevékenység, például a beépítés vagy a szárazföldi gátak létesítése, amely miatt kevesebb, a strandok regenerálódásához szükséges hordalék kerül az óceánokba, áll a tanulmányban.
1: Az egyes országok és régiók persze nem egyformán érintettek, Nyugat-Afrikában Gambia és Bissau-Guinea akár több mint 60%-át is elveszítheti homokos tengerpartjainak, de Ausztráliában például 12 000 km partszakaszt veszélyeztet a felmelegedés, ami az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Kínában, Iránban, Argentínában és Chilében is több ezer kilométer homokos partot tüntetett el a JRC kutatása szerint. Egy független témaszakértő, Andres Pályó szerint óvatosan kell fogadni a tanulmány megállapításait, mert számos olyan feltételezést és általánosítást tartalmaz, amely mennyiségileg és minőségileg is befolyásolhatja a kapott eredményeket.
0: Michaelis ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csapata még kissé óvatos is volt az eltűnő tengerpart hosszának megbecsülésében, és a valós veszteség a jósoltnál is nagyobb lehet. A kutatócsoport a számításaihoz két forgatókönyvet vett figyelembe. Az egyik szerint 2100-ra 2,4 Celsius fokkal nőhet a hőmérséklet, a másik szerint 4,8 Celsius fokkal.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. Most a személyes kedvenc előadómról, Pitbullról lesz szó. Ha ezt a nevet mondom neked, hogy Pitbull, valószínűleg a 10-es évek elejéről egy hatalmas láger jut eszedbe, de életében elég hosszú út vezet idáig. A rapper eredeti nevén Armando Christian Perez Miami-ban született, és kubai származású. A Miami Coral Park High School fősulin végzett, ahol már a rappelésre fókuszált, és elkezdte írni első dalait.
1: 2004-ben jelent meg debutáló albuma, a Miami, aminek a vezető slágerét Claude Lynn Johnnal és Diaz Brothers-szel közösen alkotta meg. A korong a Billboard listán a 32. míg a Hot Raps Rockson a 11. lett. 2004-től szinte mindennapi vendég volt a Miami rádiókban. Pitbull későbbi számai egy-két filmben hallhatóak. Pályafutása kezdetén a Zója című dala bekerült a Too Fast Too Furious című filmben.
0: Tovább repülve az időben, 2009-ben jelentek meg az első világszerte felkapott dalai, az I Know You Want Me és a Hotel Room Service. Utóbbi a Hot 100 listán a 11. helyig felkúzott. 2011 a duettek éve volt Pitbull számára. Évelején az Ördögi Kör című szappanopera főszereplőjével, Jean Carlos Canelával dolgozott együtt egy duett erejéig, amit egy újabb közreműködés követett, Jennifer Lopez oldalán. Az On The Floor szinte minden valamire való lista élmezőnyébe került, és a tavasz egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel a duettek sora még nem zárult le, márciusban debütált a Give Me Everything, április végén a Rabiosa Shakirával közösen, majd júniusban a Rain Over Me következett.
1: A rapper szakmai oldalról sok támadást érte a dalaiban észrevető koppintások miatt. Például az On The Floor-ban felfedezhető egy betét a 80-as évek egyik hatalmas kedvencéből, a Lambadából, vagy a Christina Aguilera-val közös Feel This Moment-ben hallható dallam, az Aha, Take On Me-ből. Természetesen a rajongókat ez cseppet sem zavarta, és az említett slágerek hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a mai napig.
0: 2014-ben nagy áttörés hozott a Shakirával közös VR-ban, amit a foci VB-re írtak. Ez minden idők legnépszerűbb olyan dala, ami a futballal kapcsolatos. Ennek ellenére a Billboardon csak a 7. helyig jutott, viszont az biztos, hogy a dalától az egész világ megismerte Pitbullt. Az utóbbi két évben két nagy slágere született, a Halálos Iromban 8-ból ismert Heima és a Floridával közös Greenlight, ami szintén az autóversenyzésről és a száguldás szeretetéről szól.
1: Végül néhány érdekesség. Egy későbbi interjúban elmondta, hogy miért választotta a Pitbull nevet.
0: A kutyák túl hülyék, hogy veszítsenek, és törvényen kívüliek Floridában. Kb. Én is így írnám le magamat.
1: Mondanom sem kell, hogy ezzel később botrányt okozott az államokban. Továbbá 2018-ban bejelentette, hogy a Fezenen fog fellépni. Ám 2 héttel a koncert előtt az eseményt törölték. Végül Florida jött el Székesfehérvárra.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvár Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene mienségét a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egyslágeres, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Ma az egyik legnépszerűbb videójátékról, a The Sims 4-ről lesz szó. Esetleg nem játszottál még vele és kíváncsi vagy, hogy működik? Semmi ok az aggodalomra. A játék elején kapsz egy rövid bemutatót a játék menetéről.
1: A The Sims 4 egy életszimulációs játék, amit a Maxis és a Sims Studios fejlesztett, és az Electronic Arts jelentetett meg. 2013. május 6-án jelentették be, majd 2014. szeptember 2-án jelent meg a játék az Amerikai Egyesült Államokban. Két napra rá pedig Európában is kapható lett. Később a játékhoz kiegészítő csomagok, játékcsomagok és cuccos csomagok jelentek meg. Ezek legfőképpen új berendezési eszközöket és a Sims külsejével kapcsolatos dolgokat tartalmaznak. Néhány csomaggal új tulajdonságokat is kaptak a Sims-ek. A játék célja, hogy létrehoz egy sikeres háztartást, munkát adj nekik.
0: A The Sims 4 nagyon sokat fejlődött a The Sims 1-hez képest, ami 2000 februárjában jelent meg. A legnagyobb újítás, hogy a korábbi úgynevezett csúszkákat, a szabad formálás váltotta fel. A The Sims 3 még nem lehetett szabadon formázni a karakterünket, viszont a Sims 4-ben már egy kattintással olyan arcot, testalkatot kaphat a Simünk, amilyet csak szeretnénk. Tehát minden testrész szabadon formázható. Ez a fejlesztés sokkal realisztikusabbá tette a játékot. Vannak teóriák, hogy a Sims 5 2020-ban fog megjelenni.
1: Gréta, neked mi a véleményed a játékról? Mióta játszol vele?
0: Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert szerintem egy nagyon jó unaloműző, és az, hogy mikor játsz, vagy mikor játszom vele, hát egy 2 éve körülbelül azóta játszom vele. Szerinted mi a legjobb a Sims 4-ben, Zsófi?
1: Szerintem az a legjobb benne, hogy nagyon egyedi szimeket lehet már készíteni benne, meg házakat is.
0: És képzeljétek, vannak teóriák, hogy a Sims 5 már 2020-ban megjelenik.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Legóról fogunk beszélni, és annak történetéről és rekordjairól. Kezdjük is ott, hogy honnan származik a Legó. A Legó egy Old Creek Christiansen nevű dán asztalos fejéből pattant ki. Christiansen Dániában egy kicsi műhelyben kezdett el dolgozni három fiával. Olének nehéz dolga volt, de szerencsére akadt egy kis segítsége. Az egyik fia, Gottfred Creek Christiansen, nagyon sokat segített neki abba, hogy gyorsabban folyjon a munka.
1: Először fajátékokat kezdett gyártani, amiket nagyon szépen készített el, hiszen azt gondolta, hogy a gyereket legminőségibb játékokat érdemlik. Ole azon gondolkodott, hogy kellene egy jó név a boltjának. Aztán arra jutott, hogy úgy fogja nevezni, hogy Lego. Ez a név onnan jött, hogy jól játszani azt jelenti dánul, hogy Leggott. És ennek a két szónak az első két betűjét használta fel.
0: Ole éppen Kopenhágába ment, hogy megnézzen egy új gépet, ami műanyagot présel. Ole nagyszerűnek találta. Azonnyomban felhívta fiát, és közölte vele, hogy szerinte műanyagjátékot kéne gyártaniuk, mert az nagyon megdobná a keresletet. Haza is ment, és beszerezte a műanyagprés gépet, és el is kezdtek vele csörgőket, és más műanyagjátékokat gyártani. De Olénak valahogyan csak a kockákon járt az esze. El is készítette a Lego kockát, amit egymásra lehet építeni. De ahogy teltek múltak az évek, Gottfred is felnőtt lett, és rájött, hogy a Lego elemek folyton szétesnek. Ezért hát megalkotta azt, hogy egymáson maradjanak.

0: négyzetméteren terül el.
1: A világ legnagyobb LEGO készlete, ami összesen 11.695 darabból áll, egy hatalmas falra kitehető világtérképet ábrázol. Azonban azt érdemes megjegyezni, hogy nagyon kicsi pötty elemekből lehet kirakni. Hasonlóan, mint egy kirakóst. Tehát ezért lett ez a legnagyobb készlet.
0: Legérdekesebb minifigurát is megemlítem. Igaz, hogy ez nem készlet, sem műalkotás, de a figurák is lehetnek nagyon érdekesek. És az a figura pontosabban három, amiről beszéltem. Hiszen az nem más, mint egy Jupiter figura és egy Juno, egy Galileo Galilei figura, amelynek alumíniumból készültek, méghozzá azért, mert nagyon strapabírónak és nagyon könnyűnek kellett lenniük. Ezeket a figurákat 2011-ben felrakták Juno űrszondára, és kilőtték őket. Máig is ott van fent, keringenek az űrben. Az ára több mint 2 milliárd dollár. És ez azért ennyi, mert azzal kalkuláltak, hogy ha valaki le akarná hozni onnan, akkor beletartozna az, hogy te kimész az űrbe, felszeded a minifigurákat és lejössz.
2: A te rádiód. Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitri Petalin, orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio, amerikai astronauta, így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeztek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajó.

0: hajósokkal.
1: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
0: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
1: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
0: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája a Vostok 1 típusú egyszemélyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
1: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette. Leginkább az orosz származású Konstantin Eduardovics és Szergej Pavlovics volt az, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy embert küldhessünk az űrbe.
0: Valószínűleg ezek nélkül az emberek nélkül nem tartana a tudomány és az emberiség a mai napon ott, ahol tart. Tudtad, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség is nagyon fontos?
1: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
0: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
1: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
0: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
1: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
0: Tudtad, az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk.
2: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.hu

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutyasétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, rábögnek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi ujjlenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szamolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacskó és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóba, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négy lábutok, írjátok meg a nevét.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2021-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk, a közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések. De mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi. Evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: 97.5 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel, valamint ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. A szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. A biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek hajhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk.
1: Legalábbis ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik. A Loughborough-i Egyetem és a University College London kutatói először világítottak rá, hogy a magas, azaz 30 fölötti testtömegindexel és magas derékcsípő arányjal rendelkező emberek szürke állománya kisebb, mint az egészséges testsúlyú embereké. A szürke állomány az agy idegsejtjeit tartalmazza és magába foglalja az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat.
0: Mark Hammer professzor, az egyik egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok és különösen a hasitájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának a csökkenésével. Hammer azonban rámutatott. Egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezett rendellenességek vezetnek-e elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.
1: A kutatásokban több mint 9055 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19%-a volt elhízott. Minden résztvevőnél MR, azaz mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket. A kutatásból nem csak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derékcsípő arányjal rendelkező, tehát hasitájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürke állománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasi résztvevőknél viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürke állománya.
0: Rugaszkodjunk el a földtől, nem szkifi a marsi zöldségtermesztés.
1: Csak nem 3 mázsot talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében. Mindenkit meglepett a bőséges antarktiszi termés.
0: Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Mint az űrközpont brémai központjában az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják az EDEN-ISS elnevezési kutatási projektben.
1: Az Alfred Wegener intézethez tartozó Neumayer 3 antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatotta meggazdagítani, hanem fontos ismereteket szolgált arról is, hogy hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölcsel a Holdra és az esetleg Marsra tartó missziók legénységét. A kutatók egyebek közt arra kíváncsiak, javítja a friss zöldségféle a külvilágtól elzárt legénység kedélyállapotát.
0: Zabel azt mondta, hogy neki nagyon ízlettek a helyben termelt zöldségek, de ez természetes azok esetében, akiknek ez jelenti az egyetlen friss élelmiszert. Viszont dicsérték a konténerben előállított növényeket azok a frissen érkezett kutatók is, akik még nem voltak kiéhezve a friss zöldségre.
1: Paul Zabel szerint még 10-20 évig is eltartott, amíg az űrben is működő üvegházat fejlesztenek ki, ezért az antarktiszi német kutatóállomáson folytatják a kísérleteket. Hamarosan egy csapat utazik a Neumayer 3-ra, hogy feljavítsa a melegházat és új növényeket vessen.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Berzebici Dávid, Virág Hamilila, Petrószki Gergely, Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány és Horváth Winter Kristóf.
1: Eljött hozzánk Molnár Tamás Nézsazsa és kutyája Fidó, aki elmondta, mit tesznek akkor, ha találnak egy kutyát, és mi mit tegyünk ebben a helyzetben.
0: Hogyan jött létre az alapítvány?
2: Maga az egyesület 2003-ban jött létre, és egy nagyon egyszerű magyarázata volt a történetnek, ugyanis akkor mi már azzal foglalkoztunk, hogy az utcára kidobott vagy bántalmazott állatokat összegyűjtsük. De ugye az teljesen egyértelmű, hogy ezeket az állatokat gyógyszerezni, kezelni kell, hiszen a legtöbb kutya, akit bántottak, ugye az vagy balesetes volt, vagy megverték, vagy éppen annyira sovány volt, vagy rosszul kezelték orvosilag, és mondjuk tele volt féreggel vagy bolhával, és ez mind-mind pénzbe kerül. Akinek állata van, ezzel tökéletesen tisztában van. Tehát létre kellett hozni valami pénzforrást, ami ugye az alapítvány volt, de hát ez nem azt jelentette azonnal, hogy az alapítványba dőlt volna a pénz, hanem hosszú-hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy egyáltalán megismerjék magát az alapítványt, aminek ugye a becsületes hivatalos lánykori neve az, hogy Alfa Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Na ez jó hosszú, és ezt a jó hosszú nevet nekem minden egyes oltási könyvbe be kellett szépen írnom a kutyáknál, mint tulajdonos, és volt nekem egy kolléganőm az állatkórházba, a Gabeszkánk, aki egyszer ezt megunta és leírta, hogy Aska. Egy darabig így nézegettem, és mondtam, hogy ez tök jó. Innentől kezdve lettünk mi Aska. Sokkal egyszerűbb megjegyezni és kimondani is.
3: Miért éppen az állatmentéssel szerettél volna foglalkozni?
2: Hú, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én tulajdonképpen ilyen veletek egykorú lehettem, amikor még az én időmben nem a lakásba töltöttük az időt, hanem az utcán. Összejött néhány ilyen hozzám hasonló félőrült, aki úgy döntött, hogy imádja a kutyákat, és elkezdtük begyűjteni a kóborkutyákat. Tehát voltam ilyen 10-11 éves, amikor ez az őrület indult. Tehát azt gondolom, hogy valahogy az én életemben ez meg volt írva, és akkor a végén a civilség mellett, igazándiból 2007 végétől lettem én főállásba a menhely vezetője, és onnantól végzem mindezt főállásként.
4: Milyen más állatokkal foglalkoztok még?
2: A régebbi időszakban foglalkoztunk mindenféle állat befogásával, de ugye az nagyon keményen le van jogszabályi körökbe írva, hogy egyáltalán mihez, kinek mihez van joga. A kis kedvencek azok, akik hozzánk tartoznának, mert a régi időben ugye foglalkoztunk mi vadak befogásával is, lásd olyan, mint őzek, aranysakál, voltak kígyóink, de ugye változott a törvény, és a vadászati törvény értelmében ma már ezekhez az állatokhoz csak és kizárólag vadászok nyúlhatnak, úgyhogy ebből kifolyólag nekünk megmaradtak úgynevezett kedvencek. Leginkább kutyások vagyunk, nagyon ritka esetekben macskázunk. Leginkább akkor, hogyha mondjuk sérült a macska, akkor, mert ugye mi vagyunk egy kórház is, tehát a macskák ellátását megoldjuk, viszont az elhelyezésével mindig bajban vagyunk, ehhez meg partnereink vannak.
3: És hogyan kezelitek a vadaf kutyákat?
2: El kell hitetni ezekkel az állatokkal, hogy ez nem így fog történni, hanem valóban mi szeretni és vigyázni fogunk rájuk. És ezért van az, hogy a befogásnál nagyon sokszor a civilek részéről látunk egy ilyen megrettenő nézést, vagy akár még be is szólnak nekünk, amiatt, hogy mondjuk éppen egy, mondom a hivatalos nevét, franciabot, amúgy huroknak hívjuk mi, ami nem más, mint egy pórás, csak vas vagy alumínium bot nyele van. Egyetlen egy a lényege, ad egy jó hosszú távra el tudunk vele nyúlni. A másik pedig, amikor ugye rátesszük a kutya nyakára magát azt a pórászrészt, akkor ő elkezd őrjöngeni. Két variáció van. Az egyik az, hogy elkezd így mind a krokodil körbeforogni, nagy buli. A másik pedig az, hogy amikor rákerül, akkor megmerevedik a kutya. Ez a két variációnk van. És hogyha ugye pörög, mind a ringlispi, vagy éppen be akar minket támadni, akkor ez a bottal meg tudjuk magunkat védeni, és így tudjuk felrakni a kocsira. Két hét a karanténunk, a szigorú megfigyelésünk, de hónapokat tölt a kenejébe, mert mikor odaér valaki, akkor bebújik a kutyaházba, vagy benn van a kutyaház alatt. Ezek ilyen hosszabb folyamatok, úgyhogy nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. Egy a lényege, hogy amit nagyon-nagyon sokan a mai napig, és a legtöbb kutyatámadásnak is ez az oka, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyákat lehet imádni, szeretni ágyba aludni vele. Ettől független, ha én rászólok a kutyáimra, és azt mondom, hogy nem, akkor az nem lesz. Ha azt mondom neki, hogy ide gyere, akkor az ide jön. Tehát határozottan kell nevelni az állatokat, tehát tudni kell kezelni az állatokat, és akkor nem lesznek gondok, és ezt nekünk minden egyes kutyával következetesen ugyanúgy végig kell vinni, és egy idő után ezért fog az bekövetkezni, hogy elhiszik nekünk, hogy az valóban úgy lesz, amit mi mondunk, és elhiszik azt, amit kérünk tőlük, és meg is csinálják.
5: Hogy érintiteket az, hogy ennyi sebesült állat van?
2: Én azt szoktam mondani, mikor ezt kérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen én már nem tudok sírni. Meg tudok még döbbenni, mindig elcsodálkozom az emberi egyetlenségen, mert hogy ezeket az állatokat mindig az emberek bántják. Akarva vagy akaratlanul, de mindig miattuk kerülnek ilyen állapotba. és hát elég nehéz feldolgozni. Mikor új kollégák kerülnek hozzánk, akkor ők azért látszik rajtuk, hogy nagyon sokáig megviseli ez az állapot, megsiratják a beérkező állatokat, illetve az egyik kollégámnak volt egy zseniálisan jó mondása, azt mondta, a Jani fél éve dolgozott nálunk, és akkor ő azt mondta nekem, ha valaki fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy ő ilyen esetekkel fog találkozni, és ilyen eseményekbe fog belekerülni, akkor azt mondja, hogy hazudunk, mert ember el nem hinné, hogy manapság milyen körülmények között lehet állatokra rátalálni. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a forjúja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot, adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely, adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Varga Villő és Teobald Timi. De tudod, mit jelentenek az USB portok színei? A különböző színek különböző adatátviteli sebességet és töltési funkciót jeleznek.
1: A régi idők DIN és PS/2 csatlakozóit és RS kábeleit 1996-tól leváltották az univerzális soros portok, a széles körben ismert USB csatlakozók. A szabványt sikerült kicsit túldimenzionálni az A és B típussal. Ezek mini változataival és generációváltásokkal, így főleg régebbi eszközökkel könnyű kábelkompatibilitási problémákba szaladni.
0: Korán sem azt jelenti, hogy az USB rossz lenne, épp ellenkezőleg, inkább arról van szó, hogy hatalmas igény van a nagyon különböző perifériákkal és eszközöket összekötő adatokkal és energiával ellátó megoldásra. Ha a töltések nem is, az USB praktikusnak és evolúciója miatt robosztusnak bizonyul közel 3 évtizedes története során.
1: Már csak egy kérdés van. A portokon, vagyis a gépeken látható USB bemenetek belsejében megjelenő színek az esztétikát és a divatot szolgálják. Vagy van más jelentésük is? A rövid válasz, hogy van. A hosszabb, hogy generációkat jelölnek, funkciókat is. És pár esetben a színeket gyártók enstandolták maguknak. Fehér, jelentése az ősi cucc, vagyis az USB 1, a legelső USB csatlakozók színe fehér volt. Ezek 12 megabites adatvitelt tettek lehetővé egy irányban.
0: Fekete, jelentése USB 2.0. A 2000-ben bemutatott második USB szabvány csatlakozóinak színe fekete volt. Ezek 480 megabites adatátvitelt tettek lehetővé, kiszélesítették a csatlakozók felhasználási területét billentyűzetekre, mikrofonokra, digitális fényképezőgépekre, külső merevlemezekre, meghajtókra és pendrive-okra. A totális világhódítás ideje ez volt, és senkinek sem tűnt fel, hogy az alkatrész plasztikájának fekete színe akár szándékos színgódolás eredménye.
1: Kék. Jelentése USB 3.0. Ez a 2008-ban bemutatott harmadik USB szabvány, amely 5 gigabites átvételi sebessége miatt az utána jövő generációkkal együtt megkapta a Super Speed nevet. Vörös. Jelentése USB 3.2, a 3.1-es második generációjának is nevezik. 2017-ben mutatták be, és ismét duplázódott az átviteli sebesség az előző generációhoz képest. A vörös egyben az USB PD, vagyis az USB töltés funkciót is jelöli.
0: Türkiz, jelentése USB 3.1. A 2013-ban bemutatott Super Speed szabvány a 3.0-as átviteli sebességnek dupláját is tudja, és korábban a csatlakozókkal kompatibilis, de persze azokkal nem ilyen gyors, mivel a kékezöld árnyalat különösen kék elődjével együtt néha kicsit összezavarja az embereket. Ez a generációhoz készült lila színben is, hogy még jobban összezavarja őket.
1: Sárga. Jelentése töltő. A legújabb 3.2-es USB csatlakozók egyik színe azt jelzi, hogy a csatlakozó akkor is ad energiát, ha az eszköz, asztali PC vagy laptop alvó állapotban van. Ezeken bekapcsolás nélkül is tölthető egy telefon. Ezt a funkciót jelzi a csatlakozó narancssárga változata is.
0: Zöld. A gyakorlat nem mindig követi az elméleti színkódolást. Előfordul, hogy egy adott gyártónál ki tudja miért egy vörös USB valójában 3.0-as. A ritkább, a zöld csatlakozó is kivételes, mert ez a szín nincs benne a szabvány USB kánonba. 2019 óta gyors töltő technológiát is jelez.
1: Lila. A lila USB csatlakozó egy másik gyors töltési lehetőség, a Huawei Supercharge technológia színkódja. Ez a szín az előbbiekben már felvetődött a 10 éve bemutatott USB 3.1 egyik alternatív színeként. Összefoglalva tehát, a fehér, fekete, kék és kékezöld a csatlakozó generációit jelzi. A piros, sárga és narancs az alvás közben is töltő funkciót, a zöld és a lila a gyors töltő funkciót takar.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi hétféle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbukan Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amiken rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előrejegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrecharc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 többszínű kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik. Még a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK Kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKL Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük, bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböd, mégis megér minden egyes beleölt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszántak és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itomtéglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az az, mikor két hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukan Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket

0: És beleférsz. A mikrofonnál Székely Bogi és Nerebecki Máté.
1: Az Új legendás állatok? A kritikusok szerint rettenetes film, de én élveztem minden egyes percét. Nemrég néztük meg a barátaimmal a legújabb legendás állatok filmet, ami a Dumbledore titkai címet viseli. A franchise harmadik részét már a rajongók, köztük én is nagy izgalommal vártuk, azonban a kritikusok elég negatívan vélekedtek az egyébként 200 millió dolláros költségvetésű filmről. Nekem nem okozott csalódást, sőt, hoztam nektek egy ajánlót, ami remélem meghozza a kedveteket, hogy ti is megnézzétek. Figyelem, a következő szöveg spoilereket tartalmaz.
0: Ha új vagy egy legendás állatok világában, melegen ajánljuk, hogy nézd meg az előző kettő filmet, mivel egyszerűbb lesz felvenni a fonalat. A szereplőgárdában nem történt különösebb változás. Néhány szereplő kimaradt, van néhány új is, azonban egyelőre ennél többet nem szeretnék mondani, hogy maradjon meglepetés azoknak, akik még nem látták. A főszereplő továbbra is Goethe Salamander, az ifjú különc varázsló, akinek fontos feladata és szenvedélye, hogy megóvja a varázslatos állatokat. A másik két főszereplő már ismerős lehet a Harry Potterből. Dumbledore a Roxford igazgatója és Grindelwald a hírhet varázsló, aki egy zavaros eszmét követve világuralomra akar törni és elpusztítani a muglikat. Az évek óta tartó harcban Dumbledore és társai próbálják őt ebben megfékezni. A főhősök ugyan feltűntek a Harry Potterben, ez a történet bőven Harry generációja előtt játszódik, a 20-as években. A nézőkben felmerül a gondolat, hogy párhuzamot vonjon egy bizonyos történelmi személy és az általa kiépített rendszer és Grindelwald között. Ezt megerősíti az egyik jelenet, ami Berlinben játszódik. Teljesen olyan, mintha az ember egy háborús filmet nézne a náci Németországról. A különbség az, hogy a zászlókon nem horogkereszt, hanem Grindelwald logója vidít. A kettő között egyébként kísérteties a hasonlóság.
1: A film in medias res kezdődik. Dumbledore és Grindelwald egy kávézóban beszélgetnek. Itt hangzik el először az, amire mindenki gondol, és amit a rajongók már tudtak. Dumbledore mondja ki az eddig ki nem mondottat. Azért támogatta régen Grindelwaldot, mert szerelmes volt belé. A film végén marad egy nagyfokú bizonytalanság, de egy dolog bizonyos, nem viszonozatlan szerelem volt. A két varázsló 10 éves korában nem csak a mély barátságból lett szerelem kötötte össze, hanem a közösen vallott eszme, miszerint a nagyobb jóért áldozatokat kell hozni. Vagyis, hogy rend legyen a világban, meg kell szabadulni a Mugdiktól. Ketten akarták ezt végrehajtani, de szerencsére Dumbledore kiszállt az egészből, Grindelwald pedig elindult lefelé azon a lejtőn, ahonnan nincs visszaút. Kapcsolatuk teljesen megszakadt. A forgatás maga sem volt zökkenőmentes. Már az elején meg kellett válnia egy karaktertől, miután az őt játszó színész szexuális zaklatás miatt elítélték. Mivel nem fontos szerepet játszó mellékszereplőről volt szó, az ügy eltörpült a kulcsfontosságú szerepet játszó Johnny Depp mellett. 2020 novemberében a színész bejelentette, hogy nem fog visszatérni Grindelwald szerepében, miután a Warner Bros. Felkérte erre. Magyarán szólva, ki lett rúgva a forgatásokról. A legtöbben már tudják, vagy minimum sejtik, hogy ez a feleségével folytatott pere miatt történt így. Azonban ez már egy másik történet. A gonosz varázsló megtestesítője Mads Mikkelsen lett, akinek elvileg 2 napja volt eldönteni, hogy elvállalja a szerepet vagy sem. Mads elmondta, hogy nem tervezi úgy játszani a karaktert, mint Johnny Depp. Ez észrevehető is, mivel a barátaimmal mi úgy láttuk, hogy Depp alakítása inkább a romlott gonosz, aki látszik, hogy nem mindig volt ilyen elvetemült, és nem olyan erős, hogy képtelenség legyen legyőzni. A Mikkelsen által alakított azonban a zsigeri gonoszság megtestesítője, akiben az empátia szikrája sincsen meg, akárcsak egy sziopatában. Nem sokkal az első vetítések után Ezra Millerről ütötték fel a fejüket megdöbbentő hírek, miszerint lecsukták különböző büntettek miatt. Zaklatás, rendbontás, marihuána birtoklás és súlyos testi sértés. A kérdés csak az, hogy ezek után ő rá is az a sors vár, mint Johnny Deppre, de egyelőre ezt majd a jövőben zongorázzák le az alkotók. Minden esetre nem lennék a producerek helyében, akik feladat a kordában tartani a társaságot.
0: Forgatás folyamatát a Covid sem kímélte. Eleve 6 hónapos késéssel indult, majd le kellett állítani. De a lényeg az, hogy elkészült, és egyik színészt sem sújtotta drasztikusan a vírus. A producerek között J.K. Rowlinggal tekintélyes színészgárdát sorakoztatnak fel. Jude Law-val, Eddie Redmayne-nel, Ezra Millerrel és a sokadjára említett Mads Mikkelsennel. A rendezői székbe ismét David Yates került, aki az előző 2 film mellett az utolsó 4 Harry Pottert is rendezte.
1: Bevallom, én sosem olvasok filmkritikákat, mert úgy gondolom mindenkinek a saját gondolataira kell hallgatni, és ezután véleményt alkotni. Elég volt csak a kritikák címét elolvasnom, hogy tudjam, már csak azért is meg fogom nézni a filmet, hogy rácáfoljak. Én ezzel az ajánlóval szeretném ellensúlyozni a negatív véleményeket. Ha kedvet kaptatok, hogy megnézzétek a Dumbledore titkait, higgyétek el, megéri!
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt. Van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli ötusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj föl a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutanakba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták, beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Állt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat. Akadnak, akik a pattanásokra, pikkelysömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfénykáros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozással elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfénykáros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon, és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szolárium leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnuson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Lívia Gerta, Makréka Panni, Hedrik Mira, Bődi Virág Anna, Bakó Tünde és Baher Andrea.
1: Ellátogattunk a Géza Fejedelem téri ásatásra, ahol dr. Reik Szabina, az ásatás vezetője elmondta, hogy hogyan lehet valakiből régész és pontosan mivel foglalkozik. Megtudtuk azt is, hogy mi volt a legértekesebb dolog, amit eddig találtak.
2: Hogy lesz valakiből régész?
3: Hát sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez már gyerekkori álom, de nem, nekem a középiskolában döntöttem el, hogy régész leszek. Egyrészt nagyon szerettem mindig is a történelmet, viszont a régészetben az a jó, hogy nem csak történelem van, hanem nagyon sok tudományág, rajz, kémia, biológia, matematika, és így ez is szabad kezet ad, hogy az ember mihez is kezd, vagy mivel szeretne foglalkozni.
4: Mivel foglalkozik egy régész?
3: Hát a régésznek a legfontosabb feladata, hogy a régmúltunknak megismerjük az anyagi kultúráját, hogy az anno a különböző korszakokban élő emberek mivel foglalkoztak, mit ettek, mit ittak, milyen házakban laktak. Tehát igazából egy kicsit visszarepüljünk az időben, és nem csak a régészek dolgoznak egy-egy ásatáson, hanem éppen azért, mert sírok is előkerülnek, a csontvázakból is nagyon sok információt megtudunk, ezért például antropológusok is segítik a munkánkat, vagy nagyon fontos, hogy ugye mi sok mindent el is pusztítunk, mondjuk úgy, hiszen ahhoz, hogy új információkat nyerjünk, sok esetben el kell bontanunk. Ez viszont nagyon pontos adminisztrációra és felmérésekre van szükség. Ezért például geodéta is dolgozik egy-egy ásatáson, hogy pontosan minden feljegyzése kerüljön koordinátákkal ellátva.
0: Mik a feltárás folyamatai?
3: Na hát előtte egy régésznek mindig kutatni kell, azzal kell kezdenie, megnézni, hogy az adott területről bármilyen információja van, írott forrás, vagy esetleg egy képi ábrázolás, vagy pedig egy korábbi elődök is végeztek már ez az adott területen bármiféle kutatást. Ha megvan ez az előzetes kutatás, akkor bizony természettudományos vizsgálatokat, illetve geofizikát is használunk. Az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a föld alatt, de oly módon, hogy még először nem ásunk semmit se. Ha megvan erről az információ, ezzel a geofizikai felméréssel, hogy mit kell keresnünk a talajban, akkor jelölheti ki az ásatás vezető az úgynevezett szelvényeket vagy kutatóárkokat, és kezdődhet meg maga az ásásnak a folyamata. Ha megindul az ásás, akkor nagyon óvatosan rétegenként kell haladni, hogy, mert az a fontos, hogy minden egyes rétegből a megfelelő leleteket összegyűjtsük.
4: Mióta régészkedsz?
3: Hát én 2014 óta dolgozom a Szent István Király Múzeumban, de én 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, és egy 3 éven keresztül szabadúszó voltam, tehát az ország különböző pontjait jártam feltárásokon, és most 14-től kezdve pedig lehetőségem van most már állandóan a városban, tehát Székesfehérvár belvárosában, illetve Fejér megyében végezni feltárásokat.
4: Mennyi volt a legtöbb idő, amit feltárással töltöttek?
3: Hát most nekem most ez már 2022. novembere óta zajlik, tehát több mint fél éve. Általában ezek ugye tervásatások, ezek elhúzódhatnak ennyi ideig, tehát azt mondom, hogy 6-7 hónap legalább.
2: Mi volt a legnagyobb és legérdekesebb dolog, amit eddig feltártál?
3: Hát itt a püspöki székesegyházon belül is sikerült feltárást végezni, és az egykori középkori templomnak a szentélyéből előkerült egy nagyon szép limózsi korpusz. A limózsi az egy francia ötvös műhely, és a korpusz pedig a Krisztus teste, tehát ez egy kereszten helyezkedett el ez a kis bronz szobrocska, amely aranyozva volt és rekeszománcokkal díszítették, és ez a 13. század elejéről származik. De kiemelhetném, hogy a két toronyban is találtunk falfestés nyomait és egy komplett családi kriptát a sírkőlapjukkal együtt.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai adásban a mikrohullámos sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant szakatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkora már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámos sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 60-as évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működésen viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg.
2: A 97-es Táska Rádió bemutatja.

0: kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. Ma a testképzavarról lesz szó.
1: Először is mi az a testképzavar?
0: A legtöbb ember nem elégedett az alakjával, vagy más külső tulajdonságával. Viszont a testképzavar a föld népességének mindössze a 2%-át érinti. Az ebben szenvedők még a legkisebb szépséghibájukat is tragédiaként fogják fel, ők lelki gyógykezelést, gondozást igényelnek.
1: De mégis kiket érint?
0: A testképzavar leginkább a tinédzsereknél fedezhető fel, azon belül is inkább a lányoknál. Jól bizonyítja ezt egy 2005-ben készült amerikai felmérés, miszerint a középkiskolások 45%-a próbálkozott már a fogyókúrával. De az idősebb korosztályt is érinti a zavar. A 30 és 40 éveseknél akár az előregedés jelei miatt is kialakulhat extrém esetekben.
1: Megkérdeztünk ideket is, hogy mit gondoltok a testképzavarról.
0: Szia, te hallottál már a testképzavarról?
2: Igen, hallottam.
0: Mivel ugye fiúknál elég gyakran előfordul mostanában ez az izomdiszformia, idegen szóval, hogy mindenki izmosabbnak szeretne tűnni. Esetleg találkoztál már ilyennel, ha nem is magadnál, más edzőstársadnál?
2: Nem, még sosem találkoztam ilyen esettel, és tőlem távol áll ez nagyon. Én elégedett vagyok magammal, és igazából akikkel együtt edzek, azok is.
3: Szerintem, amikor nem vagyunk elégedettek a testünkkel vagy önmagunkkal, és azért olyan túlzásokba is esetünk akár, ami az egészségünk rovására mehet.
1: És magadon változhatnál valamit?
3: Nem, én elégedett vagyok magammal, és szeretem is magam.
1: Ideális férfi test számodra milyen?
3: Hát, szerintem ilyen nincs igazából. Én mostanában annyira azt szoktam magamon észrevenni, hogy annak örülök, ha látom valakin, hogy elfogadja magát akármilyen is. Ez valahogy így örömet okoz nekem is.
0: Te tudod, mi az a testképzavar?
4: Igen, nemrég hallottam róla.
0: És esetleg ismersz olyat a közvetlen környezetedből, aki ilyenben szenved?
4: Egyetlen ismerősöm sem szenved szerintem ilyen problémába.
0: Esetleg neked volt már ilyen, hogy gyengének érezted magad, és az járt a fejedben, hogy még kell edzeni, még muszáj menni edzeni?
4: Nem, de én teljesen elégedett vagyok úgy, ahogy vagyok.
0: Ha tehetnél, nem is változtatnál semmit?
4: Semmit sem.
1: Szia, hallottál már a testképzavarról?
5: Szia, igen.
1: És mi a véleményed róla?
5: Szerintem mindenki fogadja el magát, és szeresse úgy magát, ahogy van, ha pedig ezen tud egy kicsit is változtatni, vagy leadni, tegyen érte, de ne siránkozzon, mert ezért nem éri meg.
1: Bár sokan nem gondolnák, a férfiaknál is egyre jobban előjön a testképzavar. Tipikus fajtája az izomdiszformia. Az ebben szenvedők testüket szintén nem képesek reálisan megítélni. Azt éppen túl soványnak, erőtlennek, gyengénnek látják. Komoly függőséget okozhat, mivel számukra kényszer a folyamatos edzés és a szteroidok és egyéb izomerősítő szerek fogyasztása.
0: Milyen következménye lehet?
1: Sokan a folyadékbevitelt is csökkentik testképzavaruk miatt. Ennek következtében kiszáradás, mellkasi fájdalom, szívritmuszavar alakulhat ki. A hiány alapotok miatt fogászati problémák, veseműködési zavarok, pajzsmirigy működési zavarok is kialakulhatnak. A tejtermékek, gyümölcsök hiánya is komoly következménnyel járhat. Az ásványi anyagok és vitaminok bevételének elkerülésében csontritkulás és csonttörések léphetnek fel.
0: És most jöjjön néhány durva példa. Az anorexiás Rachel Farok egészen megdöbbentő esetét sokan ismerik. A lány az étkezési zavarok miatt 18 kilóra fogyott le, és volt olyan időszak, amikor az összes csontja kilátszott, a bőre teljesen rátapadt a csontjaira, és életveszélyes állapotban volt. Rachel szerencsére még épp időben kért segítséget egy adománygyűjtő weboldalon, hogy anyagi támogatást kapjon a gyógykezelésére, és végül összesen 200 000 dollárt kapott. Emellett más tüneteket is okozhat a testképzavar. Szilágyi Liliana, magyar Európa bajnok úszónő a blogján írt arról, hogy az elvárások és a megfelelési kényszer hatására hogyan lett bulímiás, és hogy milyen súlyos károkat okozott a szervezetében a betegség. Az úszónő azt is leírta, hogy főként édesanyja segített a betegség leküzdésében.
6: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
7: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Vas Eszter. Környezetszennyezés felső fokon.
1: A 21. században élő civilizált emberek, vagyis mi, rendkívül károsak vagyunk a természet számára. Akár eszünk, iszunk, vagy utazunk az árt a földünknek. Gondolj csak bele, segítségképpen összegyűjtöttünk neked pár dolgot.
2: Az első az eldobható műanyag. Mivel ezek nagyon tartós tárgyak, így több ezer évig is változatlanok maradhatnak. Ezért aztán az óriási mennyiségben gyártott műanyagflakonok, tasakok, háztartási eszközök azután is megmaradnak, miután kidobjuk őket. Könnyen belátható, hogy emiatt aztán egyre több lesz a szemét a környezetünkben.
3: De nekem például tök nagy pozitívumot jelentett az, mikor bementem, kértem egy kávét elvitelre, és nem rakták le a műanyagfedőt. És én annyira boldog voltam, hogy ezzel is úgy segítettem azt, hogy ne ártsak a földnek. És mögöttem lévő, aki kérte a kávét, ő meg, hát mi az, hogy nincsen izé rajta a műanyag tető, de aztán tök felesleges. Hát most úgyis, mikor megiszod, akkor kb. Leveszed róla, szóval szerintem tök felesleges lenne, vagy eldobható evetközök, tányérok, és még sorolhatnánk, hogy hány ilyen felesleges dolog van szerintem az életünkben.
1: Hát igen, meg az, hogy az acskók helyett is bevezetik a vászonzsákokat, meg ugye azt, ami nem eldobható, hanem újra felhasznosítható, tehát nem kell rögtön kidobnod, nem szakad ki olyan könnyen, szerintem ez is egy jó újítás.
2: Meg végül is úgyis kidobott, tehát megiszod azt a kávét, meg tegyük fel 10 perc alatt, utána úgyis a kukában végzi. Meg a szivószál is, mondjuk nem kávéhoz, nem mondjuk egy üdítőhöz, teljesen felesleges.
0: Következő a dobozos üdítők. A dobozos üdítőket általában olyan papírba csomagolják, amit műanyaggal, illetve vékony fémfóliával vonnak be. Tehát nem elég, hogy rengeteg fát kell kivágni ahhoz, hogy előállítsák a dobozokhoz szükséges papírt, de ezt még műanyaggal is bevonják. Emiatt az e-féle anyagot nem tudják újra hasznosítani. Így viszont újabb óriási szemétmennyiség keletkezik.
1: A következők az elemek. Az elemek még a legegyszerűbb ceruza és lapos elemek is általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek vagy erősen mérgező, vagy maró hatásúak. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik az elemekkel, miután kimerültek. Kidobjuk őket, azaz újfent a környezetünket szennyezzük velük.
2: A következő dolog, ami árt a környezetnek, az a papír. A papír önmagában amúgy ártalmatlan anyag, azonban az előállítása nagyban hozzájárul a természet pusztulásához. Az emberiség jelenlegi pazarló szokásai miatt rengeteg papírra van szükség, és ehhez bizony nagyon sok fát kell kivágni, nem véletlenül fogynak rohamosan az erdők. Ráadásul ezt nem csak az erdők silnik meg, de a papírgyártás során sok tiszta vizet is elhasználnak, ráadásul különféle vegyi anyagokat, savakat, lúgokat is a természetbe juttatnak.
3: Itt egy újabb ok, hogy miért ne írjunk dolgozatokat. Tök felesleges, mennyi papírt elhasználunk arra, hogy egy-egy szódolgozatot vagy egy sima témazárót megírjunk.
1: Hát de fel is lehet újra használni, például amit az irodában használnak papírokat, és aztán már nem kell, annak a hátulján még van egy teljesen üres oldal, amit újra fel tudunk használni. Tehát ezért annyira felesleges tiszta lapokat elpazarolni olyan dolgokra, hogy mit tudom én, felírok annyit, hogy bevásárló lista, és aztán jaj, mégse ez, nem kell, is kidobom.
2: Ja, nálunk már a suliba 4-5 szódogát írunk, mondjuk az angol tanárom olyan, hogy nem máshol, hanem 4-5 szódoga ráfér egy 2-3 papírra. És akkor így sokkal egyszerűbb.
0: Az utolsó pedig a rovarírtó és növényvédőszerek. A nagyüzemi növénytermesztés során a haszon növények, például a búza vagy a kukorica megóvása érdekében rengeteg permetezőszert szórnak szét a mezőgazdászok. Ezek olyan mérgek, melyek a növényevő állatokat megölik, így több növény marad meg betakarítás vagy szüretelés idejére, mintha nem permetezték volna le. A sok mérget azonban az eső belemossa a földbe, majd onnan a talajvíz szerteszét viszi, sokkal messzebb, mint ahol eredetileg kiszorták. Ezért aztán a permetezőszerek nem csak ott és azokat az állatokat ölik meg, melyeknek eredetileg szánták őket, hanem máshol, később, sok más állattal is végeznek egyszerre.
1: Ha van környezetvédő szokásod, írd meg nekünk a Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil-t egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van. Táskarádió.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat

0: unatkozol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Megkérdeztük.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és Naár Barbara. A gyermekrablás manapság talán az egyik legnagyobb probléma, viszont ennek egyes esetei elég nehezen felismerhetők, még a felnőttek számára is. Most 10 olyan jelet mutatunk be, ami alapján felismerheted, hogy gyermekrablás történik.
1: Az egyik leggyakrabban használt trükk egy rabló részéről. Az elvesztettem a kutyámat, segítenél megkeresni mondattal kezdődik. Ennek a kisebb gyerekek nagyon könnyen bedőlhetnek. Azonban, ha te felnőttként résen vagy, megelőzheted a bajt. Ha valakinek tényleg eltűnt a kutyája, nem egy kisgyermektől fog segítséget kérni, hanem inkább keres egy tapasztalt felnőttet.
0: Másodikként, ha egy gyerek sír, kiabál és próbálja kiszabadítani a kezét egy felnőtt szorításából, könnyen lehet, hogy csak hisztiről van szó. Azonban, ha a helyzet elfajul és a gyermek arcán komoly félelmet látsz, ne félj oda menni és megkérdezni tőle, hogy minden rendben van-e, illetve hogy ki az a felnőtt, aki vele van. Ha gyermek rabló, akkor valószínűleg azonnal el fog szaladni, nehogy megjegyez az arcát.
1: Te is tudod, hogy a gyerek könnyen elcsábítható édességgel, amely persze az azt kínáló férfi autójában van. Ilyenkor ugyanaz a teendőd, mint az előző helyzetnél. Kérdezd meg a gyermeket, hogy ki az, akivel el akar menni, és ezzel meg is zavarod a rablót.
0: Vannak olyan esetek, ahol a rossz akaró arra hivatkozik, hogy valamelyik családtag küldte őt az adott gyermekért. Ha ilyet látsz, kérdezd meg a gyermeket az anyukája telefonszámáról, és hívjátok fel együtt. Már is kiderül, hogy valós a helyzet.
1: Van, hogy az emberrablók más gyermekeket használnak fel arra, hogy a kiszemelt áldozatot elcsábítsák. Ezért, ha azt látod, hogy az egyik gyermek elhívja a másikat a közeli biciklitárolóba, hogy nézze meg az új bicikliét, mindenképpen menj oda és kérdezd meg, hogy hova mennek, és honnan ismerik egymást. Azt is megteheted, hogy velük mész és ellenőrzöd, mit csinálnak.
0: Az is gyakori, hogy egy autó lelassít egy gyermek mellett, és útbeigazítást kér tőle, esetleg az autóba invitálja. Ez mindenképpen legyen gyanús neked, mivel egy vezető biztosan nem egy gyermektől fog ilyenfajta segítséget kérni.
1: Aki a legbátrabb, ki akar jönni egy kört, hívószóra is érdemes felfigyelned. Bevett taktika ugyanis, hogy egy motoros állít meg egy csapat fiúgyermeket, és ezt mondja nekik, aztán ha az egyik ők elmegy vele, biztos, hogy nem hozza már vissza.
0: A 10 éven felüli lányoknál nagy divat a fotózkodást, és ezt a rablók is kihasználják. Sokan adják ki magukat az utcán fotósnak vagy producernek, és hívnak lányokat azonnali fotózásra vagy castingra. Ennél mindenképpen próbálnak meggyőzni a lányokat, hogy ez nem valós, mert az utcán nem castingolnak.
1: Egy gyermek számára az is hihető módszer, ha egy rendőrnek öltözött ember akarja bevinni őt, mert állítás szerint valami rosszat tett. Ilyenkor nagyon nehéz kiszűrni a valóságot, mert egy rendőrnek biztosan te is hiszel. Azonban, ha egy kicsit gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy a rendőr nem a gyermeknek, hanem az anyukájának szólna.
0: Az is figyelmeztető jel lehet, hogyha egy gyermek azt kérje mellette sétáló embertől, hogy bácsi, hova megyünk. Már az is gyanús kell legyen neked, hogy egy gyermek nem szólítja bácsinak a családtagjait, illetve, hogy velük van, valószínűleg tudja, merre mennek.
1: Ti ismertek még ilyen módszereket? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon. 97.5 All the time.

0: Richard. 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléban a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszortan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. Kicsi volt, messze is volt, de a miénk volt. Ti hallottatok már a Kínában lévő magyar gyarmatról? Bármennyire is hihetetlen, Magyarországnak volt gyarmata Kínában.
1: Az osztrák-magyar monarchia segédkezett több más nagyhatalommal együtt leverni a kínai boxerlázadásokat.
0: Jutalmul Kína felosztotta Tianjin nevű nagyvárosának a 60%-át és odaadta a lázadás leverésében segédkező nagyhatalmaknak. Angliának, Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Oroszországnak. Így jutott hozzá 1901. szeptember 7-én az osztrák-magyar monarchia egy 15 négyzetkilométeres területhez. A kis területen 30 ezer ember élt, és ezek a lakosok automatikusan kaptak osztrák-magyar útlevelet.
1: A terület védelme érdekében itt állomásozott 40 tengerészgyalogos, illetve egy kínai nemzetiségű milícia, a Simbu.
0: A gyarmat teljesen önellátó volt, rendelkezett fürdővel, színházzal, zálogházzal, iskolával, laktanyával, börtönnel és temetővel, illetve kórházzal is. Tianjinben az osztrák-magyar törvények voltak hatályosak.
1: A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. Hatalmukat biztosította, hogy az önkormányzatot vezető tanácsban kettejüknek együttesen többségi szavazata volt. Az itt alkalmazott osztrák-magyar büntetőrendszer általában kisebb bűncselekményekkel foglalkozott, és azt az elvet követte, hogy az elkövetés helye alapján alkalmazták a törvényeket. Ezek szerint, ha az elkövető kínai területen követte el a tettét, akkor a kínai törvényszék elé állították. Ha a koncesszió területén, akkor az osztrák-magyar törvénykezési gyakorlatot követték.
0: A területről végül Ausztria 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerződés során lemondott, Magyarországtól pedig 1920-ban vették el a trianoni békeszerződés során.
1: A területén még mai napig találhatók magyar emlékművek, illetve épületek.
2: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz!

0: 95.8 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyűen észrevenni a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 grammot nyom. Szájfesz távolsága csupán 5 cm. A BirdLife International szerint ez az aprócska Kubában honos madár a mezőgazdaság miatt fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madarat. Nem csak barna címer tollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagára is felismerhetik. A holdzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madár büdös szagát hozza létre. A holdzin csibék hátborzogató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A Vandora albatrosz fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet vesz igénybe. Minden bizonyal ennek a tulajdonosoknak köszönhető, hogy a Vandora albatroszok csak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, az a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A Vandora albatrosz egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
0: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukói kakadú társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolásnak a 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halás káros is szenvedhet.
1: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefánt madár egy röpképtelen élőlény, ami még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számra versenytársat. A hatalmas madárról úgy tartják, hogy a magassága meghaladta a 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Jelen szenét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a 6 tipp.
1: Első, a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
2: Második, szerezd be egy pasmót. A pasmó egy újratölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrendszer. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
0: Harmadik, készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzel fogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
1: Negyedik, minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
2: 5. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
0: 6. Ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra késztette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Eszter és Havasi Maja. A suliváltás alapból nem könnyű, de vajon akkor is ilyen nehéz, ha csak pár hónapot maradsz? Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy diák hátrahagyva jól ismert közösségét megpróbál beilleszkedni egy már összeszokott társaságba? Iskolánkban és más helyeken is számos diák döntött már iskolája elhagyása mellett. De miért határozhattak így? Ennek számos oka lehet. Nem volt jó az osztályközösség, a tanárok szemetek voltak, a körülmények nem voltak megfelelőek, vagy esetleg nem is abba az iskolába akartak volna menni, és évközben könnyebb váltani. Az is előfordulhat, hogy a szülők nem nézték jó szemmel, hogy a gyerekük állandó stresszben él, nincs ideje semmire, nincs ideje gyereknek lenni.
1: Viszont az új osztályközösségben nehéz lehetett beilleszkedni. Végül is egy már összeszokott, egymást ismerő társaságba került bele. Akkor lényegesen könnyebb lehet, ha van valaki az új osztályban, akit ismer, mert jobban bele tud folyni az új légkörbe a segítségével. Az is nagyban meghatározza a viszonyát az új osztálytársaival, hogy azok hogyan fogadják. Ha ellenségesen vagy zárkozottan, akkor nem lesz túl könnyű barátokat találnia. A mi osztályunkban az első fél év folyamán négyen is jöttek, és tökéletesen be tudtak illeszkedni. De ezt mindenki máshogy éli meg. Miért nem kérdezzük meg őket? Miért váltottál sulit?
2: Azért váltottam iskolát, mert nem arra számítottam, amit akartam, mert ugye azt hittem, hogy kicsit lazábban veszik, de tévedtem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
2: Hát szerencsére nem, mert több ismerősöm is itt volt, és jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt nehéz.
1: Miért váltottál sulit?
3: Én úgy gondolom, hogy a tárak hozzáállása az nagyon fontos, és hogyha valaki nem úgy tanítja az anyagot, ahogy azt kellene, akkor a gyerek nem tud figyelni, és így a motivációja elveszik, és ilyenek. És hát nem a megfelelő tanáraim voltak szerintem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
3: Nem, abszolút gyorsan ment az egész, jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt ilyen problémám.
0: Ha nehezedre esik a beilleszkedés, hoztunk neked néhány tippet. Mosolyog sokat, legyél barátságos, de ne tapadj. Ne zárkozz el, mesélj magadról.
1: Ha beszeretnél illeszkedni, ne akarj mindenkinek megfelelni. Add önmagad, úgy sokkal jobban fognak szeretni. Legyen önbizalmad, de ne te legyél maga az egoizmus megtestesülése. A kevesebb, az néha több. Kezd kicsiben, először ne az egész osztályt, hanem csak néhány embert próbálj megismerni.
0: Ha sulit váltasz, sok sikert a beilleszkedéshez.
4: A te rádiód.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk a Herosz székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudna nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatoknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csíp, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e, betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát ez, az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: Ha számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Heroszt akár honlapjukon, akár személyesen a Takarodó úton.
3: Minden kedvenced egy helyen. Yeah.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat! Az egynyelvű szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polc a falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtani formula is tudat alatt rögzülni fog.
0: Hozd magad helyzetbe a hobbiddal. Használd okosan a hobbid. Keresd rá lehetőséget, hogy amit szívesen csinálsz, azt idegen nyelven tedd. Ha főzni szeretsz, keresd külföldi recepteket, amennyiben szükséges, szótárazd ki, hogy megértsd, de nem magyar nyelvűt használj. Ha a kertészkedés érdekel, tanulj meg ezzel kapcsolatos kifejezéseket, és miközben dolgozol, gyakorold ezeket.
1: Rendszeresség. Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz az eredményes nyelvtanulás érdekében, az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkából jövet menet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtanfolyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
0: Hallgass a nyelvet! Szeret zenét hallgatni? Használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
1: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
0: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni. És így, mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a hímnoműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vízöntő korszakbeli előadás, három nap béke és zene. Így hirdették meg az első Woodstocki zenei és művészeti vásárt, ami egy ingyenes, nemzetközi fesztivál volt. Az 1969-es Woodstock ma már úgy szerepel a köztudatban, mint az amerikai hippie mozgalom legikonikusabb eseménye.
1: A legendás fesztivált New York, White Lake-ben tartották 1969. augusztus 15-e és 18-a között. Egy esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, körülbelül 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, erősítéseket is küldtek az eredetileg kivezényelt rendőrök mellé. Viszont nem volt rá szükség, mert nem történt rendzavarás, vagy esetleg botrány, ami részben annak is köszönhető, hogy a kábítószerárusítást is engedélyezték.
0: A 69-es Woodstock nagy sikert aratott. A szerelem, a békevágy és elfogadásról szólt. A fesztivált megrendezték 1979, 1989 és 1994-ben is. A legemlékezetesebb talán mégis a 99-es lesz a rengeteg botrány miatt. Az utolsó Woodstockot egy bezárt katonai légibázison rendezték meg, szintén New York államban. A koncerteket egy hatalmas betonkifutó pályán tartották, ahol semmi árnyék nem volt, cserébe a hatalmas területet el lehetett keríteni, hogy ne legyen belógás. A belépőket 45-50 ezer forint körül adták, és se folyadékot, se ételt nem hozhattak be a fesztiválozók, hogy a pénzüket a rendezvényen költsék el.
1: Körülbelül 400 ezer ember vett részt az eseményen, azonban a szervezők nem számoltak a 38 fokos forrósággal, amit még jobban felerősített az, hogy egyáltalán nem volt árnyék a betontéren. A fesztiválozóknak elképesztően túláraztak mindent, $4, vagyis közel 1200 forintért adták el a fél literes vizet, és az ingyenes vízcsapoknál is több száz méteres sorok álltak. Emellett hamar kiderült, hogy nem telepítettek elég mosdót és zuhanyzót, amik pedig voltak, azok eldugultak.
0: A fesztiválozók megelégelték a rettentően magas árakat, illetve a víz és árnyékhiányt, ennek a következménye pedig több százezer dühös ember lett. A metal együttes Limp Bizkit frontembere az egyik számukat úgy konferálta fel, hogy most mindenki engedje ki a dühét. Ennek eredményeképpen a tömeg elkezdte letépkedni a furnérlemezeket, a hangtornyok darabjait, és többen ezeken szörföztek a tömeg tetején, illetve elképesztő pogó és lövöldösődés kezdődött mindenhol. A pogózásból rengetegen kerültek az orvosi sátorba, akik arról győzködték az orvosokat, hogy fújják le az egész eseményt, mert ennyire ijesztő dolgot még életükben nem láttak.
1: Majd egy alapból jó indulatú, kampányfogós, tragikus fordulatot vett. Egy fegyverellenes szervezet közel 100 ezer gyertyát osztott ki az embereknek, hogy a Red Hot Chili Peppers Under the Bridge című szám alatt mindenki gyújtson egyet. A feldúlt közönség egy része viszont mágiát rakott a területen, szétdobált vizes lakonokból és funérlemezekből, majd egy tucat másik mágiát is raktak a környéken, amelynek az lett a következménye, hogy az egyik hangfal torony lángra kapott. Tűzoltókat kellett hívni a lángokhoz, akiket a közönség flakonokkal kezdett el dobálni. Így inkább hagyták, hogy leégjen minden.
0: A problémák mellett még rengeteg tényező volt az emberek hergelésére, például

Amerikába ismét el lehet adni. Michael Lang és társai a Woodstock 50. évfordulóján újból meg akarták szervezni ezt a fesztivált. A fő szponzor azonban megvonta a támogatást, a kiválasztott helyszín pedig megbontotta a szerződést. Végül az összes jelentősebb fellépő bejelentette, hogy nem áll a színpadra, így az eseményt lefújták.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Christopher Nolan az a rendező, akivel kapcsolatban manapság már akkor is felszokás kapnia a filmrajongóknak a fejüket, ha csak annyi hír jön felőle, hogy új filmen dolgozik. A sok sikeres film ellenére még mindig nem kapta meg az Oscar-díjat, pedig rengetegszer jelölték. Ha így se ugrik be a neve, ő volt az, aki megalkotta a Sötét lovak filmeket, a Meglepően tudományos csillagok között filmet, az Eredetet és legutóbbi filmjét, a Tenetet.
1: Nolan Londonban született 1970. július 28-án. Angol származású apja hirdetési ügyintézőként, amerikai anyja légiutas kísérőként és angol tanárként dolgozott. Míg fiatalabb testvére hasonlóan érdeklődött a filmek iránt, addig bátyjuk Matthew gyilkossággal vádolt, elítélt bűnöző. Nolan nagybátyja Apollo rakéták irányítási rendszerének kiépítésével foglalkozott a NASA-nál. Mivel Christopher gyerekkorában is szeretett apja kamerájával stop motion filmeket készíteni akciófigurákkal, nagybátyja felvételeket küldött neki a NASA-tól, hogy felhasználhassa azokat amatőr filmjeihez. Nolan azóta szerelmese a világűrnek.
0: Egy neves magángimnázium után Nolan a londoni UCL angol irodalom szakjára ment, amit kifejezetten azért választott, mert az egyetem híres volt a jól felszerelt filmes köréről, benne a 16 mm-es kamerákkal és profi vágóberendezések.

0: Persze a pénztárcája engedte, hiszen a 90-es években még nem igazán voltak olyan digitális csodák, mint ma, szóval minden egyes projektjének büdzséjében komoly tényező volt a nyers filmára is. Itt ismerkedett meg egyébként későbbi feleségével, Emma Thomasszal is, akivel az iskola év alatt közösen vetítéseket szerveztek, hogy az így befolyt pénzből a nyári szünet alatt saját filmterveiket alkossák meg.
1: Nolan először rövid filmeket készített, majd a filmes szakmának egyfajta vizsgafilmes jelleggel megalkotta a követést, ami első filmjéhez képest egy kifejezetten izgalmas krimi. A követés után következett a 2000-es Memento, ötlete Nolan öccsének fejéből pattant ki, miközben Chicagóból Los Angelesbe tartottak. A történet szerint egy

0: át az eseményekre.
1: A Memento után az Eredet volt az a film, ami az egész világot teóriák gyártására késztette, és a film megkapó színészei úgy szintén bevonzották a nézőket a mozikba. Az Eredet egy olyan világot jár be, amit nem igazán láthattunk ezelőtt filmben, és az álmokban való kutatás koncepciója igazán frissnek hatott, amellett, hogy a film befejezése 2018-ig bizonytalan volt, hiszen Nolan előszeretettel zárja le filmjeit egy nagy csavarra, amin aztán évekig gondolkodhatnak az emberek.
0: Az Eredet előtt még a szuperhős világnak is alkotott egy gyöngyszemet, a népszerű igazságosztó Batman megpróbáltatásait körüljáró Sötét Lovak trilógia az egyik legnagyobb szuperhős szériaként van fenntartva. Nolan a csavaros sci-fi filmnek és Batman után úgy döntött, hogy kicsit belekóstol a világűrbe, és nagyon jól tette, hiszen a Csillagok között egy tudományos körben is elismert film lett.
1: Nolan csavaros és izgalmas filmjeit naphosszat lehetne sorolni, de emellett a rendező még a háborús filmek világában is kipróbálta magát, az Oscar jelölt Dunkirkkel. Következő filmje pedig egy életrajzi film lesz, az atombomba atyáról, Robert Oppenheimerről, a mindig nagyszerű Cillian Murphyvel a főszerepben.
0: Reméljük, Christopher Nolan hamarosan megkapja az Oscar szobrot, szerintünk megérdemli.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierjét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one slágere volt a toplistákon. 2016-ban már saját turnékba kezdett Európa szerte több országban. Ebben az évben is remek dalokat adott ki, például Sean Paul-lal, közös No Lie és Blow Your Mind című topslágert. A 2017-es év nagy áttörés jelentett neki, hiszen nem csak saját stúdióalbumot adott ki Dua Lipa néven, hanem az MTV Europe Music Awards-on bezsebelte a legjobb új előadónak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dala is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
0: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
1: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
0: Szintén 2018-ban látott napvilágot Kevin Harris-szel közös dala, a One Kiss, ami abszolút az egyik legnagyobb sláger volt ebben az évben. 97.5 Táskarádió.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
1: 2026. augusztus 11-e. Mobil stég a csónakázótónál. Megérkeztek Magyarországra a székesfehérvári rendeltetésű Zonszon midibuszok. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. A mikrofonnál Winter Diana. Mobil stég a csónakázótónál elkezdődtek a japán kert bővítési és felújítási munkálatai. Helyére került múlt héten a csónakázótónál az a mobilizálható stég, melyet a szigeten található japán kert felújításához és bővítéséhez használnak a következő hónapokban. A két oldalról kötéllel rögzített mozgatható nagy teherbírású szerkezettel fogják beszállítani a szigetre a szükséges nyersanyagokat és eszközöket. A megújuló területen egy a mostaninál nagyobb japán park jön létre, aminek később novemberig elkészül. A stéget Fanándor hajótervező, Székesfehérvár világkerülő vitorlázója és kollégái tették vízre. Ott volt Dani Zoltán, kertszobrász, japán kert tervezőmester, aki a távol-keleti országban megszerzett tudását ezúttal városunkba is elhozza. A csónakázótó szigetének északi oldalán található japán kertet 2023. júniusában adták át. A Denzon Manufacturing Hungary Kft. A vállalat fennállásának 25. évfordulója alkalmából adományoz azt Székesfehérvárnak, és a bővítés is a Denzó jóvoltából valósul meg. A helyszíni munkálatok első lépéseként elhelyezték azt a mobilizálható stéget, amely a munkagépek, eszközök mozgatását és az építéshez szükséges anyagok szigetre történő bejuttatását biztosítja. Erre azért van szükség, mert a mostani fejlesztés során a korábbi munkálatoknál nagyobb gépekkel dolgoznak majd a területen, amely mozgatására a meglévő híd már nem alkalmas. Fanándor és kollégái vállalták a feladatot, és helyre, azaz vízre tették az úszóstéget. A több tonna teherbírású munkaponton a speciális rögzítőrendszerének köszönhetően oda-vissza mozgatható a part és a sziget között, és szállítja, amit éppen kell. A használaton kívüli időszakban a húzóköteleket leengedik a mederfenékre, így a kajakosok akadály nélkül elhaladhatnak fölötte, hangsúlyozta Fanándor. A kialakítást Dani Zoltán neves kertszobrász, japán kert tervezőmester irányítja, aki a távol-keleti országban tanulta a mesterséget. Mint mondta, néhány éve kialakított és a japán szimbolisztikát bemutató kert most fog igazán parkká válni. Egy arculatában és arányaiban harmonikusan megformázott, természetközeli és interaktív parkot hoznak létre, amely a bejárattól indulva több irányban körbesétálható lesz. Napjaink következményeinek megfelelően kiemelten figyelnek a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra, emelte ki Dani Zoltán. A fejlesztés során a meglévő tori kapu megmarad, a jelenlegi betonos műanyag burkolatú útszakaszokat természetes andezit múlva váltja fel, a sík területet pedig mikrodombok kialakításával teszik változatosabbá. A kert központi eleme egy 194 négyzetméteres karesansúly, vagyis száraz kert lesz, fehér murvából kialakított jelképes patakmederrel. Emellett három gránithíd, egy retecivattyús vízkörforgással működő rituális vízmedence is helyet kap 10 paddal. A növényállomány is jelentősen bővül, mint egy 3000 tő japán jellegű évelőt, köztük japán vérfüvet, 8 díszcseresznyét, valamint 110 méternyi törpe bambusz sövényt telepítenek. A meglévő szomorfűzek és a japán kertek jellegzetes kőlámpása továbbra is a kert részei maradnak. Az építkezés ideje alatt továbbra is be lehet menni a szigetre, sétálni, pihenni. A japán kertet is csak időszakosan a munkálatokhoz szükséges mértékben zárják le a látogatók előtt. A beruházás legkésőbb novemberre elkészült, célja, hogy a terület még harmonikusabb, természetközelibb és látogatóbarátabb közösségi térré váljon, amely tovább erősíti a japán kertkultúra és a tóparti környezet különleges kapcsolatát. Megérkeztek Magyarországra a székesfehérvári rendeltetésű Zonszon midibuszok. A 8,5 méter hosszú járműveket nettó 126,23 millió forintos darabonkénti vételáron szerzi be Székesfehérvár. Az 1, 2 és 0 ajtó elrendezésű légkondicionált midibuszokat a képek alapján nagy nyitható felületet biztosító, elhúzható oldalablakokkal szerelte a kínai gyártó. A külső-belső színterv természetesen a székesfehérvári igényeknek és szokásoknak megfelelő. Jól kivehető részlet még az elektronikus relációjelzők hiánya, ezeket várhatóan ide-haza építik majd be. A járművek szolgálatba állítására honosítási folyamatok és a szükséges tesztek, illetve jóváhagyások után kerülhet sor. Ha minden igaz, új viszonylatokon javítva a közlekedési kapcsolatokat Öreg-hegy, Fekete-hegy és Maros-hegy városrészek irányába teljesítenek majd szolgálatot. A Zonszon elektromos midibuszának és magának a márkának is ez lesz az első megjelenése Magyarországon. Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra, amelyel az alapítók azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a munkáját ismerik el, akik a népmesség bölcsességével formálják az gyerekek világképét. A jelöléseket augusztus 31-ig várják online. A díj nagykövete 2026-ban Szabó T. Anna íróköltő műfordító. Az év mesélő pedagógusa és mesélő könyvtárosa díjat az a kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, könyvtáros, tanító, tanár kaphatja, aki legalább 3 éve rendszeresen mesél a csoportjának, osztályának népmeséket, klasszikus és kortárs meséket, mesékhez kapcsolódó programokat szervez, meseszakköröket és foglalkozásokat vezet. A mesemondást és a meseolvasást az olvasóvá nevelés és a tudás átadás nélkülözhetetlen alapjának, a mesehallgatást gyermekjognak tekinti. Minden kategóriában egy szakmai és egy közönségdíjat osztanak ki. A közönségdíjat az a pályázó nyeri, aki a legtöbb szavazatot kapja a nevezési felületen. A díjazott Animus és Lampion könyvek könyvcsomagot, egy személyre szóló népmesekincstár workshopot és mesegyűjteményt, egy éves nőklapi előfizetés, valamint plakettet kap. A beérkezett pályázatokat 6 fő zsűri bírálja majd el, melynek tagjai Bajzát Mária mesepedagógus, a népmesekincstár mesepedagógiai műhely szakmai vezetője, Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, dr. Móring Andrea, a Richter egészségügyi és oktatás támogatási specialistája, a Richter TETT mesepályázat projektkoordinátora, professzor dr. Kirchi Anna, egyetemi tanár, az MTA doktora, Cserlakiné Hagymási Krisztina, a Könyvtáros Tanárok Egyesületének elnöke, és Kánya Andrea, az nlc.hu főszerkesztője.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Hókisok viadala 6 fiatal küzd meg a volán keretbe kerülésért. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a 2026-2027-es szezonra a Hidrofehérvár AV19 jégkorong csapata. Az edzéseken részt vesz a FEHA 19 6 fiatalja is, akik közül a legjobb teljesítmény nyújtó játékos csatlakozhat a volán ISHL keretéhez. A Hidrofehérvár AV19 a következő idénynek a szabályok engedte, 10 légiós helyett csak 9-el vág neki. A döntésnek köszönhetően Hegedűs Levente, Farkas László, Mihalik Gergő, Páterka Bence, Dóci Zsombor és Alapi Márton a nagy csapattal kezdi meg a felkészülést.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. Anesztézia, azaz műtét közbeni éberség.
1: A Washington Egyetem kutatói 6000 pacienst figyeltek meg műtét közben, és kimutatták, hogy azok, akik műtét előtt alkoholt fogyasztottak, rendszeresen fájdalomcsillapítót, altatót vagy drogokat szedtek, nagyobb eséllyel ébrednek fel műtét során. De arra is figyelmesek lettek, hogy minél közelebb esik a műtét a szívhez, annál nagyobb az ébredés rizikója. Kutatók mind a mai napig vizsgálják, hogy altatás során egészen pontosan mi történik az agyban. A narkózis ugyanis nem gombnyomásra működik, ami egyszerűen kibekapcsolja az elmét. S bár az anesteziológusok állandóan figyelik az altatás mélységét, s bár a műszerek eszméletlenséget mutatnak, ennek ellenére megesik, hogy a páciens nagyon is éber, fogai vacognak a félelemtől. Természetesen sokszor észreveszik az éberségre utaló jeleket. Akár fél egy perc is eltelhet ebben az állapotban. A szakembereket egy olyan műszer segíteni a legjobban, mint az autóban a fordulatszámmérő, ami egyértelműen mutatná, hogy milyen mély és biztonságos a narkózis. És nézzünk egy-két valós is megtörtént esetet.
0: Jem Müller egy motorbaleset során súlyosan megsérült, a műtétet pedig teljes éberségben kellett átélnie. Szeretett volna védekezni, kiabálni, kezét őket beszorítani, teste azonban nem engedelmeskedett. Ajka, nyelve és hangszalai némák maradtak, szemeit nem tudta kinyitni, és miközben lépe és mája vérzett, keringése összeomlott, képtelen volt arra, hogy jelezzen, hiszen a gyógyszerek lebénították az izomzatát.
1: Carol Weirer évekig szenvedett egy komoly betegséggel, amelyben a jobb szemének a szivárványhártyája gyakorlatilag elsorvadt. A betegséget kínzó fájdalom kísérte, ezért a nő belement, hogy a jobb szemét eltávolítsák. Akkor még nem tudta, hogy ezt a műtétet soha nem felejti el, amíg él. Emlékszem, arra ébredtem, hogy diszkózenét hallok, majd hallottam, hogy a sebész rászól a segédre, vágjon mélyebbre. Rájöttem, hogy ébren vagyok, és a műtétem még csak most kezdődött. Mesélte a USA Today amerikai napilapnak Weirer. A nő megpróbált pislogni, hogy jelezze az orvosoknak, hogy ébren van, de fejét sem tudta mozgatni. Ezután megpróbált visítani, teljes tüdőből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. A nő ébren szenvedte végig a teljes műtétet, ahogy a szemgödréből a szemgolyóját eltávolították. Amikor a műtét után kivergődött a paralízisből, 3 napig üvöltött teljes torokból, hogy ébren voltam, ébren voltam, ébren voltam, végig ébren voltam, és teljesen összetört lelkileg. A pszichológusnak mindent elmesélt, amit a műtőben hallott, csak hogy ne fokassák az orvosok az altató utóhatására, és meg is nyerte a pert a kórház ellen. Amikor az idegorvosok poszttraumatikus stressz-szindrómával diagnosztizálták, 6,5 éve nem aludtam ágyban, mert képtelen vagyok lefeküdni. Mesélte Weirer, aki azóta is székben alszik, és aki 2 héten konzultációra jár egy pszichiáterhez. Segélyszervezetet is alapított, és 4000 altatási éberségen keresztül esett emberrel beszélt már.
0: Egy másik páciens, Hinchliff, a császármetszése alatt ébredt fel, és hallott mindent. Azt is, hogy a dolgok tragikusra fordulnak a kisbabája körül, de semmit sem tehetett paralizált testével. Az első dolog, amire éber lett, egy óriási csörömpölés volt. Majd az orvos megszólalt, Maria hülye, vagy szedd már fel őket azonnal. Világos volt, hogy a nővérke lejtett egy tálca sterilműtő eszközt, és az orvos leszúrta. Hinchliff azt hitte, felugrott az asztalról ilyettében, de aztán rájött, hogy nem tud. Arra gondolt álmodik, de az egész túl valós volt ahhoz, hogy így legyen. Nem éreztem fájdalmat, még több gyömöszölő húzó érzést sem. Még szerencse, mert ismerek néhány embert, aki ez az egész úgy esett meg, hogy minden egyes késvágást érzékelt. Totális agónia. Az egész a szerektől függ, amit kapsz, ugyanis ez egy 3 részes dolog, alvás, fájdalommentesség és paralízis. Én nem kaptam eleget az első komponensből, magyarázta Hinchliff az ébrenlétét a Sunday Timesnak.
1: Reméljük, ez a horror veletek nem esik meg sosem.

0: 97.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf, Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Jön a falakon átlátó fényképezőgép.
1: A korábbi termetes masinákhoz képest az új nanofotonikai mikrohullámdetektor egy pár milliméteres csipen elfér, így simán beépíthető egy fényképezőgép méretű eszközbe.
2: A Pennsylvániai Egyetem kutatói mikrohullámú sugárzást leképező csipet fejlesztettek ki, amely hamarosan hordozható mikrohullámdetektorokba és kamerákba kerülhet. A mikrohullámok olyan közegeken is áthaladnak, amelyek a fény számára áthatolhatatlanok, ezért az új eszközzel falakon nézhetünk majd át, vagy megpillanthatjuk a szervezet belsejében növekvő daganatokat. A mikrohullám a fényhez hasonlóan szintén az elektromágneses sugárzás egyik formája, ám hullámhossza a látható fényénél jóval nagyobb, 3 mm és 300 mm közé esik. A fénynél sokkal nagyobb hullámhosszának köszönheti áthatoló képességét. Ugyanúgy nem gond neki átmenni a falon, ahogy a rádióhullámok is simán közlekednek egyik szobából a másikba. A mikrohullámú sütőnkből csak azért nem szivárog a sugárzás, mert a készülék teste a hullámokat felfogó faradékalitkát alkot.
0: Az egyetem munkatársai az Amerikai Optical Society rangos folyóiratában ismertették, hogyan építették fel a félvezetőgyártás hagyományos technológiájával azt a mikrohullámú leképező csipet, amely egy 2 mm élhosszúságú négyzet felületén több mint 1000 nanofotonikai egységet hordoz. A ma használatos mikrohullámú képalkotók drága és méretes asztali berendezések, vázolja a kutatócsoportot vezető Firoz Aflatóni. Az általuk fejlesztett új, közeli mikrohullámú képalkotó eszköz elektronika helyett optikát használ a mikrohullámú jelek feldolgozásához. Ez lehetővé tette számukra, hogy chip alapú képalkotó panelt hozzanak létre, olyasmit, mint az okos telefonokba épített fényképezőgépek chipszenzorai.
1: A kézben hordozható közeli mikrohullámú kamerák lehetséges alkalmazási köre igen szerteágazó. A szóba jöhető orvosi alkalmazások között említhető például a nagy felbontású agyi képalkotás, valamint a szív- és légzőmozgások megfigyelése, de a mikrohullámú képdetektorok miniaturizálása olyan területeken is hasznosnak bizonyulhat, mint a radaros objektumkövetés és a kisfogyasztású, nagysebességű kommunikációs kapcsolatok.
2: Ez a rendszer lényegesen kisebb és hatékonyabb, mint az elektronikus megfelelője, mert a késleltető cellák kevesebb, mint tized akkorák, miközben több, mint tízszer hatékonyabbak, hangsúlyozta Fársi Destiani, az Aflatóni csoport doktorandusz tagja és a cikk társszerzője. Emellett számottevően rövidebb mikrohullámú impulzusokkal képesek működni, ami nagyobb képalkotó felbontást eredményez. Az új chip képességeit tesztelendő a kutatók fémfelszínű tárgyakról, többek között 24 cm oldalhosszúságú fémnégyzetekről és a Pennsylvániai Egyetem fémből készült logójáról készítettek vele felvételeket. A berendezés elé helyezett tárgyakat rövid mikrohullámú impulzusokkal világították meg, a készülék négy antennája pedig felfogta a visszaverődő jeleket és a segítségükkel leképezte a tárgyakat. Az általuk bemutatott parányi képalkotó csip előállítása könnyen felskálázható, ami lehetővé teszi az olcsó, kézben hordozható mikrohullámú kamerák ipari léptékű gyártását.
0: És hogy mit tartogat még a jövő? A chip alapú mikrohullámú kamerák bemutatása után a csoport most elsőként a képpontok számát szeretné növelni. Ehhez a gyártási technológiát kell továbbfejleszteniük, továbbá szeretnének rövidebb mikrohullámú impulzusokat használni, hogy még tovább növelhessék a képfelbontást.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a Táska.

0: Jazz. 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szejner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterre lenne szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd be kezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszét terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vedhetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.
3: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedrik Mira. Pedig annyival több van bennem, de valahogy nem merem megmutatni, kipróbálni, megpályázni, stb. Ismerős?
1: Az önbizalom hiány sokak életét megnehezíti és megakadályozza, hogy kihozd magadból mindazt, amire egyébként képes lennél. Sokféle formában jelentkezhet, például nem mersz új dolgokba belevágni, mert félsz, hogy hibázni fogsz, vagy folyamatosan elégedetlen vagy magaddal, esetleg nem mersz nemet mondani, és mindig mások igényeihez alkalmazkodsz. Az önbizalmat valamilyen mágikus és veleszületett dolognak tekintjük, amiből a szerencséseknek több jutott. Akinek meg nem volt akkora szerencséje, az folyamatosan küzdködhet a nem vagyok elég jó érzésével. Akármennyire is eleve elrendeltnek tűnik, az önbizalom fejleszthető. Ehhez azonban először fel kell ismerni magunkban azokat a viselkedésformákat, amelyek arra utalnak, hogy hadilábon állunk az önbizalommal.
0: Első, folyamatos bocsánatkérés, mindenért, avagy elnézés, hogy élek. Azaz alig mersz bárkitől bármit kérni, nehogy kellemetlenséget okoz. Még akkor sem mered megtenni, ha egyébként a lelked mélyén tudod, hogy igazad lenne és jogosan elvárható, amit szeretnél. Például nem mersz szólni a munkahelyeden, hogy túl sok a feladat, amit kaptál, és már nem győzöd. Vagy nem mered felvetni a barátaidnak, hogy találkozzatok olyan helyen, ami neked is könnyebben megközelíthető. A bocs, hogy felvetem, vagy ne haragudj, hogy ezzel zavallak, és hagyd csak, majd én megcsinálom típusú mondatok, árulkodó jelek, hogy te is a bocs, hogy élek érzéssel küzdesz.
1: Második. Határozatlanság és döntésképtelenség. A nem túl magas önbecsülés egyik jele, hogy még a hétköznapi egyszerű dolgokban sem tündesz könnyen. Például azzal kapcsolatban, hogy mit vegyél fel, vagy milyen filmet nézzetek meg. Nem beszélve a nagyobb döntésekről. Ezeket ezerszer is átrágod, és még ha döntesz is valami mellett, utólag folyton megkérdőjelezed a döntésedet. Emiatt sokszor azt érzed, hogy mennyi lehetőséget kihagytál, vagy hogyha akkor, annak idején máshogy döntesz, akkor most sokkal jobb helyzetben lennél.
0: Harmadik. Konfliktus kerülés. Ami pont az egyik kiváltó oka annak, hogy időnként apró hazugságra kényszerülsz. Annyira félsz attól, hogyha bárkivel konfliktusba kerülsz, akkor már nem fogsz nekik megfelelni, hogy mindenáron megpróbáld elkerülni a vitás helyzeteket. Mind a magánéletben, mind a munkában nagyon félsz ezektől, és inkább ráhagysz olyasmit is a másikra, amivel egyébként nem értenél egyet. Hosszú távon viszont ez megint csak rombolja az önbizalmadat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egyrészt semmi rossz nem történne, ha időnként kiállnál magadért, másrészt az is, hogy esetleg neked volt igazad, csak nem mertél véleményednek hangot adni.
1: Negyedik, apró kis füllentések, amivel igazából nem is akarsz ártani senkinek. Nem is azért csinálod, hogy átverj valakit, sőt, valójában nem is szeretnél hazudni. Csak éppen annyira meg akarsz felelni másodnak, hogy nem mersz konfrontálódni, és inkább azt mondod, amit hallani akarnak, nehogy valami kellemetlenséget okoz nekik. Lehet, hogy az egész csak annyi, hogy egyetértesz akkor is, ha amúgy más lenne a véleményed. Vagy a jobb a békesség kedvéért rámondod valamire, hogy megtetted, holott nem, hogy békén hagyjanak.
0: Az önbizalom hiány nem ritka többek között 5 és 11 éves korban. Jellemző a félénkség, sebezhetőség és a szorongás. Törekszik arra, hogy megfeleljen mindannak, amit elvárnak tőle, és zavarja, ha különbözik a többiektől. Az önbizalom hiányt valóban nagyon nehéz leküzdeni, pedig nincs egészség enélkül.
1: Ha ismersz önbizalom hiányost, vagy te vagy az, akkor segíts, vagy kér segítséget.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagybotond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana, az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem erészel eljönni a Bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetes Bit Vácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, mindent tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovárdába, a tulajdonos Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovas terápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is.
2: Hol is kezdődött úgymond ez az egész lovardának a története?
3: A lovardának a története a férjemnek a nagyszüleihez nyúlik vissza egészen. Ez a birtok, ahol most vagyunk, ez az ő tulajdonuk volt, és amit itt látunk a szemünk, ameddig ellát, ez mind az ő tulajdonuk volt. És amikor a férjem nagypapája már idős volt, akkor megkérte a férjemet, hogy ezt a területet sose adja el, és a férjem ezt megfogadta, úgyhogy innentől kezdve a terület a férjem tulajdonáé, illetve a Katán használja, mint lovarda, és ő a tulajdonosa is.
2: Kata, mint gyermek milyen volt?
3: Ezt szeretném nektek mesélni, hogy képzeljétek el, amikor megszületett, akkor első éven anyósom kérte, hogy hadd vehessen neki babát, mert hogy a családban nagyon sok fiú volt, és mondtam neki, hogy persze, nagyon örömmel fogadjuk, gözbabát vett, ami akkoriban 2000-ben ez nagyon nagy szónak számított, és az én kislányom, amikor megkapta karácsonykor a babát, akkor így bedobta a sarokba. Úgyhogy a baba ott landolt, viszont a ló az előkerült, és onnantól kezdve nem érdekelte se a baba, se semmi, csak a lovak. Úgyhogy a lószeretet az már egészen pici kora óta megvan neki. Mondhatni, beleivódott, ő így született, hogy a lószeretet az már benne van a vérében.
2: Hogy érte meg szülőként, hogy a lányának balesete volt?
3: Az első pillanatban sokkot kaptam, majd a következő pillanat az volt, hogy jó, és akkor hogyan tovább, hogyan tudunk rajta segíteni, mi van vele. Az első műtét, ami 4 órán keresztül tartott, éjféltől hajnali 4 óráig minden percét érzem még most is a bőrömön. A férjemmel együtt kint ültünk a folyosón a kórházban, és vártuk, hogy mikor tolják ki a műtőből. Amikor kitolták a műtőből, akkor a doktornak ez az egyetlen egy mondat hangzott el a száját, hogy hát sikerült, de ennyire szétroncsolódott könyökkel ő még nem találkozott. Ez volt az első, és utána nagyon-nagyon sok napok, hosszú hetek terápiája következett. Nem is tudtam igazából akkor felfogni, csak így utólag, hogy mi is történt velem. Hála jó Istennek, nagyon szépen begyógyult a könyöke, és azt gondolom, hogy ez a baleset sem volt véletlen, hisz azt gondolom, hogy ezzel a balesetével ő majd másokat is tanítani fog, nevelni fog, illetve formálni fog.
4: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi. Én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.
3: 97.5. Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros-nál, mikor mutassanak be egy új filmet.
1: Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.
0: Egyre több feladat jut a mesterséges intelligenciának a filmiparban is, miután a különféle algoritmusok már vannak olyan fejlettek, hogy egy-egy mozi sikerít még a bemutatásuk előtt megjósolják. Valahogy így működik a Synalytic nevű Los Angeles-i startup programja, amelyet a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Warner Bros. Is kinézett magának.
1: A stúdió néhány napja tett bejelentése szerint nem csak megnézik, élesben is alkalmazzák majd a szoftvert, mielőtt egy projekt zöld utat kapna, a stúdió lemodellezi vele a film várható bevételét. Így többek közt arra is választ kapnak, mikor legyen a bemutató. A Synalytic szerint a fejlesztés pusztán kiegészítő eszköz, és a Warner is ugyanígy tekint rá.
0: A készülő filmek egyik leggyakoribb problémája, hogy a stúdiók sokszor későbbre halasztják a bemutatót, mert úgy vélik, egy-egy projekt nyáron például sokkal sikeresebb lehet. Ezt próbálják megerősíteni a szoftverrel, amely fejlesztői szerint rendkívül okos, ugyanis rengeteg adat figyelembevételével készíti el az elemzést.
1: A filmipar nagyobb szereplői és kockázatkerülőbbek lettek az elmúlt években, miután egy-egy jobbnak gondolt ötletük csúfos kudarccal végződött. Egy jól működő, a problémákat jelezni képes algoritmus viszont segíthet választ adni a felmerülő kérdésekre, ha bár többen úgy látják, egy program nem képes átlátni a filmesek néha nagyon zavaros gondolkodását.
0: A Warner által használt program egyébként nem lesz állandó eszköz, a stúdió ugyanis bizonyos kreatív munkákhoz fogja csak használni, a végszót pedig minden esetben az ember hozza meg.
1: Maradjunk a technikai újításoknál. Egy új gép akár egy hétig is életben tud tartani egy emberi májat.
0: A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek ki zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.
1: Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, a dialízis egység a veséket. Hormon és tápanyaginfúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. Amikor a Liver for Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donor májat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani.
0: Most az újonnan kifejlesztett eszközzel 7 napon át lehet életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májakat is meg lehet menteni és beültetni.
1: A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert 10 olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szerv átültetés minőségű kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül 6 a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működésképességet mutatott. A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy az új eljárással kezelt máj.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő is barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléről. Mivel a 18-as finálébe a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk, a közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: veled a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holle anyó rázta ki a tollas paplannyát. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hószínét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják. De az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fény esik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtőszín és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad. You're

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vas Eszti és Schuller Vivi. Hogyan induljon jól a reggel?
1: Biztosan veled is előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel. Senki sem kívánja azokat a reggeleket, amikor minden nehezen indul, semmihez sincs kedved. Csak azt látod a lelki szemeid előtt, hogy mennyi órád lesz a suliban, vagy hogy mennyi feladatod lesz a napokban. Lássuk, mit tehetsz, hogy bal láb helyett jobbal kelj fel.
2: Az első az előző esti teendők. Kapcsold ki a kütyüket! A tévé, az internet és az egyéb elektronikus eszközök könnyen rabul ejthetik az embert, az időérzékünk csapdába esik, és hip-hop órák telnek el, már éjjel egy óra van, és már megint aludni kellene. A reggeli ébredést mindenképpen megkönnyíti, ha elegendő órát szánsz az alvásra. Egy 12-18 éves fiatalnak napi 8-10 óra alvásra van szüksége.
0: Egy kutatás szerint azok a fiatalok, akik este 9 után is használtak valamilyen elektronikus eszközt, jóval kevesebbet aludtak, mint amennyi szükséges lett volna. Illetve több koffein tartalmú italt is fogyasztottak, mint a kütyüket mellőző társaik. Az elégtelen alvás mennyiségtől pedig egyenes út vezet a fárasztó ébredéshez. Sőt, mi több, ha előző éjszaka tanultál, az alvás segíti az emlékezést is. Az információk könnyebben bevésődnek, és könnyebben fel tudod idézni az anyagot, ha eleget aludtál előző este.
1: Ahhoz, hogy a reggeled jól induljon, sok mindent megtehetsz azért, hogy optimistán, jó hangulatban kezd a napodat. Mielőtt még felkelsz, nyújtózz egy jó nagyot. A testednek is fel kell ébrednie. Gondold át, milyen nagyszerű dolgok történnek veled. Fontos, hogy csak pozitív gondolatokra koncentrálj. Kik azok, akikkel találkozni fogsz? Lehet, hogy egy unalmas iskolai nap lesz, de újra beszélhetsz a legjobb barátnőddel. Már is van miért felkelni.
2: Gondold át, hogy kik azok, akik szeretnek téged, kikkel kapcsolatban vannak pozitív emlékeid. Vedd számba, hogy milyen teendőid lesznek, és közülük melyek a fontosabbak. Ha felkeltél, igyál egy jó nagy pohár vizet, a szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. A tested már ébredezik, de még mindig nem ébredtél fel teljesen. Hallgass meg a kedvenc zenédet, és táncolj rá egyet. Legyen ez a szám is pozitív, pörgős és életerővel teli.
0: Tornáz! A reggeli tornának több jótékony hatása is van. A mozgás oldja a stresszt, a napot kellemesen indul, mert boldogsághormonok öntik el a testedet. A reggeli torna hatására egész nap aktívabb leszel, a koncentrálás is könnyebben megy majd.
1: Következő tippünk, hogy jól induljon a reggeled, hogy reggeliz. Kutatások bizonyítják, hogy a reggeliző fiatalok soványabbak a nem reggeliző társaiknál. Az energiájuk is több, és jobban tudnak koncentrálni. A felmérések azt is bizonyítják, hogy minden jobb reggelire, mint a semmi. A reggeli az emlékezetre és a figyelemre is kedvező hatással van.
2: Reggeli tévézés helyett olvas. Olvas egy pozitív könyvet, vagy gyűjtsd össze a kedvenc idézeteidet, vagy bármit, ami erőt ad számodra.
0: Sokan panaszkodnak arra, hogy ennyi minden nem fér bele a reggelekbe, örülnek, ha felveszik a ruhájukat és útnak indulnak. Az igazság azonban az, hogy mi magunk döntünk arról, hogy mire van időnk. Tervezés és szervezés kérdése, hogy a reggelbe beleférjen egy kis torna, olvasás vagy reggeli. Szállj időt magadra és meglátod, a jutalom sem marad el. A reggelek jobb lábbal indulnak majd, és a nap során is aktívabb, pozitívabb leszel.
1: Írjátok meg Facebook oldalonkon, ti mit tesztek a jó reggelek érdekében?
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki agysérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálná a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Az sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jókedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. 2004. február 13-án pénteken mutatták be az amerikai mozik az 51. randi című romantikus vígjátékot, mely az Adam Sandler, Drew Barrymore páros közösen forgatott három filmje közül a második a sorban. Bár vegyes kritikákat kapott, 198,5 millió dolláros összbevételével anyagilag sikeresnek bizonyult, és az idők során sokak kedvencévé vált. Ez javarészt a romantikus vígjáték műfajnak, a Hawaii helyszínnek és a keserédes befejezésnek köszönhető, pedig az eredeti forgatókönyvben pedig egyik sem szerepelt, de még a címe sem ez volt. Hoztunk 5 érdekes dolgot, amit megváltoztattak a filmen és a forgatás alatt történt.
1: Első. Drew Barrymore mindenáron együtt akar dolgozni Adam Sandlerrel. Amikor a Columbia Pictures megvásárolta a forgatókönyvet George Wing forgatókönyvírótól, Drew Barrymore és Nancy Juvenen a bambanő, a Charlie Angyalai filmek producere is érdeklődtek a projekt iránt. Mikor kiderült, hogy a produkció Adam Sandler érdeklődését is felkeltette, Barrymore leült az írógépéhez és írt egy levelet a közös munka reményében, amit személyesen vitt be a színész irodájába. Ők ketten az 1998-as Nászokászában játszottak együtt, tökéletes párost alkotva. Ahogy a Dating Scene című dokumentumfilmben a színésznő elárulta, a szíve mélyén hitte, hogy ezt a filmet meg kell csinálniuk. Barrymore és Juvenen keményen lobbiztak azért, hogy részesei lehessenek a produkciónak, ami össze is jött nekik. Sandler nem csak színészként, hanem producerként, valamint forgatókönyvíróként is kivette a részét a munkából.
0: Második. A rendező épp hogy befejezte előző filmjét. 2003. április 11-én mutatták be az amerikai mozik a Kinevel a végén című végjátékot Adam Sandler és Jack Nicholson főszereplésével. Miközben 2002-ben Peter Segal rendező a film utómunkálatait végezte, Sandler odaadta neki az 51. randi forgatókönyvét és megkérdezte, lenne-e kedve megrendezni a filmet. Segal még azelőtt igent mondott a felkérésre, mielőtt a Kinevel a végén befejezte volna. Ez a döntés aztán alaposan meg is viselte, mert mindössze 48 órát pihenhetett, mielőtt belekezdett az 51. randi forgatásába. 2014-ben a BBC-nek adott interjúba elmondta, hogy nem csinálná újra, és utalt Steven Spielbergre, aki úgy kezdett bele a Schindler listája forgatásába, hogy közben fejezte be a Jurassic Parkot.
1: Harmadik. Természetvédelmi terület és működő szarvasmarha farm, valamint egy népszerű turisztikai látványosság és forgatási helyszín a Hawaii Oahu sziget partján Kaneohe-ban. Itt forgatták a Jurassic Park és a Jurassic World filmeket, a Kong, Koponya szigetet, valamint a Lost eltűntek, és a Hawaii Five-O sorozatokat. Az étterem, ahol Lucy minden nap reggelizett, eredetileg egy ház egy makadám dió farmon, amit a filmhez alakítottak át. Ugyanezt a házat használták a nap könnyeihez. A strand, ahol Harry és Lucy szerelmi jeleneteit forgatták ugyanaz, mint a Most és Mindörökké, valamint a Sorsdöntő nyár című filmekhez használtak.
0: A negyedik. 9-11 miatt nem forgathattak a repülőtéren. A stáb eredetileg repülőtéren is szeretett volna forgatni, de a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás utóhatásaként éppen narancssárga kód volt érvényben, így nem kaptak rá engedélyt. Alternatív megoldásként egy Pearl Harbor közeli hajókikötőt választottak a forgatás helyszínéül. A zöld, kék, sárga, narancssárga és piros színnel jelölt kódok a terrorfenyegetések súlyosságát jelentik. A narancs riasztási fokozat a második, ami gyakorlatilag kizárja a forgatás lehetőségét. Piros kóddal találkozhattunk a még drágább az életemben is.
1: 5. Drew Barrymore cápáktól hemzsegő vízben is úszkált. Drew Barrymore a forgatás alatt rendszeresen úszott a Kaneohe-öböl vizében, még nem egy helyi lakos felvilágosította őt arról, hogy a hely hemzseg a cápáktól. Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Schneider Zajákos és Pinter Dominik. A tehetséges, egyedi stílusú szókimondó és megosztó dalszerző mi lett az egykori visszafogott szerény énekessel a kedvesem óta? Most mindent megtudhatsz a sokoldalú By Alexről.
1: 1984. június 4-én Kisvárdán született Márta Alex néven. 2012-ben lett művészneve By Alex. Népszerű magyar énekesként a zenei világ minden ágán tevékenykedik. Például dalszerző, producer, frontember és már 6. éve az X-Faktor egyik zsűrije.
2: Alex az Eurovíziós Dalfesztivál 2013-as magyar nemzeti válogatójában a Dal című műsor miatt robbant be a köztudatba. Kedvesem című száma képviselte Magyarországot 2013-ban, mellyel 10. helyezést ért el. Ekkor jelent meg első szólólemeze Szörpoholista címmel. Ezt követően több kislemezzel jelentkezett, melyekből 2020 végén egy koncertalbum lett Rehab címmel. Szóló karrierjében senki se néven is munkálkodott.
0: By Alex mostanra Magyarország egyik legismertebb zenészei közé tartozik. Zenekara, a By Alex és a Slap évek óta a legnagyobb magyar fesztiválokon van jelen. Emellett rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is. Alex több műfajt képvisel zenéiben, mint pop, hip-hop, alternatív és punk. Zenekara mellett szóló előadóként is tevékenykedik. 2016 óta zsűri tagja és 3-szoros győztes mentora a nagy sikerű X-Faktornak.
1: Elég megosztó személyiség szókimondó és egyedi stílusa miatt. Tehetsége zenei téren tagadhatatlan. Sikeres pályája mellett tanulmányi eredményeire sem lehet panasz, a Miskolci Egyetem bölcsészkarán filozófusként diplomázott.
2: Munkássága alatt a mai napig nagyon sok elismerésben és díjazásban részesül. Többek közt 2013-ban legjobb új és legjobb férfi előadónak, majd 2014-ben az évdalára és legjobb videóklip díjra is jelölték. 2013-ban elnyerte az év felfedezettje díjat is. Több slágerlistás dala is született, melyek különböző helyezéseket értek el. Ilyen például a Csókolom, Kedvesem, Hé Budapest és a Még Mindig. Annyi biztos, hogy mi a következő koncertjén ott leszünk. És te?
3: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97. Táskorát.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, ne Rebeczki Máté és Szigő Barnabás. 71,8 milliárdot fizetett a Facebook, úgy tűnik ellopták az élő közvetítés ötletét. Egy texasi bíróság szerint a Facebookot is magában foglaló Meta szabadalomsértést követett el az élő videó közvetítésre vonatkozó technológia elkészítésével, az ugyanis más ötletén alapult.
1: Szabadalomsértés miatt közel 175 millió dollárt, vagyis kb. 71,8 milliárd forintot kell megfizetni a Meta nevű óriás cégnek egy friss bírósági döntés nyomán, írta erről a College Times. A portál szerint az ügy a cég szolgáltatásain, vagyis a Facebookon és az Instagramon elérhető élő felvétel készítés miatt indult. A bírák úgy vélik, hogy a Facebook ezt a technológiát nem magától találta ki, mert az ötlet eredetileg egy veterán amerikai katona fejéből pattant ki.
0: A Tom Kétis nevű férfi társalapítóként szállt be egy Voxer nevű cégbe, ami arra keresett megoldást, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a harctéri kommunikációt, információáramlást. A bírósági dokumentumok szerint Kétis 2001. szeptemberében Afganisztánban volt, ahol őrmesterként szolgált. Egy nap, amikor Kunár tartományban jártak, az egységet támadás érte, ami elmondása szerint rendkívül nehézkessé tette a másokkal való gyors információcserét.
1: Ügyvédjei szerint a katona Afganisztánból hazatérve 2006-ban kezdett új kommunikációs megoldásokon dolgozni. Ennek eredményeként készült el egy olyan szolgáltatás is, ami a Facebookon most elérhető élő videó közvetítéshez hasonló. Azaz, a használója nem csupán látja, hallja is, ami történik. De miért is lett a Facebookból Meta, és ezt Mark Zuckerberg hogyan is képzeli el a jövőben?
0: A mindennapokban egyelőre semmi nem változik a Metával, de Mark Zuckerbergék egyre határozottabban állnak rá az egy évvel ezelőtt kijelölt útra, ami újra milliárdok életét változtathatja meg. 2021. október 19-én csütörtökön magyar idő szerint este futott végig a sajtón a hír, miszerint a Facebook Inc. Mark Zuckerberg Facebook alapító bejelentése után a Meta Platforms Inc. néven fut tovább, a jövőben pedig a metaverzum felépítésére koncentrál.
1: Ez lényegében egy szimuláció lesz, amelyben a felhasználók valós időben az avatarjaikon keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. A cég nevének megváltoztatása azt jelzi, hogy nem egyszerűen egy új szolgáltatás indul. Zuckerbergék azt szeretnék, ha a jövőben a Meta lenne a meghatározó felületük.
0: Mostantól elsősorban metaverzum és nem Facebook vagyunk, idézi Zuckerberget a Vox. A Meta névről aztán azt mondta, azért szereti, mert a görög eredetű szó annak a jelképe, hogy mindig lehet tovább építkezni. Meg talán azért is, mert a feleségével Priscilla Chan-nál közösen vezetett jótékonysági szervezet is megszerzett egy Meta nevű startupot. Ez mesterséges intelligencia segítségével használja a tudományos kutatásokban. A cég honlapján ettől függetlenül hangsúlyoz, hogy nincs köze a Facebookhoz.
1: Mit mutatott meg Zuckerberg? A Facebook alapító a Connect Conference nevű rendezvényen jelentette be a cég névváltoztatását. Ezen a Vox beszámolója szerint látványos animációkban és prezentációkban mutatta be, hogyan fogunk játszani, dolgozni, járni, edzeni vagy akár tanulni a virtuális 3D környezetben, ha egyszer tényleg elindul a metaverzum.
0: Ehhez a Facebook új virtuális és kiterjesztett valóságot létrehozó hardvert fejleszt. Az avatárok ígéret szerint nagyon élethűek lesznek és egészen újfajta játékélmény is társul majd mindehhez. Arról nem tudni, mikor indítaná el a metaverzumot a Facebook, azt viszont már elmondta Zuckerberg, hogy a fejlesztésre legalább 10 milliárd dollárt fognak elkölteni. Évek óta erre készültek.
1: A Facebook 7 évvel ezelőtt vette meg a VR szemüvegeket gyártó Oculus-t, amely 3D-s virtuális valóságban játszható videójátékokhoz készíti ezeket. A névváltoztatás után

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedrik Míra. A horrorokról és a thrillerekről fogunk beszélni.
1: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film. A horror különálló műfaj, aminek semmi köze sincs a háborúk vagy a természeti katasztrófák borzalmaihoz. Lásd még katasztrófa film. Habár ezek önmagukban jelentenek szörnyűséges dolgokat, irodalmi értelemben nincs kapcsolatuk a horror műfajával és témáival.
0: A horror célja az emberi félelemmel való játék, a félelem felkeltése. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj, az olvasó önmaga is belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy a félelem csupán a képzelet szülötte, és így alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus irodalmi műfajoktól. Manapság ismert horrorfilmek, például az Apáca, na meg persze a Démonok között, na és vannak a sorozatok.
1: Mostanában a legnépszerűbb film a Mosolyog. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, miről is szól. Miután tanulja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell nézni a felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas új valóságból.
0: Thriller. A thriller elsősorban filmes műfaj, neve az angol thrill szóból jön.

0: jön, ami borzongást jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet, ezt az archetipikus élményt idézi fel, mely az ősidőktől kezdve hat az emberre. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, ami fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal, ahogy a néző sem. Ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben. Ha nektek van kedvenc horrorfilmetek, írjátok meg nekünk a Facebookon.
1: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. A tanfolyamot akár 16,5 évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmassági igazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a két fajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintőképernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T-betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres elsősegélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 személyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák honlapján megtalálhatod. Biztonságos közlekedés mindenkinek!

0: Best of 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Mini Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszortan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléban a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk. A közepesen felhős időben elszortan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Ritmo. Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolyt sel az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.

0: Írtatáska rádió a fiatalok kedvenc rádiója.
1: Otthon a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási.
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska rádió.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli ötusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is igazi nyári időben lesz részünk, a közepesen felhős időben elszórtan várható csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok lesz.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Ott van a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió. Ne is beleférsz.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Király Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Alba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Mindy Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, az éppen lemaradt a fináléről. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli ötusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, az éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigül Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottoja az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából másfél méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, ami után még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát, és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan iktatjuk ki a napi koffeinbevitelt.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtak fel a japánok.
1: Mint tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája a következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 ezer dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak, szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi.
1: A felnőttek nem vesznek mindig komolyan, amikor középiskolás vagy. Igaz, hogy már csak pár évre vagy attól, hogy törvényesen is felnőttnek számíts, de a szüleid ezt sajnos hajlamosak elfelejteni. Születésedtől fogva nevelnek, úgyhogy ahhoz vannak hozzászokva, hogy gyerekként tekintsenek rád. Azonban tehetsz pár dolgot annak érdekében, hogy elért, hogy megváltoztassák ezt a hozzáállást. Íme a listánk.
0: Az első tippünk: tisztelj, hogy tiszteljenek. Ha állandóan szétkozódsz és visszafeleselsz a szüleidnek, akkor életlennek fognak tartani. Tisztelettel kell bánnod velük, ha azt akarod, hogy ők is ugyanezt tegyék veled. Ha legközelebb indokolatlannak érzett szobafogságot kapsz, próbálj meg komolyan elbeszélgetni velük arról, mit gondolsz. Csak is a te hozzáállásodon múlik az egész.
1: Teljesíts jól az iskolában. Ne adj okot a szüleinek, hogy rosszat gondoljanak rólad. Csináld meg a házi feladatodat, szerezj jó jegyeket, tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy elkerüld a büntetéseket. Még ha számodra nem is olyan fontos az iskola, a szüleinek igen. Ha azt látják, hogy jól teljesítesz, akkor tudni fogják, hogy felelősségteljes és megbízható vagy.
0: Harmadik tippünk, hogy keresd munkát. Hogyha van elég időd, hogy az iskolával és a munkahelyen zsonglorkodj egyszerre, akkor tedd is ezt. Ha suli mellett nincs rá lehetőség, a nagyobb iskolai szünetekben is kereshetsz diákmunkát. A szüleid nem fognak gyereknek tekinteni, ha saját pénzből meg tudod venni magadnak a videójátékaidat, és nem tőlük kérsz pénzt, valahányszor csak elmész otthonról. A munkába állás egy újabb remek módja, hogy bebizonyíts, hogy igenis felelősségteljes vagy. Esti, tudom, hogy te dolgozol itt suli mellett, ezt hogy érzed, hogy neked ez így, hogy működik? Tényleg felelősségteljesebbként tekintenek rád?
1: Nem tudom, hogy felelősségteljesebbként tekintenek rám anyáik. Én minden esetre sokkal biztonságosabban érzem magamat, hogy nem mindig anyáiktól kell kéregetni, hanem tényleg, hogy ha el akarok menni este a városba, akkor el tudok menni magamtól, és nem vagyok anyáikhoz kötve. És egy nagyon jó érzéssel is tölt el, hogy igen, én már 16 évesen is tudok dolgozni, akár a suli mellett is, még hogyha nem is 8 órásos munkaidőben, de a munka után, vagy a suli utáni 1-2 óra az így pont elég szerintem.
0: A munka után pedig következzen a negyedik tippünk.
1: Ne adj okot a csalódásra. Ha a szüleid tényleg bíznak benned, ne okoz nekik csalódást. Ha hétvégére ráthagyják a házat, ne kelljen arra visszajönniük, hogy romokban áll az egész. Ha megengedik, hogy hajnali 2-ig buliz, ne szétcsúszva menj haza. Ha mégis, akkor a beléd vetett bizalmuk könnyen köddé válhat.
0: Hatodik tippünk, hogy ne kezeljenek többé gyerekként a szüleid, hogy öltözködj a szerepednek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak úgy látni, hogy már majdnem a combodig le van tolva a farmerod. Amikor a barátaiddal mész szórakozni, öltöz nyugodtan úgy, ahogy a kedved tartja, de ha egy családi vacsorára mész, öltözködj visszafogottan.
1: Utolsó tippünk, hogy hogyan kezeljenek felnőttként, viselkedj is úgy. Ha azt akarod, hogy a szüleid vagy a tanáraid tiszteljenek, a beszédstílusod elképesztően fontos. Kerüld a szitok szavakat és a szleng használatát. Ez nem azt jelenti, hogy nem viccelődhetsz velük, vagy nem mesélhetsz nekik a napodról. Épp ellenkezőleg, csak közben figyelj oda, hogy maradj tiszteletteljes.
0: Ha neked is van pár tipped, írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Most a házi szamarakról és testfelépítésükről lesz szó. Testük kisebb, ugyan mint a lóé, mégis általában a lovakhoz hasonlítják őket. Magasságuk nagyjából másfél méter, súlyuk pedig elérhetik az 500 kg-ot. Felálló és vaskos szőr általában csak a farkuk végén nő, de ezeket leszámítva nagyon hasonlítanak a lovakhoz. Általában súlytól függ, szoktak el rajtuk lovagolni.
1: Vannak olyan országok, melyekben szamárvédő akciókat szerveznek az állatvédők. A szamarak nem ragadozók, így elég szelíd és könnyen tanítható állatfaj. A legtöbb ember a Shrek meséből ismerhette meg a csacsi igazi világát, hogy milyen vicces és boldog állatok. Nagyon ragaszkodóak akár egy kisgyerek, és persze makacsak is, innen ez a mondás. A patájukat a lovakhoz hasonlóan napi szinten ápolni és tisztítani kell. A szamarak őshazájában melegebb volt az éghajlat, így nem árt, ha kicsit melegebben tartjuk őket, mivel náluk egy megfázás akár végzetes is lehet.
0: A tévhit ellenére a szamár és az összver csak részben azonos faj, mivel a ló és a szamár kereszteződéséből jött létre az összver. A csacsik ugyanolyan gondozást igényelnek, mint a lovak, bár a szőrük vastagabb, ezért többször kell fésülni és formálni.
1: Az összvér sörénye színét és formáját általában a szamártól örökli, de a fülei a lovakére hasonlít. Farkuk szintén a szamaraké. Testük is a szamárra hajaz, és nehezen viselik a patkót. Mind a három fajtát szívesen tartják és szaporítják a gazdák, bár a ló egyértelműen a legközkedveltebb fajta.
2: A 97 a Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Miköze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koaltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltánbányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertén Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Ang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenie Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is benne.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek, létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodoztál már arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, de már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első Selfie Múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk.
2: Ez a Táska Rádió esti showja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
2: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
1: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
2: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
1: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak. Az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
2: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
1: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
2: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
1: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
2: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
1: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
2: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Király Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Alba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Érdekes dolgok az emberi agyról. Agyunk az egyik legösszetettebb és legmisztikusabb szervünk. Testünk olyan része, amiről egyszerre tudunk nagyon sokat, és ugyanakkor kétségbejtően keveset is. Az alvás elengedhetetlen az agy számára, olyannyira, hogyha nem pihenjük ki magunkat, az agy kikapcsol pár másodpercre. Az agy alvás közben dolgozza fel a töménytelen mennyiségű információt, és ez alatt hozza létre az emlékképet is. Egy másfél órás alvás alatt az agy rendezi az adatokat, tehát ha emlékezni akarunk valamire, iktassunk be egy kis alvást. Az agy képes megmásítani az emlékeket. Ilyenkor többnyire védekeznek az olyan emlékek ellen, amik nagyon megviselnének minket. A kutatások azt is bebizonyították, hogy minél többet tudunk, annál többet tanulunk.
1: A stressz bizonyítottan negatív hatással van az agy kognitív folyamataira. Kognitív folyamatnak nevezzük az észlelés, emlékezés, az információ feldolgozás folyamatait, ami alapján az ember problémát old meg, értelmezi a világot. Seje János dolgozta ki a stressz elméletet, miszerint különböző lelki megterhelések kapcsán a tünetek egy jelentős része ugyanolyan. Ezt nevezte el stressz szindrómának.
0: A műtétek során alkalmazott altatás nem azonos az alvás állapotával. Egyesek szerint jobban hasonlít a kómára. Nem véletlenül kell épp ezt az állapotot létrehozni, ugyanis a műtétek során alkalmazott altatásnak több szerepe van, amit meg kell oldani. A műtétre nem szabad emlékezni a páciensnek, nem szabad fájdalmat éreznie, mozognia és nem szabad felébrednie, amik általános alvás esetén másképp vannak. Emellett a légzésnek, keringésnek és a testhőmérsékletnek változatlannak kell maradnia. Tehát ilyenkor nem kapcsolják ki az agyat. Mellesleg agyunk kapacitása egyelőre nem elég ahhoz, hogy megértse, feltérképezze saját magát, saját működését.
1: Az agy a születés után is folyamatosan fejlődik, érik. 7 éves korra fejlődik ki az agy 95%-a, ezután az életkor után pedig már fizikailag nem nő nagyobbra. A kamaszkori viselkedés részben az agyi fejlődés szeszélyének köszönhető. Az agy szürke állománya a kamaszkort megelőzően fejlődik ki teljesen, és a tinédzserkor alatt nyeri el végső formáját, a döntéshozásért és ítélő képességét felelős előső leveny. Az agy a végső formáját körülbelül 20 éves korára éri el.
0: Bizonyos esetekben a neuronok korlátozott számban képesek regenerálódásra, mint az agyban lévő többi sejt is. Sőt, képes adaptálódni a sérült idegekhez, és képes új idegi kötődéseket létrehozni még felnőtt körben is. Az agyban több mint 100 milliárd idegsejt van. Ezek másodpercenként 100 ezer milliárd adatot dolgoznak fel. A memória kapacitása pedig 2,5 millió gigabyte.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Elhoztunk nektek pár érdekes tényt a sport hatásairól. A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet. Az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Manapság egyre több jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosak?
1: Testi és szellemi frissesség. Ha sikerül megőrizni a szív és keringési rendszer egészségét időskorban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 000 idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres, sporttal sok esetben megelőzhető. A karate megőrzi a fiatalságot. Egy egyetem kutatása azt igazolja, hogy a karate órákat látogató emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó embertársaik.
0: A szabadban sportolni hatásosabb. A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és a dűtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között fitnessteremben edzenénk. A könnyen belátható állítás 11 tanulmány kiértékelése is alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek. Az edzettség véd a stressz ellen. A rendszeres mozgás segítségével karbantartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kor korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansas-i Egyetem tudósai jutottak.
1: A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket. Aki hetente legalább 2 órát intenzíven sportol, fénykutatók szerint 1/3-ával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagában ez azonban természetesen nem elég. Abba kell hagyni a dohányzást, és kiegyensúlyozottan kell táplálkozni. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolják, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Aki sportol, jobban tanul. Svédországban arra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30%-ban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel.
0: Nem jó, ha valaki gyakran méregeti testsúlyát. Ha ugyanis azt tapasztalja, hogy a sport ellenére egyetlen kilótól sem sikerült megszabadulnia, könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a test súlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni. Több alvás, több erőnlét. Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és László Vivien. Ha szereted az izgalmakat, és mindig is vonzódtál a különleges vagy akár ijesztő lényekhez, akkor a mai adás pont neked fog szólni, hiszen most megismerheted az egyik leghírhedtebb titokzatos lény történeteit, és a szörnyvadászat izgalmait is átélheted.
1: Szerintem sokan ismeritek Bigfootot, azaz nagylábat. Észak-Amerika állítólagos szörnyetege, melynek létezését lábnyomán kívül semmiféle fizikai bizonyíték nem támasztja alá. Egy több mint 2 méter magas, teste erőtől duzzadt, izmos lény. Azt gondolnánk, nehezen tud elbújni az emberi tekintetek elől. De ez nem igaz. A Bigfoot 911 nevű nagylábkutató szervezet több éve kutatja ezt a különleges élőlényt. Különböző hívások érkeztek ehhez a szervezethez, mint például:
0: segítség, megölték a kiskutyámat, és egy óriási férfi van a hátsó kertemben. Lehet, hogy nem is ember, inkább mint valami furcsa lény, vagy valami egy nagy fekete ruhában.
1: A férfi a hívás alatt teljesen józan volt, és elég komolyan hangzott. Az illető tényleg nagyon félt, és videóra is vette a lényt, de mire kimentek a kutatók, semmi nyomot nem találtak.
0: Később a Bigfoot 911 segítségére egy észak-karolinai háziasszony készített egy úgynevezett nagylábcsalogatószert. És honnan tudhatjuk, hogy ez működik? Helyszíni teszteket végeztek, és így újabb hívások jöttek, amelyben jelentették nagyláb észlelését. Dorka, te mit gondolsz, szerinted létezik nagyláb?
1: Szerintem létezik, de nem egyedül van. Biztos vagyok benne, hogy a Földön több ilyen titokzatos élőlény is él. És te mit gondolsz, Vivi?
0: Teljesen egyetértek veled, én is hiszek a hasonló különleges lényekben. Mi hiszünk benne, de megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok.
2: Őszintén, én hiszek benne, bár nem abban a két lábon járó nagy yetiben, hanem egy olyan majomfélében, ami magasabb egy gorillánál, és képes két lábon járni, és hasonlít egy emberre.
3: Én azért nem hiszek nagy lábban, mert nem létezik olyan élőlény, ami ilyen nagy és ilyen szőrös.
4: Hiszek nagy lábba, mert valaminek biztos, hogy kellett lennie ahhoz, hogy létrejöjjön ez a mítosz, ez az elképzelés, hogy ő létezik. Nem hiszem, hogy abban a formában, ahogy őt ábrázolják, hogy valami nagy szőrös, jegesmedveszerű lény, aki lépked ilyen hatalmas nagy lábakkal, de szerintem létezik valami, ami ekkora nyomot tud hagyni, vagy legalábbis valami értelmes magyarázat arra, hogy ezek a nyomok miért jöttek létre.
5: Végül is a hány féle ember, annyi féle szokás, én nem hiszek a nagy lábban.
6: Én személy szerint nem hiszek a nagy lábban, de a tudósok szerint egy jegesmedve és egy barna medvének a keveréke, de én nem hiszek ebben a tényben, szóval nem.
7: Én sem hiszek a nagy láb legendájában, mivel hogyha élnem, akkor már rég megtaláltak volna az erdőben, hisz nem lehet olyan sűr egy erdő, hogy ne legyenek rá egy hatalmas szőrös izére.
8: Szóval hiszek benne, mivel vannak rá teljesen meggyőző bizonyítékok. Észak-Amerikában tele van az erdőke, megrágott őszdarabokkal, meg szarvasokkal, meg nem tudom mivel, de tele vannak ilyen megrágott emlősökkel.
1: És hogy mit tartogat Bigfootnak a jövő? Szerintünk hamarosan megtalálják. 97.5

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked pár tippet a jó alvás érdekében.
1: A mindennapokban ezer dolog vonhatja el a figyelmünket. A gyors tempó és a könnyen elérhető ingerek hatására sokkal nehezebben lehet elaludni. Vannak azonban egyszerű megoldások, amelyek hatására könnyebben el tudunk aludni.
2: Az első ilyen, hogy aludjunk mesztelenül. A pizsama melegíthet, felgyűrődhet, begyűrődhet, sokkal szerencsésebb, ha inkább lehűtjük magunkat alvás közben, és hagyjuk, hogy a melatonin, azaz az alvási ciklust irányító hormon tegye a dolgát.
0: Ne dohányozzunk! Sokan azt hiszik, hogy az alvás előtt elszívott utolsó szál cigarettától lenyugszanak, pedig a biokémia szerint pont az ellenkezője történik. A nikotintól ugyanis felgyorsul a szívverés, agyunk pedig ébrenléti fázisra kapcsol. Pedig ugye pont az ellenkezőjét akarjuk elérni.
1: A harmadik tippünk, hogy kapcsoljunk ki. Sokan lefekvés előtt az ágyban még tévéznek, interneteznek, de rosszul teszik. A készülékekből érkező mesterséges fény képes megzavarni testünk belső óráját. Kerüljük ezt a fajta fényt az éjszakai órákban, amennyire csak lehetséges.
2: Ne nézzük az órát. Ha az óra percmutatóját nézzük lefekvés után, hiába várjuk, hogy elaludjunk. Így önkéntelenül is azt számoljuk, hogy hány órát tudunk aludni, amitől még stresszesebbek leszünk, és nehezebben alszunk el. Fordítsuk a fal felé a számlapot inkább.
0: Következő tippünk a jó alvás érdekében, hogy ne ígyunk alkoholt közvetlenül lefekvés előtt. Ugyan könnyebben tudunk alkohol hatására elaludni, de a szervezetünk az éjszaka második felében megzavarodik ennek hatására. Ilyenkor ugyanis olyan légzési szünetek állhatnak be, amelyek miatt könnyen felébredhetünk és ébren is maradhatunk.
1: Írjuk le, ha zavar valami. Volt már olyan, hogy elkezdtünk agyalni valamin és újra meg újra lejátszottuk a fejünkben, hogy hogyan alakulhat életünk annak hatására? Lefekvés előtt ilyenkor tanácsos leírni 5 olyan dolgot egy papírra, ami nagyon aggaszt minket, ettől ugyanis valamennyire letesszük ezek terhét és könnyebb lesz elaludni.
2: Az utolsó tippünk pedig, hogy ne feledkezzünk meg az edzésről sem. Az edzés hatására kevesebb stressz és izomfeszültség lesz bennünk, javul a kedvünk. Miért nem csinálja ezt mindenki? A legjobb idő erre délután 4 és 7 között van, de fontos, hogy lefekvés előtt 4 órával már nem mozogjunk ennyire intenzíven, mert testhőmérsékletünk és adrenalin szintünk annyira magas lesz, hogy nehéz lesz elaludni.
0: Ha bármilyen jó tipped van a jó alvás érdekében, írd meg nekünk Facebook oldalunkon. Táska Rádió. Táska Rádió.

0: skies. 97.7 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi, hogy ilyen tényleg létezik-e. A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit akar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsolya válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsolya válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a két nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Hallottatok-e már a Tourette-szindrómáról? Ha nem, akkor most bemutatjuk. Tourette-szindróma az egy olyan szindróma, amelyet egyesek szerint az ingerelt átfűvanyag zavara okozza. Azért ismeretlen sok mindenkinek, mert ez egy ritka szindróma, 10 gyerekből 5-en érintettek. A betegség gyakran 10-12 éves korban a legelviseletlenebb, és erdőkor után csökken a panaszok intenzitása. Rendellenesség 19. századi francia neurológusról Georges Darat Tourette-től származik, aki betegséget elsőként írta le.
1: De mivel jár a Tourette-szindróma? Nos, ez egy szindróma akaratlan mozgásokkal és hangadásokkal jár, amit tikeknek nevezünk. Tikeknek nevezzük például a rángásokat, csapkodásokat, a hümögést és még a káromkodást is. Egyes vizsgálatok szerint a Tourette-szindróma szenvedő betegek sokan átlagon felülnyelvérzékkel kiemelkedő művészi és zenei tehetséggel rendelkeznek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint néhány név példaképpen. Mozart, Napóleon, Molière, aki valószínűsítetően szintén Tourette-szindrómában szenvedtek. Tetteiket, alkotásaikat mégis egy világ ismeri.
0: Mivel én is Tourette-szindrómás vagyok, ezért pontosan tudom, milyen érzés, mikor furcsán néznek az emberre. Még volt én is, hogy egy bevásárlóközpontban szóltak érte. Eleinte szégyeltem magam érte, de már egyáltalán nem érdekel ki, mit mond, sőt, inkább merek beszélni róla, mert mint mondtam, ez egy ritka betegség. Engem nem gátol semmiben, ugyanúgy teljes életet tudok élni, akik ismernek, azok már nyilván megszokták.
2: A te zenéd. A te kedvenced. A te rád.

0: Lence jött a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Jankai, Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfogható tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott

0: közösségi médiától.
1: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
0: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben. Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal

0: ismerte egy képviselője, a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
1: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
0: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméllateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irítálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
1: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
0: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotó. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2021-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, az éppen lemaradt a fináléről. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Magyarországon először élőben közvetítettek egy agyműtétet, ahol a beteg is végig ébren volt. Karácsony Istvánnál 3 évvel ezelőtt derült ki, hogy Parkinson kóros. Először motorozás közben vette észre, hogy a bal lába magától remeg, de erős koncentrációval ekkor még le tudta állítani a reszketést. Ma már van, hogy éjszaka is azért riad fel, mert testének bal része tetőtől talpig bénultan remeg. Az operáció során 2 elektródát ültettek be a 2 agyfél tekéjébe, hogy így megszüntessék a rohamait. Ő és a Pécsi Idegsebészeti Klinika orvosai is beleegyeztek, hogy a szeretlekmagyarország.hu végigkövesse a beavatkozást. Karácsony Istvánnal folyamatosan beszélgettek az orvosok, hogy megfigyeljék, a beavatkozás milyen hatással van az érzékszerveire.
1: Jó, számoljon hangosan. 1, 2, 3, 4, 5.
2: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Érez most valamit?
2: Most nem.
1: Kicsit megyünk följebb. És most érez valamit?
0: A műtétre 2 újságíró, Kálló Péter és Pintér Luca jutott be. Ők csinálták a Facebook Live-ot. A Táskarádiónak elmesélték, hogy hatalmas élményben volt részük.
3: Egy nagyon-nagyon jó fej, férfi alant sikerült kapnunk.
4: Akitől egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, igen, mert elképesztő bátorságot és nyugalmat árasztott magából.
3: Meg az egész betegség úgy fogja fel, hogy hát ez van, de van egy megoldás, amit ő kihasznál, ő élezzel.
0: Bár a műtét látványa sokak szerint még a képernyőn keresztül is megrázó, az újságírók a helyszínen nem lettek rosszul, hangsúlyozta Kálló Péter.
4: Láthattam, hogy ilyen, hogy így feltárnak egy koponyát, és ez nyilván nem egy olyan felteres volt, hogy levették a koponyatfedőt, hanem csak egy lukat furtak, de akkor is ez baromi izgalmas volt, hogy ez hogyan történik, és tök érdekes, hogy ez valójában hogy néz ki, és hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy a csonthártya mit fog fel, és hogy hol vannak az idegek, és hogy van ennek az egésznek a rendszere. Persze bennem is volt egy druk, hogy nehogy mondjuk, hogy rosszul legyek, de kifejezetten eszembe se jutott rosszul lenne, hanem inkább azzal voltam elfoglalva, hogy ez mennyire izgalmas, és mennyire érdekes ez az egész.
0: Sok Parkinson-kóros nincs tisztában azzal, hogy betegségüket nem csak gyógyszerekkel lehet kezelni, hanem létezik egy beavatkozás, aminek során elektródákat ültetnek az agyba, mondta el Pintér Luca. Hozzátette, hogy az élő közvetítéssel az volt a céljuk, hogy minél több ember megismerje ezt a lehetőséget.
3: Rengeteg kritika éri a magyar egészségügyet, és úgy ámblok, én azért azt vettem le, hogy az jön vissza, hogy azért mégiscsak vannak itt világszínvonalú orvosok, akik ilyen beavatkozásokat hajtanak végre, és jó, hogy ezt megmutattuk. A célunk az, hogy minél több emberhez Parkinson-kóroshoz eljusson az, hogy van ilyen megoldás, időben kell megnézni, nyilván át kell esniük rengeteg szűrőn, hogy egyetlen ez a műtét sor kerülhessen.
0: Az újságírók arra hívták fel a figyelmet, hogy a különleges Facebook Live célja nem a kattintás vagy like vadászat volt, hanem egy fontos üzenetnek akartak hangot adni.
4: Aki azt mondja, hogy ez kattintás vadász, az inkább azon gondolkozzon el, hogy mondjuk kattintás vadász-e a szuper szenzáció összetört autó, meg az összes mocsok, ami árad ma a magyar internetből, vagy pedig kattintás vadász-e az, hogy megmutatunk egy iszonyatosan durván bátor embert, aki végigcsinálja, és hajlandó megmutatni országvilág előtt, hogy milyen az ő koponyaműtéte vagy agyműtéte, és felvállalja a betegségét, és ezzel a betegséggel nem csak hogy együtt él, hanem saját betegtársain megmutatja, hogy lehet rá megoldás, és hogy ne ijedjenek meg egy ilyen műtéttől, mert egyáltalán nem egy szörnyű, véres valami, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta és nagyon egyszerű, és nagyon úgy értem az egyszerű, hogy ez egy bonyolult eljárás, de hogy ahhoz képest egyszerű, hogy milyen súlyos lehet, milyen súlyos következményei vannak ennek a betegségnek.
3: És hogy egyébként mennyire pozitív ő, meg az ő példája, tehát nyilván írtunk neki SMS-t, hogy reméljük jól van, meg tudtuk, hogy fel kell, de mi felébresztették, de ott már mi nem voltunk ott, és mondta, hogy jól, és hogy minden oké, és hogy nagyon szépen köszöni.
0: facebook.com/Táskarádió. A betegről, a Karácsony Istvánról hamarosan egy rövid filmet is készítenek, amiben bemutatják az operáció előtti állapotát, a műtét izgalmait és azt, amikor bekapcsolják a fejében lévő elektródákat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. 7 plusz egy érdekesség a Földről, amit nem hallhattál az iskolában.
1: Az éltető víz. A Földet azért is nevezik kék bolygónak, mert felszínének többségét, egész pontosan 71%-át víz borítja. De tudtad, hogy ennek a rengeteg víznek mindössze 3%-a ivóvíz? Nem sok, ugye? Ezzel szemben tengereinkben és óceánjainkban annyi só van, hogy be lehetne vele teríteni a Föld teljes szárazföldjét, 152 méter magasan.
0: A Hold egyszer a Föld része volt. A svéd tudósok tanulmánya szerint körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld bolygó ütközött egy Theia névre hallgató, Földével megegyező sugarú pályán mozgó kőzet bolygóval. A Föld lecsapódó darabkáiból született meg a bolygónk egyetlen állandó természetes holdja.
1: A gravitáció furcsaságai. Mindenki tudja, hogy a Föld egyik különlegessége, ami élhetővé teszi, az a gravitáció. Ám a lábunkat, a Földhöz szegező erő nem egyforma a bolygó egyes részein. Az Andokban például nagyobb a gravitáció, a Hudson-öbölben pedig kisebb. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a Föld, mint tudjuk, nem tökéletesen gömb alakú.
0: Él a bolygó? A tudósok szerint sok-sok évvel ezelőtt a bolygónk lila színű volt az űrből. Mégpedig azért, mert az ősi mikróbák a zöld színű klorofilltól eltérő molekulát alkalmazhattak, hogy hasznosítsák a napsugarakat, méghozzá egy olyat, mely az organizmusokat lila színnel látta el.
1: Egy nap alatt a szomszédba. Tudjuk, hogy a Föld időzónákra osztható fel, ennek köszönhető az a furcsaság, hogy az amerikai Samoa részét képező Rose Atoll sziget, habár mindössze 2000 kilométerre fekszik a Kiribati részét képező Kiribati szigettől, a két szomszédos sziget közötti időeltolódás mégis pontosan 24 óra.
0: Egy völgynyi Mars a Földön. Évi csupán 200 mm-es csapadék mennyiségével, belső vidékein pedig még kevesebbel az Antarktisz tartják a világ legnagyobb sivatagának. A legextrémebb sivatagi régió a megmurdó szárazvölgy. A leáramló 320 km/h sebességgel süvítő szél képes felszárítani a területen lévő összes nedvességet. Ennek következtében a megmurdó szárazvölgyeket a Marshoz leginkább hasonlító földi tájnak tartják.
1: Aranyos bolygó. Tudtad, hogy a Földön rengeteg arany van? Gyakorlatilag annál is több, mint amivel a teljes felszínét be tudnánk borítani. De van egy apró pökkenő. Az öme a tengerekben és óceánokban található, és ott is apró pikkelyekre bomlottak, és így nem éri meg a befektetett energia, hogy összegyűjtsék ezeket.
0: A legnagyobb élőlény. Nos, ha legekről van szó, biztosan sokan a valóban hatalmas kék bánára gondoltok, de az első hely valóban nem őt illeti. A legnagyobb élőlény a Földön ugyanis egy gomba. Pontosabban egy oregoni legalább 2400 éves mézgombatelep a Kékhegységben. 130 méteres hosszával, a bánát kenterbe verő 180 tonnás súlyával, közel 10 négyzetkilométert borít be nyúlványaival. Ti hallottátok már ezeket az érdekességeket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Egy algoritmus megmondja, homoszexuális-e az ember.
1: Egy új mesterséges intelligencia 91%-os pontossággal meghatározta egy társkereső oldal felhasználóiról, hogy homoszexuálisak-e vagy sem. Az eset különlegessége, hogy az algoritmus mindössze egy fényképet használta a nemi identitás azonosításához.
0: A Stanford Egyetem kutatóinak fejlesztése, ami a férfiaknál 81, a nőknél pedig 74%-os találati arányjal határozta meg, hogy melegek-e. Egy tanulmányban a kutatók leírják, hogy több társkereső, mint egy 35 ezer profilját elemeztették az algoritmussal, így érték el a mostani pontosságot.
1: A két fejlesztő a mély neurális hálózatok használatára építette a gépi tanulást. Egy kifinomult matematikai rendszer megtanulja analizálni a nagyméretű adathalmazra épülő vizuális mintákat.
0: Magyarán szólva, egy gép megtanul analizálni egy csomó adatot. A tanulmány szerint a meleg férfiaknak és nőknek úgynevezett genderatipikus, vagyis a születési nemükre nem jellemző jellegzetességeik vannak. Ezek miatt a férfiak nőiesebbnek tűnhetnek, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Bizonyos mintázatok is megfigyelhetők voltak. A meleg férfiaknak keskenyebb arca, hosszabb orra és nagyobb homloka volt, mint a heteroszexuálisoknak. A homoszexuális nőknél azt figyelték meg, hogy szélesebb állkapcsuk és kisebb homlokuk van, mint a nem homoszexuálisoknak.
1: Az emberi elbírálás hatékonysága jóval alacsonyabb volt. Az emberek legfeljebb 61%-os pontossággal tudták meghatározni a férfiak, és 54%-os pontossággal a nők nemi irányultságát. Amikor először használták a szoftvert, az még a véglegesnél is jobb eredményt ért el, 91%-ban helyesek voltak az előrejelzései.
0: A módszernek még vannak hiányosságai. A tanulmányban nem vizsgáltak színesbőrű személyeket, és figyelmen kívül hagyták a transzszexuálisokat és biszexuálisokat, de a mesterséges intelligencia teljesítménye és elemzőkészsége ijesztően pontosnak tűnik.
1: Távolodjunk el egy kicsit a Földtől. A Neptunuszon és az Uranuszon gyémántok hullanak az égből.
0: A két jeges óriásbolygó felépítése hasonló. A viszonylag kicsi sziklás magok egy vízből, ammóniából és metálljégből álló kéreg veszi körül, az pedig héliumot, hidrogént és metán tartalmazó sűrű légkör. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy az óceánnak is becézett jeges, folyékony réteg óriási nyomása alatt az itt található szénhidrogén molekulák felbomlanak, majd az így létrejövő szénatomok gyémánttá kristályosodnak. Ezek aztán úgy szállingóznak alá az óceánon át a szilárd magig, mint ahogy a Földön az eső hullik a felhőkből a Földre.
1: Egészen mostanáig viszont nem sikerült bebizonyítani ezt a feltételezést. Más kutatók már korábban is próbálkoztak ezzel, de a jégbolygók óceánjainak a Földnél milliószor nagyobb nyomást eddig nem tudtak reprodukálni. Most viszont egy német és amerikai kutatókból álló csoportnak sikerült modelleznie a jégbolygók légköri viszonyait és előidézniük a megjósolt gyémántesőt.
0: A kutatók kétféle lézer, egy optikai és egy röntgenes segítségével lökéshullámokat idéztek elő. Ezeket aztán egy polisztirol tömbön vezették át, amely a Neptunusz és Uranusz óceánjaihoz hasonlóan szenet és hidrogén tartalmazott. Ezzel a módszerrel sikerült a Föld kérgénél létezőnél jóval nagyobb 150 gigapászkál nyomásnak, illetve extrém magas hőmérsékletnek kitenniük a műanyag tömböt, és a gyémántok el is kezdtek formálódni.
1: Az egész folyamat mindössze a másodperc töredékéig tartott, a létrejött gyémántok pedig csak egy nanométernyi hosszúak voltak, de a kutatók feltételezése szerint a két bolygón ugyanez hosszabban tart és nagyobb gyémántokat eredményez.
2: 97.5 All the time. Táskora.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Fési Amira Bonita és Naár Barbara.
1: Biztosan te is azt hiszed, hogy egészségesnek lenni sok erőfeszítést, pénzt és időt igényel. Valójában viszont az életünkön változtatni sokkal egyszerűbb, csak be kell iktatnod pár új szokást a napi rendedben. A mai adásban ezeket hoztuk el nektek.
0: Manapság nagyon sok embert érint a migrén, és van, akinél már a gyógyszer sem segít. Ha te is köztük vagy, ez a természetes gyógymód biztosan segíteni fog. Amikor érzed, hogy közeleg a migrén, csak igyál meg egy pohár szőlőlevet. Ilyenkor ugyanis fejfájásodat az agyadban lévő kémiai anyagok egyensúlyának zavara okozza. A szőlőben található A, B2 és C vitamin is, ezek mind a migrén ellen hatnak. Azonban a legnagyobb szerepet a B2 vitamin játsza, mivel ez egyensúlyba hozza a kémiai anyagokat az agyadban, illetve csökkenti a fejfájásodért felelős vas szintjét a véredben.
2: Másodikként haja szépségének megőrzésére hoztunk egy tippet. Az igazság az, hogy nem csak az számít, hogy milyen sampont használsz, hanem az is, hogy mit eszel. A titok pedig a lazac. Ebben a halfajtában ugyanis sok D-vitamin és omega-3 zsírsav található, melyek létfontosságok a haj és a fejből hidratálásához. Az omega-3 ezen kívül egészségesen tartja a hajhagymákat, csökkenti a gyulladást, kezeli a korpát és mérsékli a szárazságot. Összefoglalva tehát, minél több lazacot eszel, annál egészségesebb leszel te és a hajad is.
1: Ha te is gondolkodtál már abban, hogy leadnál pár kilót, a citromos sós víz nagyban segítségedre lehet. Közismert, hogy ez nagyon egészséges, de sajnos nem olyan finom, mint egy pohár narancslé vagy energiaital. A citrom és só azonban két olyan varázslatos összetevő, ami kimossa a szervezetedből a méreganyagokat és gyorsítja a fogyásodat is. Ennek okai, hogy csökkentik az étvágyadat, így gátat szabva annak, hogy felesleges kalóriákat vigyél be, valamint felpörgetik az anyagcserédet is.
0: Negyedikként egy egyszerű otthoni praktikát ismerhetsz meg. A sárgás körmök sajnos egy mindennapi jelenség, de egyáltalán nem szép. Ha természetesen szeretnéd fehéríteni őket, javasoljuk neked a fogkrémet. Ez ugyanúgy erősíti és fehéríti a körmeidet, mint a fogaidat, hiszen ebben is keratin található. Ezt a praktikát nagyon egyszerűen véghez tudod vinni. Csak kenj egy fogkefére kevés fogkrémet, majd dörzsöd vele a körmeidet. Hagyd hatni egy percig, majd mosd meg a kezeidet.
2: Ha meg szeretnéd növeszteni hajadat, készíts saját hajszérumot. Ennek egyik összetevője a ricinos olaj, amiben megtalálható a fejből hidratáltságát biztosító E-vitamin, omega-9 és omega-6 vitaminok. Ezen kívül ásványi anyagokkal is találkozhatunk benne. Második összetevője az avokádóolaj, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emiatt megvédi a hajadat töredezéstől. A szérum utolsó összetevője a kókuszolaj, ami megelőzi a fehérjék csökkenését a hajadban. Emellett még véd a napsugárzástól és a környezet káros hatásaitól is. Ennek elkészítése nagyon egyszerű. Mindegyik összetevőből tegyél egy tégelybe egy harmad részt, és alaposan rázd össze. Ezután már használhatod is.
0: Az utolsó tippünk a fogfehérítéssel kapcsolatos. A ragyogó mosoly meg a biztosságot ad, azonban ha fogaidat rejtegetned kell, az sokat levesz az önbizalmadból. Ha te is magabiztosan szeretnél mosolyogni, egyél sok zöldséget és gyümölcsöt. Ugyanis ezek antioxidáns tartalmuknál fogva csodásan képesek eltüntetni a foltokat a fogaidról. Ilyen gyümölcs például az eper, ami fehéríti a fogakat, valamint a bor és kávéfoltokat is képes eltüntetni. Másik ilyen gyümölcs az alma. Ez természetes folteltávolítóként működik, mivel fokozza a nyáltermelést, ezzel segítve az öntisztulási folyamatot. Ajánljuk még neked a narancsot, illetve az összes többi fanyar gyümölcsöt, mert ezek semlegesítik a szájüreg savasságát, ezzel meggátolva a fogszúvasodást.
2: Te próbáltál már ehhez hasonló lifehack-eket? Ha igen, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rék és Fretli Zsófia. Te hallottál már a szorongásos zavarokról?
1: A szorongás, a félelem, az idegesség mindannyiunknak ismerős, hiszen ez az életünk velejárója. Az egyén természetes reakciója új, váratlan vagy megterhelő élethelyzetekben. Szorongást tapasztalhatunk fontos teljesítményhelyzetekben, vizsga, felvételi előtt, nyilvános szereplés alkalmával, vagy egyéb lelkileg megterhelő események kapcsán, például betegségek, negatív élmények, bizonytalan élethelyzetek alkalmával.
0: A mai pszichológiai tudás szerint a szorongás valamilyen vélt vagy valós veszélyhelyzetre adott reakció. Nem a helyzetek, hanem azok egyéni értékelése váltja ki a szorongást, például egy állás elvesztése, mely egy valós veszélyhelyzet, ugyanolyan szorongást válthat ki, mint az állás elvesztésétől való félelem, mely meg egy vélt veszélyhelyzet.
1: Hasonlóképpen a hipohondriás beteg, aki valamilyen betegség esetleges kialakulása miatt aggódik, vélt veszély, ugyanolyan erős szorongást élhet át, mint a testi betegségtől szenvedő, valós veszély, személy.
0: A szorongás sokféleképpen hathat, egyaránt át pozitív vagy negatív hatása az egyénre nézve. Pozitív hatása lehet a képességek és probléma megoldás mozgósítására, vannak emberek, akikből a feszült helyzet hozza ki a legjobb teljesítményt. Előfordulhat negatív hatásként viszont a gátlás, vagyis amikor az egyén szinte megbénul az adott helyzetben és jóval képességei alatt teljesít.
1: A szorongás testi, érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedéses tünetekben nyilvánulhat meg, melyek egyéniségenként nagyon különbözőek lehetnek. Testi megnyilvánulásnak tekinthetjük például az arcunk kipirulását, szájszárasságot, izzadást, heves szívverést, mellkasi szorítóérzést, hasmenést és vizelési ingert, valamint a vázizomzat tartós megfeszülését.
0: Érzelmileg furcsa, félelemhez hasonló ideges feszültséget, szorongató érzést élhetünk át. Magatartásunk is nagyon megváltozhat ilyenkor, például rosszul alszunk, esetleg elfelejtünk dolgokat, vagy szükségét érezzük annak, hogy többször is leellenőrizzük magunkat.
1: Te tapasztaltál már ilyet?
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvelnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válaszunk a jó alvásért.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina és Hedrik Mira. A kutyák szinte az idők kezdete óta részei az emberek életének. Most megnézzük, hogy a kutyák hogy tudnak segíteni az emberek számára.
1: Sokak tartanak otthon háziállatot, leginkább kutyát, de vajon miért? Egyrészt lelki okok miatt, egyrészt pedig azért, mert az állat segítség számunkra mindennapokban. Ilyenek például a segítő kutyák a vakok és gyengéllátók számára. Ők amolyan látószemek, vigyázók ezek egy sérült ember számára. Sokszor szinte tökéletes páros tudnak alkotni.
0: Az élet más területein is megmutatkozik a kutya-ember kapcsolatának pozitív hatása. A terápiás kutyákat kifejezetten erre a célra, ahogy az elnevezésből egyenesen következik, terápiára és fejlesztésre nevelik már kiskoruk óta. Iskolákban, óvodákban egyre gyakrabban alkalmazzák a kutyás terápiákat, foglalkozásokat a gyerekek fejlesztésére, mindezt igen nagy eredményekkel. Ezen alkalmakkor a kutya aktív, motiváló résztvevője a folyamatnak. Az ilyen foglalkozások oldják a stresszt, a szorongást, fejlesztik a részképességeket és pozitívan hatnak a társas kapcsolatok kialakítására is. A gyermekeknél kiskorban, a beszédindításban is tudnak segíteni.
1: Egy pszichiáter véletlen folytán rájött arra, hogy a kutyák pszichiátriai kezeléseknél is jól lehet használni. Így a felnőttek gyógyulásában hatékony segítők tudnak lenni. A kutyák jól tükrözik a beteg érzelmeit, reakcióit, és akár közös kommunikációs csatornává is tudnak válni, segítve egy pszichiáter terapeuta munkáját. Sőt, kutatások igazolják, hogy optimalizálják a vérnyomást, és a depresszióra is pozitív hatással vannak négylábú barátaink.
0: Vannak olyan beteg személyek, akiknek sokszor a mellettük lévő kutya mentette meg az életüket. Ezek a rohamjelző kutyák. Ők egy-egy rosszul lét, epilepszia, diabétesz előtt jeleznek a gazdájuknak, akik gyógyszerbevételével meg tudják előzni a bajt. Ezek az állatok speciális kiképzésükből fakadóan roham alatt segítség hívásával tudnak segíteni a gazdájuknak.
1: Beláthatjuk, hogy a kutyák, és úgy az általában az állatok nem csak lelki társai tudnak lenni az embereknek, hanem nagyon sok élethelyzetben a fejlődésünket, a gyógyulásunkat is szolgálják.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyabugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5 Táska Rádió. Táska Rádió. Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Alba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Mini Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, azaz éppen lemaradt a fináléről. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: maradhat nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: jeledet külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de így nincs már.
1: Mert aki van velem, az nincs.
2: Percek itt újra tötődik a tár.
0: Ha vad is lenne, remegy nap a szerelem.
2: De holnaptól hozzá már kötődni kár.
0: Hurikán, unikum, buti, time, bulizunk.
2: Egy pohár hely.
0: Betonkész állapotban voltunk, leszünk is.
2: Hogyan tud

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira sokkolta a rajongóit. Érkezik a Királynapok Nemzetközi Néptánc Fesztivál. És súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. A mikrofonnál Winter Diana. Shakira ismét bebizonyította, hogy az idő, mintha másképp működne nála. Az énekesnő egy közel 3 évtizeddel ezelőtti fotóját alkotta újra, a rajongók pedig alig hittek a szemüknek, hiszen sokan úgy vélik, a sztár ma még fiatalabbnak tűnik, mint karrierje kezdetén. A Vaka Vaka sláger előadója egy számítógép előtt ülve szinte teljesen ugyanabban a pózban készítette el az új képet, mint az eredeti fotón. A bejegyzéshez csak ennyit írt, van egy olyan érzésem, hogy ezt már láttam valahol. Utalva arra, hogy a két kép mennyire hasonlít egymásra. A rajongók gyorsan egymás mellé helyezték a régi és az új fotót, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a kommentekkel. Sokan azon viccelődtek, hogy Shakira nem öregszik, hanem inkább visszafelé halad az időben. Mások pedig azt írták, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik kép készült 30 évvel ezelőtt. A világ számos pontjáról érkeztek résztvevők a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Idén többek között Bulgária, Mexikó és Chile mutatkozik be. A szervezők szívvel lélekkel készültek, saját maguk is főznek majd a vendégeknek igazi magyaros finomságokat. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyéb alapanyagokkal bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez. Az egy kosárnyi gondoskodás akció tegnap kezdődött. Zöldségeket, gyümölcsöket, egyéb alapanyagokat gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Igazán jól jönnek a magyaros hozzávalók, így a paradicsom, a paprika, krumpli, hagyma, fokhagyma, valamint az uborka, az alma és a szilva is. Olvasható az Abba Régia Tánc Egyesület felhívásában. Súlyos balesetet szenvedett az Emily Párizsban sztárja. Minnie Driver a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány nappal ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Franciaországban. A színésznő szerint a baleset kis hián az életébe került, ezért különösen hálás, hogy ő és barátja végül élve megúszták az ütközést. A Good Will Hunting sztárja elmondta, hogy egy vidéki úton utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező autó nem állt meg egy kereszteződésnél, és az oldalról beléjük csapódott. Nem kiszálltunk az autóból, hanem kimásztunk belőle, de élve kijutottunk, idézte fel az ijesztő pillanatokat. Hangsúlyozta, hogy a baleset nem az ő hibájukból történt. A 46 éves színésznő nyakficamot szenvedett, és elmondása szerint még mindig sokkos állapotban van. Gyakran elsírja magát a történtek miatt. Ennek ellenére megnyugtatta a rajongóit, hogy állapota stabil és fokozatosan épül. Érdemes mezítláb járkálni. A legtöbben csak otthon, a négy fal között járnak mezítláb, pedig a szakemberek szerint a rendszeres mezítlábas séta, különösen füvön, homokon vagy más természetes felületen több szempontból is jótékony hatással lehet a szervezetre. Nem csodaszerről van szó, de néhány perc naponta is kellemes változásokat hozhat. Erősítheti a lábizmait, és stresszoldó hatása is lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Aranyérmet nyert a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszer Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli 5-usa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszer 12. lett. A férfiaknál 6 magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak 4 juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszer mellett a 2024-ben világbajnok Böhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában 10. lett, az éppen lemaradt a fináléról. Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább 3 fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.

Lebrakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

meg szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: A szállodájába rohant a rajongók elől Harry Styles. Dwayne Johnson reagált az élőszereplős Vajana gyenge kritikáira. És először vonult fel a vörös szőnyegen házasként Dua Lipa és Callum Turner. A mikrofonnál Winter Diana. Harry Styles egy mexikóvárosi hotel előtt kapták lencse végre, amint sietve futott be az épületbe, miközben néhány lelkes rajongó próbálta üdvözölni. A felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és hamar vita alakult ki arról, vajon Harry valóban a rajongói elől menekült-e. Az egyik videón úgy tűnik, mintha az énekes a követői elől próbálna minél gyorsabban bejutni a szállodába. Egy másik felvétel azonban egészen más képet mutat. Ezen jól látszik, hogy Harry már akkor futott, amikor a rajongók még csak észrevették. Többen ezért megvédték az énekest, mondván a történetet egyesek túl dramatizálják. Már futott, mielőtt észrevették volna. A rajongók még csak meg sem közelítették, vagy érintették, amikor ő már bent volt a hotelben, írta egy rajongó. Így könnyen lehet, hogy ezúttal semmiféle menekülésről nem volt szó. Dwayne Johnson közel egy hónappal az élőszereplős Vajana bemutatója után beszélt arról, hogyan élte meg a film vegyes fogadtatását. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a színész a People magazinnak felidézte, hogy az első két kritika még kifejezetten kedvező volt. Később azonban sokkal vegyesebbé vált a film fogadtatása. Az első két kritika fantasztikus volt, csak néztem, hogy wow, nyilatkozta. Aztán más irányt vett a dolog, ahogy az néha megtörténik. Ez egyszerűen benne van, ha az ember ebben a szakmában dolgozik, fogalmazott Johnson. A színész azt is elmondta, hogy feleségével sokat beszélgettek a fogadtatásról. Arra próbáltak figyelni, mi marad majd a nyitó hétvége zaja után. Johnson pedig úgy látja, azzal sincs baj, ha valakinek nem tetszett a film. Azt mondta, számára az jelentette a legtöbbet, hogy a filmben hangsúlyosan megjelent a polinéz kultúra. Visszatértek a reflektorfénybe a friss házasok. Dua Lipa és Callum Turner nemrég kötötték össze az életüket egy csodaszép olaszországi esküvőn, majd a nászutat követően most először léptek együtt a vörös szőnyegre, férjként és feleségként. Az énekesnő és a színész utóbbi új filmje csak egy éjszaka New York-i premierjén jelentek meg. Dua fekete Ferragamo estében, Callum pedig Louis Vuitton öltönyben pózolt a kamerák előtt, és csak úgy ragyogtak a boldogságtól. Újabb hang szólalt meg a világ leglassabb koncertjén. Több mint 150 ember gyűlt össze augusztus 5-én a németországi Halberstadtban, a Szent Burhárdi templomban, hogy meghallgassák az egyetlen új hangot. A közönség előbb 3 percig hallgatta a 7 sípból álló régi hangzást, majd a hangszerbe illesztettek egy 8. sípot. Az apró változást tapsi és bravózás fogadta. A következő változásra 2027. október 5-éig kell várni, amikor az E4-es síp eltávolításával ismét módosul a hangzás. A teljes előadás a tervek szerint 2640. szeptember 4-én zárul.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szercenter érkezett, másodedző távozott, alakul az Alba Fehérvár kerete. A nyáron alaposan átalakult a fehérvári kosarasok játékos kerete. Szercenterrel erősödött az előző idényben a francia másodosztályban kosárlabdázó Laden Vujic érkezik a Királyok városába. A klub egy év után elköszönt Carlos Vallejótól, aki a tavaly idényben másodedzőként segítette a csapat munkáját. A klub korábban már bejelentette, hogy az élő szerződéssel rendelkező Pongo Marcell, Vojvoda Dávid, Filipovics Stefán trión kívül sikerült megállapodásra jutni a Takács Martinnal, aki a következő 2 évben is Fehérváron pattogtathat.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma egy hideg front érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.

csak nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitnessteremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihánsz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. A gepárd a macskafélék családjába tartozó, nem egyetlen élő faja. Jellegzetes ragadozó, mely lopakodás vagy falkában vadászás helyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. A gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős. A maximális sebessége egyes kutatások szerint rövid távon eléri a 110-120 km/h sebességet, mások szerint viszont csak 93 km/h.
1: A gepárd nagyon izmos, bár a teste karcsúnak és törékenynek tűnik, mellkasa domború, még a hasa mélyen behúzott. Kis feje, rövid orra és magasan ülő szemei, kis kerek fülei és a maximális oxigénbevitelhez nagy orjukai vannak.
0: A gepárd szőre sárga színű, fekete kerekpettyekkel, amelyek segítik az álcázásban. Az orra két oldalán fekete köncsepszerű minta húzódik lefelé a szemétől a szája sarkáig. A felnőtt állatok súlya 21-72 kg között mozog, testhossza 110-150 cm, farokhossza 60-80 cm hosszú.
1: A gepárdoknál előfordul a ritkás mintázatú, illetve a nagyobb folszerű összeolvadó pettyekkel mintázott változat, mely királygepárd néven ismert. Egykor külön alfajnak tartották, ám ez csupán az afrikai gepárd egyik ritka színváltozata. A királygepárd színe miatt nehezebben él meg a vadonban, ám fogságban szaporodnak.
0: Vadon élő gepárdok elsősorban Afrikában találhatóak, ám korábban Észak-Indiára is kiterjedt az élőhelyük. A gepárdok a nyílt területeket, például a félsivatagot, a szavannát és a bozótos síkságokat kedvelik. Eltekintve attól a nagyjából 200 egyedtől, amely az iráni Horaszán tartomány területén él, a gepárdok elterjedése mára egyértelműen Afrikára korlátozódott.
1: A gepárdok leginkább a 40 kg-nál kisebb tömegű emlősökkel táplálkoznak, például Thomson gazellával és impalával. Ha a gepárdok többen vannak, gnúra is vadásznak, különösen a borjakra. Gyöngytyúkot és vadnyulat is elejtenek olykor, míg a többi nagymacska főként éjjel vadászik, a gepárd nappali vadász. Leggyakrabban kora reggel vagy alkonyatkor néz élelem után, amikor nincs meleg, de már elég világos van. A gepárdok inkább hagyatkoznak a látásukra, mint szaglásukra.
0: Vadászat közben maximális sebességgel a világ leggyorsabb szárazföldi emlőse, nem repülő szárazföldi állata. Maximális sebességét az 1950-es és 60-as évek kézi stopperórás mérései 110-120 km/h körül feltételezték, az adatok világszerte ismerté váltak. Bár a mérések nem feleltek meg a tudományos vizsgálatok feltételeinek, az adatokat a köztudatban évtizedeken keresztül tudományosan elfogadott tényként kezelték. A legújabb műholdas számítógépes technikával végzett vizsgálat 93 km/h sebességet állapított meg.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják. Az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket láttak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: Rádión.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

akkor a föld. De jelesz, ha ott vagy majd, én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy, minden szírma.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség, az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömet többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégedetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség, a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel. Az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mese díjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget akar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem. Vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvás paralízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor riátélsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvás paralízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
0: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott. És akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként, és igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára. 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságban is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy város részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
0: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást. A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a gánti bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődén nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról. 97.

0: Maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
1: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
0: A csatornák Teslainak is nevezett USA-t 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
1: Az USA-jokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
0: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
1: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
0: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
1: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
0: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Wave Rider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Wave Rider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant.

0: 95.7-ös Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táskarádióban.
2: A szállodájába rohant a rajongók elől Harry Styles. Dwayne Johnson reagált az élőszereplős Vajana gyenge kritikáira, és először vonult fel a vörös szőnyegen házasként Dua Lipa és Callum Turner. A mikrofonnál Winter Diana. Harry Styles egy mexikóvárosi hotel előtt kapták lencse végre, amint sietve futott be az épületbe, miközben néhány lelkes rajongó próbálta üdvözölni. A felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és hamar vita alakult ki arról, vajon Harry valóban a rajongói elől menekült-e. Az egyik videón úgy tűnik, mintha az énekes a követői elől próbálna minél gyorsabban bejutni a szállodába. Egy másik felvétel azonban egészen más képet mutat. Ezen jól látszik, hogy Harry már akkor futott, amikor a rajongók még csak észrevették. Többen ezért megvédték az énekest, mondván a történetet egyesek túl dramatizálják. Már futott, mielőtt észrevették volna. A rajongók még csak meg sem közelítették, vagy érintették, amikor ő már bent volt a hotelben, írta egy rajongó. Így könnyen lehet, hogy ezúttal semmiféle menekülésről nem volt szó. Dwayne Johnson közel egy hónappal az élőszereplős Vajana bemutatója után beszélt arról, hogyan élte meg a film vegyes fogadtatását. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a színész a People magazinnak felidézte, hogy az első két kritika még kifejezetten kedvező volt. Később azonban sokkal vegyesebbé vált a film fogadtatása. Az első két kritika fantasztikus volt, csak néztem, hogy wow, nyilatkozta. Aztán más irányt vett a dolog, ahogy az néha megtörténik. Ez egyszerűen benne van, ha az ember ebben a szakmában dolgozik, fogalmazott Johnson. A színész azt is elmondta, hogy feleségével sokat beszélgettek a fogadtatásról. Arra próbáltak figyelni, mi marad majd a nyitó hétvége zaja után. Johnson pedig úgy látja, azzal sincs baj, ha valakinek nem tetszett a film. Azt mondta, számára az jelentette a legtöbbet, hogy a filmben hangsúlyosan megjelent a polinéz kultúra. Visszatértek a reflektorfénybe a friss házasok. Dua Lipa és Callum Turner nemrég kötötték össze az életüket egy csodaszép olaszországi esküvőn, majd a nászutat követően most először léptek együtt a vörös szőnyegre, férjként és feleségként. Az énekesnő és a színész utóbbi új filmje csak egy éjszaka New York-i premierjén jelentek meg. Dua fekete Ferragamo estében, Callum pedig Louis Vuitton öltönyben pózolt a kamerák előtt, és csak úgy ragyogtak a boldogságtól. Újabb hang szólalt meg a világ leglassabb koncertjén. Több mint 150 ember gyűlt össze augusztus 5-én a németországi Halberstadtban, a Szent Burhárdi templomban, hogy meghallgassák az egyetlen új hangot. A közönség előbb 3 percig hallgatta a 7 sípból álló régi hangzást, majd a hangszerbe illesztettek egy 8. sípot. Az apró változást taps és bravózás fogadta. A következő változásra 2027. október 5-éig kell várni, amikor az E4-es síp eltávolításával ismét módosul a hangzás. A teljes előadás a tervek szerint 2640. szeptember 4-én zárul.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szercenter érkezett, másodedző távozott, alakul az Albafehérvár kerete. A nyáron alaposan átalakult a fehérvári kosarasok játékos kerete, Szercenterrel erősödött az előző idényben a francia másodosztályban kosárlabdázó Mladen Vujić érkezik a Királyok városába. A klub egy év után elköszönt Carlos Vallejótól, aki a tavaly idényben másodedzőként segítette a csapat munkáját. A klub korábban már bejelentette, hogy az élő szerződéssel rendelkező Pongo Marcel, Vojvoda Dávid, Filipovics Stefán trión kívül sikerült megállapodásra jutni a Takács Martinnal, aki a következő 2 évben is Fehérváron pattogtathat.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma egy hidegfront érkezik erős széllel, de továbbra is meleg lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 32 fok lesz.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tán.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynoldsról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és skot felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és az Én és Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds. Yeah.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autó súlya. A hajszál azonban 50-80 gram után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára. 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az aloe verát a közvélemény szinte csodaszernek tartja, bár sokan kételkednek a csodaszer hatásaival kapcsolatban. Az aloe nemzetségbe több mint 300 faj sorolható. Ezek közül csupán 5 típus rendelkezik gyógyító hatással. Számos kozmetikai termék, vagy belsőleg alkalmazandó készítmény hatóanyagaként van megjelölve. Találkozhatunk vele krémek, kenőcsök, tabletták, kapszulák, folyadékok formájában. Sőt, a növény darabkáit tartalmazó üdítőitalok is kaphatók. Bár Magyarországon nincs törzskönyvezve az aloe verából származó gyógyszer.
1: Korábban is ismeretes volt, hogy az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveiből nyerhető nát felgyorsítja a bőrsérüléseinek regenerációját, különösen az égési sérülések gyógyulási idejét rövidít vele. Tehát elsősorban külsőleg alkalmazták. Már időszámításunk előtt a 15. századból a sumér agyaktáblákon is maradtak fent olyan írásos emlékek, melyek említik az aloe verát, mint gyógynövényt.
0: Az indiánok szent növénynek, a beduinok az élet elixírjének, az egyiptomiak az örök élet növényének tartották. A legenda szerint Kleopátra világhírű szépségének titka többek között az volt, hogy aloe verát használt a fiatalsága megőrzésére. Az egyiptomiak ezt használták a mumifikálás során a balzsamozás alapjaként.
1: Nagy Sándor és katonái sebei gyógyítására használták. Kolumbusz Kristóf szerint 4 növény van, ami az ember számára elengedhetetlen. A búza, ami táplál, a szőlő, ami megörvendeztet, az olíva, ami harmóniát szerez, és az aloe, ami egészségessé tesz.
0: A gyógyászatban kizárólag leveleit használják, egyes részeit más-más célra. A leveleket a növény 4-5 éves korától lehet használni, korábban akár mérgezőek is lehetnek. Ha a leveleket letörjük, újakat növeszt. A nedvének 99%-a víz és csak 1%-a hatóanyag, aminek fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani. Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok, szalicilsav.
1: Az aloe verának fertőtlenítő, baktérium, vírus és gombaölő, erős gyulladást csökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidánszer, a sejtek anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását tisztító és méregtelenítő hatást is tulajdonítanak aloénak. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő fájdalmat csillapító hatására.
0: Az eddigiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású. Allergiás folyamatok, egyes bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés, vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota, következtében kialakuló folyamatok és a többi. Kis túlzással az aloe szinte minden betegségre javalható, ami mind a gyógyszerészet, mind az orvostudomány berkeiben élénk viták tárgyát képezi. A kétkedés nem egyszerűen a megfelelően levezetett és korrekt statisztikai módszerekkel alátámasztott klinikai vizsgálatok hiányának tudható be.
1: Ehhez járul hozzá a mindenre jó propaganda ellentétes hatása, mely a már túl szép, hogy igaz legyen érzést közvetíti. Az aloe minden esetre megér egy próbát. Nem egy olyan családorvossal találkozni, aki ha tehetné, szinte csak az aloe-t rendeli betegeinek.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Jó, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyors hajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km per óra, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km per órás megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak, még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvfelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fülben, aminek füle van, már izgol is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecslendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km per óra sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támad lesből. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 társradio. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelven nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korántsem sem ugyanaz.
5: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végigkíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kisírt szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívfacsoró jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagainkban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: A Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Október Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival felosztott.

0: szerződést, amelyet a Roadrunner Recordzal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Type O Negative demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steel-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bladek és Sess leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomasra tajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt, és megtanult játszani rajta.
0: Type O Negative 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Type O Negative az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Type O Negative elvált.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A szállodájába rohant a rajongók elől Harry Styles. Dwayne Johnson reagált az élőszereplős Vajana gyenge kritikáira, és először vonult fel a vörös szőnyegen házasként Dua Lipa és Callum Turner. A mikrofonnál Winter Diana. Harry Styles egy mexikóvárosi hotel előtt kapták lencse végre, amint sietve futott be az épületbe, miközben néhány lelkes rajongó próbálta üdvözölni. A felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és hamar vita alakult ki arról, vajon Harry valóban a rajongói elől menekült-e. Az egyik videón úgy tűnik, mintha az énekes a követői elől próbálna minél gyorsabban bejutni a szállodába. Egy másik felvétel azonban egészen más képet mutat. Ezen jól látszik, hogy Harry már akkor futott, amikor a rajongók még csak észrevették. Többen ezért megvédték az énekest, mondván a történetet egyesek túl dramatizálják. Már futott, mielőtt észrevették volna. A rajongók még csak meg sem közelítették, vagy érintették, amikor ő már bent volt a hotelben, írta egy rajongó. Így könnyen lehet, hogy ezúttal semmiféle menekülésről nem volt szó. Dwayne Johnson közel egy hónappal az élőszereplős Vajana bemutatója után beszélt arról, hogyan élte meg a film vegyes fogadtatását. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a színész a People magazinnak felidézte, hogy az első két kritika még kifejezetten kedvező volt. Később azonban sokkal vegyesebbé vált a film fogadtatása. Az első két kritika fantasztikus volt, csak néztem, hogy wow, nyilatkozta. Aztán más irányt vett a dolog, ahogy az néha megtörténik. Ez egyszerűen benne van, ha az ember ebben a szakmában dolgozik, fogalmazott Johnson. A színész azt is elmondta, hogy feleségével sokat beszélgettek a fogadtatásról. Arra próbáltak figyelni, mi marad majd a nyitó hétvége zaja után. Johnson pedig úgy látja, azzal sincs baj, ha valakinek nem tetszett a film. Azt mondta, számára az jelentette a legtöbbet, hogy a filmben hangsúlyosan megjelent a polinéz kultúra. Visszatértek a reflektorfénybe a friss házasok. Dua Lipa és Callum Turner nemrég kötötték össze az életüket egy csodaszép olaszországi esküvőn, majd a nászutat követően most először léptek együtt a vörös szőnyegre, férjként és feleségként. Az énekesnő és a színész utóbbi új filmje csak egy éjszaka New York-i premierjén jelentek meg. Dua fekete Ferragamo estében, Callum pedig Louis Vuitton öltönyben pózolt a kamerák előtt, és csak úgy ragyogtak a boldogságtól. Újabb hang szólalt meg a világ leglassabb koncertjén. Több mint 150 ember gyűlt össze augusztus 5-én a németországi Halberstadtban, a Szent Burhárdi templomban, hogy meghallgassák az egyetlen új hangot. A közönség előbb 3 percig hallgatta a 7 sípból álló régi hangzást, majd a hangszerbe illesztettek egy 8. sípot. Az apró változást taps és bravózás fogadta. A következő változásra 2027. október 5-éig kell várni, amikor az E4-es síp eltávolításával ismét módosul a hangzás. A teljes előadás a tervek szerint 2640. szeptember 4-én zárul.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Szerbcenter érkezett, másodedző távozott, alakul az Alba Fehérvár kerete. A nyáron alaposan átalakult a fehérvári kosarasok játékos kerete, Szerbcenterrel erősödött az előző idényben a francia másodosztályban kosárlabdázó Mladen Vujić érkezik a Királyok városába. A klub egy év után elköszönt Carlos Vallejótól, aki a tavaly idényben másodedzőként segítette a csapat munkáját. A klub korábban már bejelentette, hogy az élő szerződéssel rendelkező Pongo Marcel, Vojvoda Dávid, Filipovics Stefán trión kívül sikerült megállapodásra jutni a Takács